alszik a város, még ébre reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsor dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szombaton. Az adóhivatal megjegyezte, az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Július 1-e és 9-e között naponta átlagosan csaknem 359 ezer vám árunyilatkozat érkezett a NAV rendszerébe, ezen belül a legforgalmasabb napon több mint 437 ezer árunyilatkozatot nyújtottak be. Az átállásra a NAV, a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Azt írták, az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt, a rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő árufélességek után

0: Te a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló fizikai védelmi rendszereinek és eljárásainak működő képességét. A létesítmény személyzete és a területi rendvédelmi szervek képviselői a telephelyet célzó támadásokat hárítottak el. A végrehajtást az OAH, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai ellenőrizték, és a gyakorlatot elsődleges értékelésük alapján eredményesnek ítélték. Az RHK Kft. Jelentést készít a gyakorlat tapasztalatairól, kitérve a megfigyelők és résztvevők észrevételeire és az esetleges fejlesztésekre a magasabb szintű védettség biztosítása érdekében. A hatóságok a jelentés alapján döntenek a gyakorlat végrehajtásának elfogadásáról, és szükség szerint javító intézkedéseket rendelnek el. Megemlékezést tartott a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulóján Paksváros önkormányzata szerdán este a Paksi Pákolic István városi könyvtárnál, az egykori paksi zsinagóga mögötti téren. A megemlékezésen beszédet mondott Barnabás István alpolgármester, aki kiemelte, a múlt tragédiáinak felidézésével nem csak az áldozatok előtt tisztelegnek, hanem azért is közös felelősséget kell vállalni, hogy a történelem legsötétebb fejezetei soha ne ismétlődhessenek meg. A megemlékezésen közreműködött Teszter Nelli zongoraművész. Az összejövetel végén az emlékezés köveit helyezték el a résztvevők a holokauszt emléktábla alatt. Az ünnepség után a pécsi zsidó hitközség rabbia, dr. Kuruc Ákos az emlékezés fontosságáról beszélt rádiónknak.
1: Nehéz emlékezni. Április közepétől július első hetéig, hát közel 3 hónapig tart egy időszak, amikor annak megfelelően, hogy mikor deportálták a zsidókat, kerül sor az megemlékezésekre. Ugye Kárpátalján kezdődött április 16-án, és akkor innen indul a holokauszt magyarországi emléknap, és ez egy hivatalos emléknap. Május, június, július első hetében vannak a különböző helyeken. Ugye ez így nehéz. Igazából az ember akkor érzi át, hogyha ő is érintett, hogy nekem is azóta, amióta gyerekem van, azóta nehéz ez igazán. Én mindig próbálok valamilyen pozitívumot is megtalálni. Ez így furcsán hangzik, de a 20. század 21. század elején volt egy kiváló brit birodalmi főrabbi, a Jonathan Sacks. Ő azt mondta, hogy úgy kell emlékezni a holokausztra, hogy zsidó gyerekeket kell vállalni, és zsidó szellemben és a hagyományos értékeket átadva nevelni kell őket. Szóval, hogy azért lehet találni olyan gondolatot, ami azért úgy helyre billenti az ember lelki világát, vagy úgy valami pozitív érzést is ad.
0: Megtelt a Dunaparti vízi színpad a Cotton Club Singers péntek esti Hofi koncertjén. A májusi városnapján elmaradt előadást pótló zenei eseményen a legendás humorista Hofi Géza születésének 90. évfordulójára emlékeztek. A Cotton Club Singers 5-tagú vokálcsapata a Cotton Club Band kíséretében hozta el a művész legnépszerűbb dalainak és paródiáinak átiratait. A koncert különlegessége volt, hogy a modern technikának köszönhetően az este folyamán többször maga Hofi Géza is megszólalt és hozzáénekelt a produkcióhoz. A rendezvényt a Csengely Dénes Kulturális Központ szervezte.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
2: Paksfm.
3: Összeköt.
2: Paksfm. Összeköt.

valahol, valahol az élet így is szép. A része vagy, ez nekem épp elég. Te leszel a kezdet és a

csak hazai. Hazai kedvencek egy órán keresztül itt a Paks FM-en. I'm losing my self-control.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll, írja az MTI. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Közölték, az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon. A helyreállítási alap teljes kifizetési határideje 2026 vége. Az EPR rendszerrel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, a jogszabályi kötelezettségekről és a gyakorlati teendőkről kaptak átfogó tájékoztatást a gazdálkodók a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei igazgatóságán megrendezett szakmai előadáson, tájékoztatott a kamara. A NAK szakmai tájékoztatót szervezett a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, vagyis az EPR témájában, amelynek célja az volt, hogy a gazdálkodók naprakész és gyakorlati ismereteket szerezzenek az új szabályozásról, valamint annak mindennapi alkalmazásáról. Az előadás során a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak arról, hogy kiket érint az EPR díjfizetési kötelezettség, milyen esetekben szükséges regisztrálniuk, illetve milyen adminisztratív feladatokat kell teljesíteniük a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A szakmai program kitért az EPR díj számításának alapelveire, a negyedéves bevallások elkészítésének folyamatára, valamint az OK

0: 3.4.11 előtt, mert egy autós elgázolta intézkedő járőrtársát Kaposszegcső. Az autó vezetője megállás nélkül elhajtott. A rendőr azonnal bajba jutott társa segítségére sietett, és a mentők kiérkezéséig elkezdte az első segélynyújtást. Rövid időn belül több egység is érkezett a helyszínre, és megkezdték az autós felkutatását. A kocsit nem messze onnan meg is találták, de a sofőr elmenekült. Már az éjszaka folyamán megkezdődött a 43 éves csikostöttösi férfi keresése. A Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság valamennyi egységétől folyamatosan érkeztek munkatársak, hogy segítsenek. A kaposszegcsői önkormányzat, helyi vállalkozók és éttermek, valamint több civil is étellel és itallal látta el a keresésben résztvevőket. A kutatásban nagy segítséget nyújtottak a készenléti rendőrség, a Baranya vármegyei és a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai is. Az összefogás erejét mutatja, hogy az egyenruhásokon kívül polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek kutyákkal, drónokkal, terepjárókkal vettek részt a kutatásban. Az érintett települések lakói helyismeretüknek köszönhetően számos hasznos javaslattal segítették a munkát. Az összefogásnak köszönhetően az összehangolt munka eredményeként csak nem 24 óra bujkálás után Csikostöttös külterületén egy lucernásban megtalálták és elfogták a keresett férfit. A rendőrség köszöni mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy a kutatás sikerrel végződött. A 43 éves csikostöttösi férfival szemben a Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség indított büntető eljárást.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

0: Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Tudsz-e mondani biztatót itt a térségbeli polgármestereknek, illetve a térségbeli szervezeteknek, hogy van-e arra törekvés benned, hogy visszahozzál ezekből a pénzekből, és a Paksi Atomerőmű kapjon arra jogosultságot, hogy önállóan nagyobb összegről mondjuk dönthessen, mint amennyiről az MVM jelenleg dönt?
2: Hát ha egy szóval kell válaszolni, akkor igen, csak nem feltétlenül ugyanaz a világ fog visszajönni. Ez egy nagyon messzire mutató szakmai kérdés, hogy az MVM hova adja vissza, visszaadja el le alsóbb szintre a döntést.
1: Neked nem az lenne a szereped és a feladatod országgyűlési képviselőként, hogy pontosan azt az egyébként korábban kedvező helyzetet, amit kialakítottak még nagyon-nagyon régen a fideszes kétharmadok előtt, hogy azokat visszahozd a térségbe?
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Meghatározták az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékét, írja az MTI. Az építőipari rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint óránként. A közlekedési és beruházási miniszter erről szóló rendelete pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. A jogszabály szerint a szabályozás az építőipari ágazati körülményeket és a gazdasági környezet előnytelen változásait tartja szem előtt. A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Megemlékezést tartott a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulóján Paksváros önkormányzata szerdán este a paksi Pákolic István városi könyvtárnál az egykori paksi zsinagóga mögötti téren. A megemlékezésen beszédet mondott Barnabás István alpolgármester, aki kiemelte, a múlt tragédiáinak felidézésével nem csak az áldozatok előtt tisztelegnek, hanem azért is közös felelősséget kell vállalni, hogy a történelem legsötétebb fejezete is soha ne ismétlődhessenek meg. A megemlékezésen közreműködött Teszter Nelli zongoraművész. Az összejövetel végén az emlékezés köveit helyezték el a résztvevők a holokauszt emléktábla alatt. Az ünnepség után a pécsi zsidó hitközség rabbia, dr. Kuruc Ákos az emlékezés fontosságáról beszélt rádiónknak.
4: Nehéz emlékezni. Április közepétől július első hetéig, hát közel 3 hónapig tart egy időszak, amikor annak megfelelően, hogy mikor deportálták a zsidókat, kerül sor az megemlékezésekre. Ugye Kárpátalján kezdődött április 16-án, és akkor innen indul a holokauszt magyarországi emléknap, és ez egy hivatalos emléknap. Május, június, július első hetében vannak a különböző helyeken. Ugye ez így nehéz. Igazából az ember akkor érzi át, hogyha ő is érintett, hogy nekem is azóta, amióta gyerekem van, azóta nehéz ez igazán. Én mindig próbálok valamilyen pozitívumot is megtalálni. Ez így furcsán hangzik, de a 20. század 21. század elején volt egy kiváló brit birodalmi főrabbi, a Jonathan Sacks. Ő azt mondta, hogy úgy kell emlékezni a holokausztra, hogy zsidó gyerekeket kell vállalni, és zsidó szellemben és a hagyományos értékeket átadva nevelni kell őket. Szóval, hogy azért lehet találni olyan gondolatot, ami azért úgy helyre billenti az ember lelki világát, vagy úgy valami pozitív érzést is ad.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Évtizedek óta szervez nyári napközistábort az atomerőmű SL sakszakosztálya utánpótláskorú fiatalok számára a Cseresznyéskert erdei iskolában. Molnár Béla táborvezető, nemzetközi sakkmester, fidetréner rádiónknak elmondta, délelőttönként foglalkoznak oktatásokat.

0: egyébként abból áll, hogy a szokás és nyári élményeket megerősítsük, meg egy kicsit a közösségnek az életét megpróbáljuk megpezsíteni. A gyerekek nagyrészt a környezetünkből érkeznek, például járnak át nappali tartózkodásra Szekszárdról, illetve Dunaújvárosból is gyerekek. Javarészt azért a paksi gyerekek és néhány olyan, aki messzebbről jön, akik a szakmai programokban egyébként részt vesznek. Az intenzívebb forma ez nekik egyébként is ajánlott. Egy jó előkészítés a szezon előtti versenyekre, fontos világversenyek, amik következnek itt az ősszel.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: szeretitek a klasszikus rockzenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek,

0: nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: Szép napot, szevasztok! Július 12-e vasárnap van, 7 óra után járunk 8 perccel, és 22 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm a névnaposokat, Izabella, Dalma, János, Ernő, Eleonóra, Gerzson, Félix, Fedor, Fortunát, remélem nem hagytam ki semmit, és természetesen mindenki másnak, aki ma ünnepel. Sok-sok boldogságot, minden jót kívánok. Az elérhetőségem 0629411001, SMS-en is, Viberen is kereshettek, kívánsággal, üzenet továbbítással, ahogy azt már a Suki Koktélok ideje alatt megszokhattátok. Nézzük az első blokkot így 7 óra után, az előadó Krisztus.

0: Sluki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 20 perccel 7 óra után jöhetnek a zenei eseménynaptár július 12-ihez, azaz a mai naphoz köthető hírei. Sokat nem találtam, de két nagyon fontosat, például az, hogy 72 évvel ezelőtt Elvis Presley aláírta az első lemezszerződését a Sun Records-szal, és abba hagyta a teherautó sofőrséget. 72 évvel ezelőtt történt. Aztán 64 évvel ezelőtt, július 12-én először lépett színpadra a Rolling Stones, és innentől kezdve ugye adott, hogy kik lesznek a következő blokk előadói: Elvis Presley, Rolling Stones, és harmadikként csatlakozik hozzájuk majd Blondie, a szőkeség. Szeresd gyengéden egy gyönyörű zene.

0: Suki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 7:30, amikor is Szécsi Pál távollét című dalával köszönti ismerőseit, barátait, rokonait Fenyvesi Józsi. Jöjjön tehát az ő kedvéért, az ő üzenetével Szécsi Pál is a távollét. Aztán itt lesz egy könnyű kis dalocskával az olasz René és Renato, majd a blokkot Zorán zárja. Romantikázni fogunk vele, ha igaz.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki Koktél.
2: 7 óra 41 perckor egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Ábrahám László Nagyszalán, Szlovákia. Szia, üdv mindenkit! Kérek az eső ritmusában vízva The Cascades nagy slágerét. Hát kedves Laci, régen hallottam, régen játszottam ezt a felvételt, örülök, hogy ezt kérted, szívesen forgatom a kedvedért. De a blokkban másodikként itt lesz majd a Skorpió, és harmadikként Vaddolgokkal a Trax zárja az összeállítást.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: Zsuki Cocktail. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 7 óra 50 perckor nézzük az időjárás jelentést. Sok változás tegnapihoz képest nincsen, de azért jöjjenek a részletek. Gomoly felhős idő várható, több órás napsütéssel, de időszakosan hosszabb időre is összeállhatnak a felhők. Főként az ország északkeleti harmadában alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 26 és 31 fok között alakul, de az északkeleti megyékben csupán 21-25 fok valószínű. Késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő. A vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 23 Celsius fokot mutat. Mint említettem, volt 7 óra 50, most már 51 van, ez azt jelenti, hogy két felvételre még azért marad idő ebben az órában. Az első egy nagyszerű magyar duett 1975-ből, Cserháti Zsuzsa és Horváth Attila énekli, hogy nárciszok virulnak, és az óra záró felvételét a Teen Lizzy jegyzi, a fiúk a városban vannak újra, utána pedig, hát Robi lesz a városban, illetve itt a Pax FM hullámhosszain a legfrissebb hírekkel.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsor dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szombaton. Az adóhivatal megjegyezte, az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Július 1-e és 9-e között naponta átlagosan csaknem 359 ezer vám árunyilatkozat érkezett a NAV rendszerébe, ezen belül a legforgalmasabb napon több mint 437 ezer árunyilatkozatot nyújtottak be. Az átállásra a NAV, a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Azt írták, az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt, a rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Sikeresen lezajlott a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló éves fizikai védelmi gyakorlata. A gyakorlatban a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai is nagy mértékben vállaltak szerepet, tájékoztatott az Országos Atomenergia Hivatal. A radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú non-profit Kft. Július 2-án tartotta meg a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló éves fizikai védelmi gyakorlatát az Országos Atomenergia Hivatal, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság felügyelete mellett. Az évente megtartott komplex gyakorlat során az RHK Kft. Tesztelte a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló fizikai védelmi rendszereinek és eljárásainak működő képességét. A létesítmény személyzete és a területi rendvédelmi szervek képviselői a telephelyet célzó támadásokat hárítottak el. A végrehajtást az OAH, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai ellenőrizték, és a gyakorlatot elsődleges értékelésük alapján eredményesnek ítélték. Az RHK Kft. Jelentést készít a gyakorlat tapasztalatairól, kitérve a megfigyelők és résztvevők észrevételeire és az esetleges fejlesztésekre a magasabb szintű védettség biztosítása érdekében. A hatóságok a jelentés alapján döntenek a gyakorlat végrehajtásának elfogadásáról, és szükség szerint javító intézkedéseket rendelnek el. 4 szabadtéri tűzeset mellett egy alkalommal közlekedési balesethez is riasztották a vármegye tűzoltóit csütörtökön, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Avar és tarló égett mintegy 2000 négyzetméteren csütörtök délután Cikón a hulladék lerakó területén. A tűzesethez a szekszárdi, a bonyhádi és a pécsi hivatásos, valamint a bonyhádi önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek a helyszínen dolgozó erőgépek támogatásával, két vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Tolna vármegyében idén eddig 115 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A beavatkozások során több mint 125 hektárnyi terület égett le, a káresetek felszámolásához pedig összesen 250 tűzoltógépjárművet riasztottak. Az erdő és vegetációs területeket 62 alkalommal érintették a lángok, amelyek mintegy 122 hektáron okoztak károkat. Oldalára borult egy homokot szállító tehergépjármű csütörtök délután Szászvár térségében a 6534-es számú 16-os kilométerénél. A baleset helyszínére a bonyhádi, a komlói és a pécsi hivatásos, valamint a szászvári önkéntes tűzoltókat riasztották. Áramtalanításra nem volt szükség, mivel a jármű akkumulátorai a borulás következtében kiszakadtak a helyükről. A sofőrt súlyos sérülésekkel földi úton szállították kórházba. Tolna vármegyében idén eddig 128 közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat, a balesetekben 55 ember sérült meg, egy ember életét pedig már nem lehetett megmenteni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján.

0: A hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Július 12-e vasárnap van, 8 óra után járunk 7 perccel, és 24 fokot mutat a hételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Izabella, Dalma, János, Ernő, Eleonora, Gerzson, Félix, Fedor, Fortunáci nevű hallgatóinkat. Remélem nem hagytam ki senkit. Az elérhetőségem 0629411001, SMS-en is, Viberen is kérhetek zenét, de üzenetet is továbbítok, ha gondoljátok is. Ha már kívánság, akkor kezdjük egynek teljesítésével az órát. Szia Suki, szép reggelt, kérlek jázd le Chris Rea Sing a Song of Love című számát. Köszönöm szépen, Marian kedvedért forog ez a felvétel, aztán a blogban utána jön majd Simple Mild és az Exotic zárja harmadikként az első blokkot. Jöjjön akkor Chris Rea.

0: 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 20 perccel 8 óra után egy újabb kívánság teljesítésével folytatom a koktélt. Szia kedves Suki, szép reggelt! A héten töltötte 76. születésnapját Leroy Gomez, amerikai énekes dalszerző, aki az 1970-es évekbeli latin diszkó zenét játszó együttesével, a Santa Esmeraldával ért el nemzetközi sikereket. A mai reggelen Nina Simone 1964-ben megjelent dalának feldolgozását szeretném kérni Santa Esmeraldától 1977-ből, melyet az Animals is előadott 1965-ben. Címe: Ó Uram, ne hagyd, hogy félreértsenek. Köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabasról. Hát jöjjön akkor Tibi kedvéért Santa Esmeralda Leroy Gomez társaságában. Aztán itt lesz még a Hip Hop Boys, a blokkot pedig a Pussycat Mississippi zárja.

0: Csukiko, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 32 perccel 8 óra után egy újabb kívánság teljesítésével folytatom a koktélt. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kedves Józsi, szeretnék kérni egy éneket Kovács Katitól. A címe De furcsa ez a világ. Szeretném küldeni Ábrahám Lacinak Szlovákiába. Nagyon köszönöm, ha sikerült, Csucsó a festő. Hát nagyon szívesen úgyban néz ki, hogy sikerülni fog. Jön már hát Kovács Kati, kifejezetten Ábrahám Lacinak címezve. Aztán itt lesz még Afrik Simon, illetve a dadogós felvételeket folytatja majd a Polisz nevű formáció, de du-dá-du-du-du-du-du-du, mint a Mississippi. Ez pedig már Kovács Kati.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 2 perc múlva 3:49, mielőtt elindítom a következő zenei blokkot, nézzük, milyen idő lesz a mai napon. Gomoly felhős idő várható több órás napsütéssel, de időszakosan hosszabb időre is összeállhatnak a felhők, mint amit most látunk, ha kinézünk a stúdió ablakon. Főként az ország északkeleti harmadában alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 26 és 31 fok között alakul, de az északkeleti megyékben csupán 21-25 fok valószínű. Késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő. A vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 24-25 Celsius fokot mutat. Megyünk tovább, Yazoo, Edda, Olivia Newton-John és Frank Zappa lesz az előadók sora.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Zsukigoktél, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 5 perc múlva 9 órakor jön Tokaji Robi a legfrissebb hírekkel, még mielőtt elindítom a mai koktél utolsó felvételit az Abbától, figyelmetekbe ajánlom, hogy 9 óra után a megszokott műsorrend következik, 9 és 10 között Best of Szabad Péntek, 10 és 11 között Best of Élesztő, 11 és 12 között pedig heti körkép. További jó rádiózást velem jövő héten szombaton, ha minden jól megy, találkozhattok. Elköszönöm a műsorvezető szerkesztő Sukert József, szép napot, szevasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig
1: a 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Schukert Józseffel. Suki Koktél a Fox FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítás és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll, írja az MTI. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét. Megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Közölték, az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon. A helyreállítási alap teljes kifizetési határideje 2026 vége. Az EPR rendszerrel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, a jogszabályi kötelezettségekről és a gyakorlati teendőkről kaptak átfogó tájékoztatást a gazdálkodók a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei igazgatóságán megrendezett szakmai előadáson, tájékoztatott a kamara. A NAK szakmai tájékoztatót szervezett a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, vagyis az EPR témájában, amelynek célja az volt, hogy a gazdálkodók naprakész és gyakorlati ismereteket szerezzenek az új szabályozásról, valamint annak mindennapi alkalmazásáról. Az előadás során a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak arról, hogy kiket érint az EPR díjfizetési kötelezettség, milyen esetekben szükséges regisztrálniuk, illetve milyen adminisztratív feladatokat kell teljesíteniük a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A szakmai program kitért az EPR díj számításának alapelveire, a negyedéves bevallások elkészítésének folyamatára, valamint az OKIR és a MOHU elektronikus felületeinek használatára is. Emellett külön figyelmet kaptak a kistermelőkre és a méhészekre vonatkozó speciális szabályok, illetve azok a gyakorlati kérdések, amelyek a gazdálkodók mindennapjaiban a leggyakrabban felmerülnek. Megemlékezést tartott a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulóján Paksváros önkormányzata szerdán este a paksi Pákolic István városi könyvtárnál az egykori paksi zsinagóga mögötti téren. A megemlékezésen beszédet mondott Barnabás István alpolgármester, aki kiemelte, a múlt tragédiáinak felidézésével nem csak az áldozatok előtt tisztelegnek, hanem azért is közös felelősséget kell vállalni, hogy a történelem legsötétebb fejezetei soha ne ismétlődhessenek meg. A emlékezésen közreműködött Tester Nelli zongora művész. Az összejövetel végén az emlékezés köveit helyezték el a résztvevők a holokauszt emléktábla alatt. Az ünnepség után a pécsi zsidó hitközség rabbia, dr. Kuruc Ákos az emlékezés fontosságáról beszélt rádiónknak.
3: Nehéz emlékezni. Április közepétől július első hetéig, hát közel 3 hónapig tart egy időszak, amikor annak megfelelően, hogy mikor deportálták a zsidókat, kerül sor az megemlékezésekre. Ugye Kárpátalján kezdődött április 16-án, és akkor innen indul a holokauszt magyarországi emléknap, és ez egy hivatalos emléknap. Május, június, július első hetében vannak a különböző helyeken. Ugye ez így nehéz. Igazából az ember akkor érzi át, hogyha ő is érintett, hogy nekem is azóta, amióta gyerekem van, azóta nehéz ez igazán. Én mindig próbálok valamilyen pozitívumot is megtalálni, ez így furcsán hangzik, de a 20. század 21. század elején volt egy kiváló brit birodalmi főrabbi, a Jonathan Sacks, ő azt mondta, hogy úgy kell emlékezni a holokausztra,

0: Jegyek eventim.hu.
1: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással, ez itt a Szabad péntek, ahol továbbra is szabadod és kötetlenül beszélgetünk a közélet történéseiről, és akkor folytassuk a Fidesz tüntetésével, amit a Sándor Palota melletti téren, vagy térre szerveztek a Tiszás önkénnyel szemben, és szándékosan most a Telexes cikkből olvasok fel egy részletet neked, mert szerintem egy nagyon jól szemlélteti azt a nagyvonalúság és az elegancia hiányát, amit amikor valaki hatalomra kerül, vagy a győztes oldalára kerül, hogy akkor ugye hát kellene mutatni, de valójában nem mutatja. Tehát a Sándor Palota melletti teret megtöltve néhány ezer ember, azaz az elmúlt 16 év középkategóriás

0: ellenzéki tüntetéseit idéző tömeg előtt roncsderbizett a Fidesz csütörtök este. A megafonos udvari influencerből parlamenti képviselővé vált Szűcs Gábor konferálása mellett Tóth Elizabeth, Oszti Zoltán, Plébános, Havasi Bertalan és Áder János szólalt fel, elvileg azért, hogy kiálljanak Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett és a Tiszás önkénnyel szemben. Na ugye szerintem ez egy tök jó példa arra, hogyha győztes oldalra kerülsz, akkor hát ennél elegánsabban kellene szerintem fogalmazni, ahhoz, hogy húzni tudjad fölfelé a másik oldalt és a társadalmat, és hát ezt a Telexnek most szerintem ebben az esetben nem sikerült megvalósítania, viszont magáról a tüntetésről mi a véleményed?
1: Nagyon érdekes egyébként a történet, mert azért én azt gondolom, ugyanezek az újságírók egyébként nagyon szép csúnyákat írtak az ellenzékről is, ha őszinte akarok lenni. Tehát van egy ilyen stílusuk, én ezt nem érzem feltétlenül macerásnak, mert ez még belefér szerintem.
0: De te ebbe tekintetben, meg a szólásszabadság tekintetében
1: nem
0: is tetszik, egy liberális ember
1: vagy. A cikket.
0: De szerintem nem kéne roncsderbinek hívni, mert igenis, tehát hogy szerintem ez demonesztáló.
1: De mitől lett volna nem az?
0: Én azt gondolom,
1: tehát mondjuk, hogyha megnézted mondjuk, hogy milyen szónokok léptek fel, miket mondtak, vagy ugyanez, amiket szoktak csinálni, hogy tudod, megkérdezik az utca hangját, az is minősít nagyon sokat. Tehát én azt gondolom, illetve ha csak a létszámot nézzük, akkor azért a nagy fideszes mondjuk békemenetekhez képest, ez már létszámában is tényleg csak egy roncsderbi volt.
0: Én szerintem pont azért kellene elkerülni ezeket a szavakat, mint ahogy egyébként a tüntikézés, meg a hasonló típusú fideszes frázisok is idegesítettek, mert hogy dehonesztáló, lenéző, nem tiszteli a másikat, nem tiszteli a másik oldalt, holott egy demokrácián belül pont, hogy ünnepelni kellene azt, hogy van egy másik oldal, akinek más a véleménye. És én ezt nem tudom.
1: Nem biztos magát a demokráciát, igen, de az, hogy más a véleménye, az ha hülyeséget mond, vagy a hülyeséget akar elérni azzal, amit mond, azért az egy felelősség. Tehát, hogyha eleve hülyeséget mond, már pedig lenne azért tényleg az elmúlt 16 év tükrében aggódni a magyar demokráciáért és arról beszélni, hogy a Súlyog mennyire autentikus ember, hogy a fékek és egyensúlyokat ebben az új elmozdult rendszerben megtartsa, azt gondolom, hogy ezt nem lehet komolyan venni.
0: Én viszont eddig azt látom, hogy bár mindig ugye Súlyog Tamás körül forog itt a minden kérdéskör, közben mindent eddig aláírt, tehát igazából a jelenlegi hatalom és parlament számára eddig semmiféle féket idézőjelben nem jelentett, szóval valójában...
1: Viszont kikérem magamnak, mert miért nem én kapom akkor ezt a fizetést, én is aláírnék mindent.
0: De most az a baj, hogy nem írt alá mindent, vagy az a baj, hogy nem te ülsz ebben a színben?
1: Hát ez a baj. Tehát, hogy azt szeretném én személy szerint, hogyha már ott ül valaki és fizetünk, akkor nálam egy kicsivel nagyobb teljesítményt tudjon letenni az asztalra.
0: De most...
1: Ezt jogos igény, de nem jogos igény.
0: Várjál, tehát a Tiszának éppen az a baja vele, illetve a jelenlegi kormányzatnak, hogy kvázi úgy állítják be őt, mintha egy ilyen kerékkötője lenne, akár az uniós pénzek megérkezésének,
1: igen,
0: akár bármilyen módon befolyásolná a politikai teret az ő jelenlétében, miközben szépen mindent aláírt eddig, és semmilyen jellegű féket vagy ilyen akadályt nem jelentett, és egyébként még amit hagyd tegyek ehhez hozzá, nekem nagyon tetszett Fodor Gábornak, amit ezzel kapcsolatban mondott, ugye én ezt köztudottan, aki még nem hallotta a Szabad Pénteket, én ott már többször elmondtam azt, hogy azzal egyetértenék, ha Súlyog Tamás egyébként saját maga mondana le, azon az alapon, hogy soha nem törekedett a Fidesz az ő kinevezésekor arra, hogy bármilyen módon olyan jelöltet állítson köztársasági elnöknek, akit a másik oldal is elfogad, viszont mivel ezt nem tette meg, ezért azzal már nem értek egyet, hogy személyre szabott jogalkotás keretében módosítsák például az alkotmányt, és itt jön Fodor Gábornak a szerintem nagyon jól megfogalmazott mondata, hogy a jogállam lényege éppen az, hogy a hatalomnak is van korláta, és nem lehet mindent megtenni akkor sem, hogyha szétnyered magad egy választáson. És ő is így gondolja, és én nagyon egyetértek ebbe vele, hogy ez az egész Súlyog Tamás kapcsán tett jogalkotási kísérlete, illetve hát valószínűleg el is fogják ugye fogadni, mert benyújtásra került az az alaptörvénymódosítás, ami alapján ugye Súlyog Tamást eltávolítanák a tisztségéből, de hogy szerintem ez egy olyan határátlépés, amit nem tehetne meg egy hatalom sem, ha jogállamban gondolkodunk.
1: Ha jogállamban gondolkodunk, ugye, tehát akkor viszont én megint nem tudom csak önmagamat idézni. Én azt gondolom, hogy az alaptörvény az egy pucs volt. Tehát innentől kezdve semmilyen jellege nincs, és ezt mindig elmondtam mindenhol. Lehet, hogy ezt végig kéne játszani, egyszerűbb lenne a dolog. A másik, nem gondolom azt, hogy ennek az országnak, amelyiknek egyébként az önértékelésével mindig nagyon komoly problémái voltak, a formalitás a sokkal fontosabb. Ha engem első számban, és ezt elmondtam neked korábban is, lehet, hogy csak magánbeszélgetésekben, de lehet, hogy a szabad péntekben is, olyan emberek képviselnek, mint akár a Novák Katalin, akár az Áder János, az én frusztrációimat, mint magyar ember növeli, nem pedig csökkenti. Mert nagyon fontos, hogy kik képviselnek bennünket, és hogy azok az emberek mennyire alkalmasak erre. Tehát innentől kezdve lehet itt sok mindent mondani. Én nekem egyetlen egy olyan rendszeremben sem látok problémát, amelyik mondjuk ne egyezne akár a Fodor Gáboréval. Ott kezdődik, hogy az alaptörvény szerintem alkotmányos pucs volt, de ezzel nem tudok mit kezdeni.
0: Bocsánat, de az alaptörvény kétharmaddal úgy is tudod módosítani, hogy vörös vonalakat nem lépsz át te mondjuk akár a köztársasági elnök tekintetében, szóval nem látom én azt a fajta, nem tudom én, gátat, korlátot, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy miért ne tudná az alkotmányt egyébként olyanra formálni, mint ahogy megint csak egy másik műsort idézek, amiben pedig Rónai Egon fogalmazta meg a magyar, vagy az amerikai alkotmánnyal kapcsolatban, hogy az amerikai alkotmány az azért olyan időtálló, és tök jó lenne, ha a magyar is ilyen lenne, mert elfér benne egy Donald Trump és egy Joe Biden is.
1: Ebben most nem menjünk bele. Amerikaiaknak nincsen írott alkotmányuk egyébként, hogyha nagyon vesszük, hiszen az amerikai alkotmány azokból a nagy törvényekből áll össze, amiket összelapátoltak, és amelyek...
0: Hát azért van egy 20-valahány pontból álló alkotmány.
1: Hát, de sem az alkotmányuk, hanem tulajdonképpen függetlenségi nyilatkozat, az emberi jogok, nem tudom én, egyetemes nyilatkozata.
0: De nem ilyennek kellene lennie egy alaptörvénynek, vagy egy alkotmánynak, amiben belefér az, tehát két tök nagy szélsőség is belefér.
1: De az kultúra megint, nem pedig a izének a kérdése, az a baj. Tehát én hát
0: nem,
1: másfajta...
0: Bocsánat, nem, mert másfajta... az, hogy a keresztény, tehát hogy például most mondok egy példát, a tipikus példája ugye a Fidesznek, hogy ők bele erőszakolták a kereszténység, mint olyan kérdéskörét is, mondvá, hogy mert 1000 éve keresztény ország vagyunk. Na jó, de akkor ebbe nem férnek már bele azok, akik nem keresztények, vagy nem hisznek adott esetben Istenbe. Tehát, hogy
1: ez se feltétlenül lenne így, hogyha a kulturális, tehát a zsidó-keresztény kultúrkörről beszélünk, mert itt Magyarországon tényleg nem él olyan ember, aki nem ebben a kultúrkörben szocializálódott. Tehát lehetsz te Isten tagadó, mégis a zsidó-keresztény kultúrkör kiegészülve nyilván a görög kultúrával határozza meg minden egyes lélegzetvételünket, ezért tudunk többé-kevésbé egyet érteni.
0: Na jó, akkor térjünk vissza az eredeti kérdéskörhöz, tehát, hogy ugye én onnan indultam, hogy nem látom az akadályát a Tiszának, annak az akadályát, hogy a Tisza egyébként az alaptörvényt azt módosítsa, felülírja, és az úgynevezett általad alkotmányos pucsnak nevezett alaptörvényt azt valami olyanná formálja, ami egyébként az ország javát szolgálja.
1: Hát nézd, nálunk otthon a szart, azt nem szoktuk formázni, azt ki szoktuk dobni, és hozunk helyette
0: de abba akkor is még mindig ott tartunk, hogy a Súlyog Tamás elmozdítására vonatkozóan nem kellene az újba sem beletenni olyan módosítást, amivel egyébként egy ilyen vörös vonalat átlépünk, amit szerintem a jogállamiságnak sárba tiprásának az egyik lépése.
1: Nem vagyok benne biztos, mert ugye azt mondta, hogy sajnos ne haragudj, hogy hívták az alkotmányjogász srácot, akivel telefonon beszéltünk?
0: Mészáros Gábor.
1: Mészáros Gábor is azt mondta, és ezt kéne megérteni, hogy maga a jog az a kultúra része. Tehát a kultúrának kell tudnia ezt szabályozni. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nem tud, tehát millió számra van olyan ember, akinek az önértékelését, ha akarjuk, hanem egyébként az, hogy egy Súlyog Tamás képviseli őket, az egyszerűen deficitet jelent a magyarság érzetében. Ezt őnek is fel kéne venni, és olyan, le kéne mondani.
0: Akkora baromság, amit most hidd mondasz, el, hogy nem. Tamás.
1: Ha komolyan vesszük a pozíciókat, jó, akkor szerintem igenis, nem mindegy, hogy ki képvisel bennünket, és én ezt elmondtam, mert akkor is, amikor Novák Katalint kellett, és még a kegyelmi botrány előtt, vagy az Ádert kellett kutyázni, én ezt megtettem.
0: Hát én meg ezzel tökre nem értek egyet.
1: Tehát hát várj, attól nekem még lehet ilyen vélem.
0: Lehet.
1: De pontosan, bocsáss meg, pontosan az a probléma, hogy azért rugózik fél Magyarország azon, hogy el kell mozdítani, és semmit nem értenek az alkotmányhoz, mert ők úgy érzik, hogy ez az ember alkalmatlan, és nem alkalmas.
0: A magyar valóság az nem rugózna ezen, ha a politikai elit nem ezen rugózna. Ezt elmondom neked, ha itt végigmennél a Paksi főutcán, és megkérdeznéd tőle, hogy szerinted az, hogy téged Súlyog Tamás képvisel, az rád hogyha? Tudod, mit mondana? Nem mondom most ki azt a szót, ami eszembe jutott, de levvel kezdődik, egy szöbetűvel folytatódik, és pont-pont-ponttal folytatódik. Tehát szerintem ezt egy ilyen politikai, intellektuel értelmiség így szeret így szenvedni engem, hogy őszinte legyek, tehát ez a fickó olyan semmilyen, de igazából én, tehát ez rám nincs hatással. Ott volt a Novák Katalin, akit én függetlenül attól, hogy egy nagyon elkötelezett fideszes volt, szerintem magára a pozícióra, a képességeinél, a tudásánál, stb. Fogva, sok én alkalmasnak tartottam.
1: Hát vannak tévedések,
0: még ha
1: az
0: egyébként nem tartottam a szerencsés dolognak, hogy ő a politikai pártból lépett át ebbe a szerepbe. Szerintem ez túl
1: mistifikálott. Szerinted, amikor elmegy valaki, és a Spiegelnek ad egy nyilatkozatot, és eléggé furcsán jön ki belőle, az téged nem minősít? Hát a fél világ röhögött rajtunk. Egy csomó ismerősöm arról beszélt, akik világot járnak, hogy ciki volt magyarnak lenni.
0: Hát jó.
1: És ez megmaradt ezzel.
0: Nagyon más a véleményem, mert szerintem az átlagember egyébként külföldön sem a körül forog az élete.
1: De nem az átlagember
0: fog... A magyar köztársasági elnök, édes jó Isten. Tudod, hogy ki Irán közt, vagy elnöke? Tehát, hogy...
1: Persze.
0: Na.
1: Most temették el egyébként a fő papot, és annak a fia lett a második fia.
0: Na, és hogyha ő mond valamit, az rád milyen hatással van?
1: Tehát, de ha iráni vagyok, akkor igen. De egyébként mit gondolsz az irániakról? Nem azt gondolod, hogy normális az, ami most zajlik körülöttük, amikor olcsóbb a víz, nem a benzin, mint a víz.
2: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása.

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytatjuk Tamással a szabad pénteket, és az imént egy nagy vita alakult ki köztünk, hogy mennyire van hatással a mi életünkre, az átlagember életére az, hogy a köztársasági elnöki székbe ki képvisel minket. Szerintem mindegyik eddigi köztársasági elnökünk, függetlenül attól, hogy egy párt katonából avanzsát adott esetben köztársasági elnök, vagy éppen nem párt katonából, de egy párthoz köthető, mint akár Súlyog Tamás is. Szóval azért megütöttek egy olyan szintet, ami azt gondolom, hogyha kimentek mondjuk külföldre, akkor nem kellett amiatt szégyenkezni, ahogy ők ott megjelentek, ahogy ott megnyilvánultak, ahogy ott beszélgettek más emberekkel. Az más kérdés, hogyha valaki egyébként nem ért egyet azzal a politikai irányal, amit ők képviseltek, mint hogy én sem értettem ezzel együtt, vagy egyet, szóval, hogy...
2: Azért irigyellek, hogy nem túl magas a mércéd.
1: Nem, én azért ezt nem gondolom, hogy nem túl magas a mércém, de igazából nem azt mondom, hogy a legkívánatosabb, vagy a számomra legideálisabb köztársasági elnökök, de azért azt sem mondanám, hogy ők vállalhatatlanok voltak bárhol a világban. Tehát szerintem hát ez
2: azt
1: nem.
2: Gondolom, hogy a Szatyorfing azért nem volt
1: ne
2: egy rossz...
1: Ne hívjuk már itt, tehát nem ez volt szerintem egy,
2: én most
1: ez
2: direkt
1: is
2: mondtam,
1: olyan
2: mert van. Ő maga mondta egyébként, azt gondolom, hogy ezért sokat leír arról, hogy mennyire súlyos egyéniségnek gondolta például, aki írta ezt a minősítést róla, amit egyébként ő országvilág elé tette. Vagy
1: jó, most az, hogy egyébként a közvéleményben valaki megfogalmaz egy egyébként primitív jelzőt valakire, ugyanúgy, ahogy ez az O1G-re is igaz, vagy mondjuk nem is tudom.
2: Azért az egy nagyon szóval, személyes dolog volt, tehát én azt gondolom, barátok között az mindig egy más értéket képvisel, mondjuk.
1: Mindegy, ez primitív akkor is. Ez primitív, és azt gondolom, hogy nem az alapján kell egy értelmes, intelligens embernek összességében véleményt nyilvánítani. Szerintem egy értelmes ember nem így fogalmazott volna egyébként a Súlyog Tamás kapcsán sem. Na mindegy, minden esetre lépjünk akkor most tovább, és Szakács Istvánról is beszéljünk.
2: Na,
1: egy
2: az
1: kicsit.
2: Egy jó kérdés, igen.
1: Aki hát egy érdekes jelenség, ugyebár fogalmazunk így finoman, és akkor nagyon finoman fogalmaztam.
2: Szóval és már is mennyi mindent hagytál, ami ugye gonoszság a Szatyorfinkhez képest, miközben egyébként szerintem ez bőven azon belül van, ami a te szólásszabadságod és véleménynyilvánítás kategóriájába beletartozik.
1: Hát egy érdekes jelenség. Na.
2: És mindenki szóval egy megafonos hangsúlyra figyeljen elsősorban.
1: Igen, egy megafonos influencerről beszélünk, akit szerda reggel őrizetbe vettek, és mindezt ugye azután történt, hogy Facebookon kitett egy videót, és azzal azt mondta benne, hogy hát ha Orbán Viktort lecsukják, akkor ott több százezren meg fognak indulni, és ki fogják szabadítani. És ugye ennek kapcsán őt bevitték a rendőrök, kihallgatták, stb., és erre Orbán Viktor is reagált, méghozzá azt mondta, hogy hát itt már ugye az önkényben most már igazából az sem lehet, hogy a miniszterelnököt valaki esetlegesen kritizálja. És szerintem ez egy azért érdekes történet, mert azért egy kicsit ugye itt az alkotmányos rend megdöntése, vagy a terror cselekmény előkészítése, most nem is tudom hirtelen, hogy mi volt a vád, ugye, de hogy hát őszinte leszek, szerintem ez a fideszes tempót idézi.
2: Hát igen, csak így nagyon nehéz. Tehát először is olyan mért én megnéztem utána, vagy feldobta valami nekem ezt, amit ő mondott. Inkább megmosolyogtatni való volt a srácnak a militáris fellépése, mint fenyegető számomra. Gondolom ezzel más is így volt. És eddig is nagyon minden egyes alkalommal teljesen ki voltam bukva azon, hogy valaki, aki mondjuk a Covid alatt megjegyzéseket tett, azokat mondjuk bevitték, meg ahogy a Facebookon, nem tudom én, ezt szokjunk már le róla. Tehát szeretném, ha egy országnak lehetne hülyének lenni, és elmondani a véleményünket. Ez egy nagyon fontos dolog, hidd el.
1: Teljesen egyetértek ebben.
2: Nem lehet komolyan venni, most ne értsél félre a srácot. Ha most ő a magyar hadsereg főparancsnoka lett volna, vagy a Hajdú János, most bocsánat érte, hogy most konkrétizálok, akkor lehet, hogy komolyan kellett volna venni, érted? Mert tudja, hogy miről beszél, most ne értsen félre senki. De
1: De lehet, hogy azért kell komolyan venni, mert ő viszont nem tudja, de megcselekszi, nem?
2: Tehát nincs ezzel semmi baj. Az benne van a pakliban, hogy egy magányos terroristaként rohangászik végig a világon. Tehát ennek megfelelően figyeljünk rá. De mert mindegyikünknek megborulhat az agya, én ezt el tudom fogadni. Na, de ez nem az, hogy...
1: Sőt, együtt is tud félni vele, nem?
2: Hát persze, igen. De azt könyörgöm már, nem, hogy az a valódi fenyegetés, hogy 500 000 embert összeszed. Tehát egyszerűen nem tudom elképzelni, mert tényleg...
1: Hát a tüntetést onna... látva, a létszámát látva, ez...
2: Igen, tehát most...
1: ez egy távoli.
2: Igen, tehát most éppen ezt akarom mondani, hogy ekkora különbség nincs a között, hogy Orbán, hát hogy mondjam, behívják egy beszélgetésre a rendőrségre, és a között, hogy mondjuk a köztársasági elnököt el akarják mozdítani, és mi lesz a magyar demokráciával. Tehát én azt gondolom, hogy legalább akkor ebben az esetben is legalább, ha egy helyi értékkel, akkor 50 ezer embernek ott kellett volna lenni.
1: Igen, meg valahogy úgy érzem, hogy tehát tényleg ez a videót is megnézve, hogy olyan
2: egy erőfitoktat, ember, igen,
1: meg hogy maga ez a rendőrség részéről, és a jelenlegi karhatalom részéről, ez egy valahogy ilyen erőfitoktatás, de pont egy olyan ügyben, ami egyébként szóval messze én is úgy érzem, hogy nincs az a veszélyhelyzet, tehát nincs az a valós veszélyhelyzet.
2: Szerintem a 100%-ból nincs 1% a valóság.
1: Igen.
2: Vagy a realitás. Tehát most a rendőrök minden ilyenre kimennek, mert igen, menjenek ki, amikor valaki valakit megfenyeget magánemberként, érted, hogy mit akar, és valós a veszély. Mert ha otthon össze van kötve mind a két karja és mind a két lába, akkor nem menjenek ki hozzá, mert nem valós. De könyörgöm, itt az, ahogyan ő leírta, ez egy abszurd történet.
1: Szerintem is, teljesen.
2: Hát ennyi erőforrásunk van még?
1: Hát igen, meg ez a másik, most a rendőrség oldaláról, hogyha megnézem ezeket a dolgokat, szegényeknek van elég dolguk egyébként, és akkor még kizavarják őket az újdonsült vezetői kis ilyen hülyeségekért, már bocsánat, hogy tényleg egy ilyen videón, egy ilyen komolyan vehetetlen ember, ahogy te is mondod, elkezdi mondani a magáét, és akkor úristen, hogy itt most akkor az alkotmányos rendet megdöntik, vagy terror cselekményt készítenek elő, szóval hát nem tudom.
2: Úgyhogy azért legyünk őszinték, hogy ma Magyarországon még eléggé, tehát az elmúlt időszakban eléggé messze voltunk a tényleges. Tehát az, hogy elszórtan voltak emberek, akik összeszólalkoztak, megütötték egymást, de összecsapások se voltak, igen, tüntetők, igen, között, érted?
1: Igen.
2: Tehát annyira távoli, én azt gondolom ez, és ne is legyen közelebbi, de akkor kezeljük a helyén, mert pontos az, ilyen hibák lesznek azok, amik komolyá tesznek komolytalan helyzeteket.
1: Igen, egyetértek. Na, hát mindegy, minden esetre most ez
2: történt.
1: Tehát
2: én magam is bármennyire nem értek egyet a fiatal emberre, bármennyire antipatikus is számomra, minden idegszállammal kiállok a jogaiért, és hogy szabadítsuk.
1: Joga van hülyének, legyen mindenkinek.
2: Én is ragaszkodom hozzá, hogy nekem is jogom legyen.
1: Jó, hát te figyelj, neked meg is adatot, tudod.
2: Azt nem tudhatod.
1: Nekem is.
2: Azt nem tudhatod.
1: Hát figyelj, mert a hallgatók eldöntik, de szerintem ők pontosan tudják, hogy mi a helyzet.
0: Szabad péntek best of összeállít.

0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: És még egy utolsó etapra visszatértünk Strasser Tamással ide a Szabad péntekbe, ahol szabadon és kötetlenül beszélgetünk a közélet történéseiről. Most egy nagyon, hát egy olyan témát fogok feldobni, de csak amiatt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogyha valaki tud, segítsen, az a Györkönyi tűzeset, ugye itt 1500 bála esett áldozatul a tűznek, ha jól emlékszem, és hát itt mi is közzétettünk egy felhívást, hogyha valaki tud segíteni például azzal, hogy bálája van, és tud egyet-kettőt valamennyit felajánlani, illetve hogyha van olyan kaszálója, amit nem szeretne ő maga lekaszálni, akkor a Köhler család hívható, és hogyha fölmentek a Facebook oldalunkra, akkor ott egy telefonszámot is közzétettünk, a 06 39 72 47 38-as telefonszám, amin lehet jelezni, és akkor ők levágják, lekaszálják a területet, és kifizetik természetesen, de nekik ez most óriási segítség lenne, mert 1500 bála az sajnos a tűz martalékává vált, és pótolni kellene, viszont óriási egyébként az aszály is, tehát nagyon úgy tudom, hogy még a szalma is nagyon kevés, tehát a bála is kevés.
2: Hogyne, hát nyilván a kevés csapadék miatt tényleg, hát nem ugyanannyit adott szalmát sem a búza, az árpa, tehát az egyéb dolgok, úgyhogy hát érdekes minden esetre. De hát lehet, hogy ezt kéne megszoknunk, és kicsit okosabban kell mindenre odafigyelnünk. Én azt a részét is el tudom képzelni, és inkább azt hát támogatnám, hogy a vásárlásainkkal is támogassuk őket, tehát ne csak azzal, így hogy van. Legyen, és ne csak őket, hanem próbáljunk valahogy tényleg tudatosabban is helyben vásárolni. Hát gondoljunk bele, hogyha nagyon messziről jön az a termék, akkor azért annak a környezeti hatása egészen más, és az viszont visszahullik arra, hogy utána megint kevesebb a csapadék, megint sokkal melegebb van, megint rosszabbak lesznek a körülmények. Tehát azért egy ilyen körforgásban mi is benne vagyunk, és abszolút tehetünk is érte.
1: Abszolút. Szóval akkor aki tudja, segítse a Köhler családot, akiknek tényleg 1500 körbálája semmi, sőt meg egy tűzben nemrégiben, a héten, és hogyha valahogy tudtok, segítsetek nekik, és amint azt mondtam, a Paks FM Facebook oldalán megtaláljátok az elérhetőségét a családnak, és ott tudjátok jelezni, hogyha tudtok segíteni. Na, és akkor még egy utolsó témát azért dobjunk fel. VB, mi újság, nézed, követed?
2: Hát az a baj, hogy igen, én is a fanyagok közé tartozom, nem kicsit, nagyon, tehát régen minden
1: azért,
2: jobb volt.
1: Azért, mert kiestek a németek?
2: Ez csak egy dolog, attól még én szoktam tudni élvezni egyébként a játékot, hogyha olyan. Csak rengeteg a varral való probléma. Én azt gondolom, hogy hihetetlen, és egyre több olyan jel mutatta, hogy ez most már csak egy nagyon nagy marketing, nem is tudom, sztori, és ez nem biztos, hogy jót tesz nekünk, akik valamikor úgy nőttünk fel, hogy gyerekkorunkban minden meccset megnéztünk, mert annyira izgalmas volt, és például nem tudok úgy fennmaradni, mint emlékszem gyerekkoromban, amikor az előző VB, nem ez az, tehát éjszakai VB volt, akkor időnként felhúztuk a telefonunk, akkor még nem volt telefon. Órát húztunk fel, és néztük a meccseket, amikor lehetett. Most már nem ennyire érzem azt, hogy ezek ennyire jól működnének.
1: Jó, és hát nagypapa korban azért ez már...
2: Nem, hát nagypapa korban is lehetne, miért ne lehetne, csak nem szereted azokat a...
1: De mi a kifogásod? Tehát azért erről most beszéljél akkor, mert nekem ez most nem derült ki.
2: Hát, szerintem azért sok az irányított történet, tehát most már én is azt merem mondani, hogy sok a bunda.
1: Milyen
2: összeesküvés elmélet? Most mi abban az összeesküvés elmélet, hogy ha üzletileg ez a legjobb, a múltkor olvastam azt, talán Telexen, hogy az eddigi VB minden elemében a FIFA legjobb várakozásai szerint alakul. Hát persze, de nem olyan hülye, hogy ne tegyen érte. Tehát azt én is mondanod. Tennék érte, igen. Tehát ezért sokszor megvannak ezek a történetek, és hát nyilván izgalmas. Hát most annak mennyi statisztikailag a valószínűsége, kíváncsi lennék azért egy matematikusra, aki ezzel foglalkozik, hogy a legnagyobb sztárok is ennyi gólt lőnek például. Csak egy példa. Amikor 4-5 góllal tehát egyébként korábban se kisebb tehetségek rúgdalták a gólokat, sőt ott voltak azok közül, a nagyon nagy játékosok közül is egyik-másik, és mégse értek el eredményeket, tehát azért ez így nehéz. Más nyilván átalakult a foci, nyilván van egy-két pofozógép, de sokkal jobban szerepeltek egyébként a kis csapatok, mint amire számított nagyon sok ember.
1: Na jó, de akkor például mi alapján esik ki mondjuk Egyiptom egy Mohamed Salahval, tehát aki nem kisebb sztár, mint akik egyébként most a meglévő 8 csapat között vannak.
2: De nem, hát azért egy Messivel össze nem hasonlítható.
1: Jó, hát a Messi, jó, de a Messivel most a halandság, tehát egy súly sok.
2: Igen,
1: csoport.
2: Csak az a különbség, a Haaland megy főfele, azért a Salah megmegy a Szaúdi ligába. Tehát ő is a pályafutása végén van. Tehát itt ugye azok a kérdések, akik jönnek felfele, hogy ők tudnak-e olyan sztorikat generálni, ami érdekessé teszi.
1: Oké, nem vagyok otthon a fociban annyira. Svájcban például ki az, aki húzó ember?
2: Hát igazából most ott egy erős csapat dinamika van, tehát én Sapoizá típusú játékosuk, vagy Frey nem igazán van, hogyha lehet mondani.
1: Nem gondolom. Tudom, engem ők nem mozgatnak annyira.
2: Jó,
1: meg.
2: Tehát, okay. Hogy... hát Sapoizá például a Dortmunddal BL győztes volt.
1: Elhiszem, csak nem tudom, hogyha így az átlag ember, tehát aki nem a egy VB-nél mondjuk leül és megnéz egy-egy meccset, és nem az, hogy egy ilyen foci őrült, aki mindenkit ismer, mint amilyen te is vagy.
2: Hát de, tehát, én
1: szerintem,
2: sem már.
1: Szerintem engem egyébként halálosan hidegen hagy, hogy most éppen kik vannak ebben a 8-ban. Magyar csapat nincs a 8-ban, úgyhogy...
2: Hát igen, de nem, hát nyilván neked is dobog biztos majd Messiért a szíved, és a rekordok haszna hajszolásáért, és a csúcsokért, mert akkor valami történelmi dolognak vagy részesed, ezért nem lehet az atlétik bóságdoppingot kiszedni.
1: Uh-huh. Hát egyébként nem, de lehet, hogy csak én vagyok így bekötve. Biztos, hogy vannak olyan foci rajongók, akik meg azt várják, hogy akkor meglegyen neki itt a VB aranyérem. Nekem
2: és a 9. aranylabda, és a nem tudom én,
1: és a minden. Jó, hát mindegy. Jó. Szóval Franciaország, Marokkó, Spanyolország.
2: Nem, Marokkó már kiesett.
1: Marokkó már kiesett tegnap este? Akkor itt nem tudom, hogy miért nem jelölték. Na mindegy.
2: Ez a legjobb 8 csapatra kattintottál rá, és akkor abban még ők is benne voltak.
1: Igen, és akkor ki? A spanyol, a belgia, az ma lesz?
2: Ma lesz, igen.
1: Ma lesz,
2: holnap a másik
1: kettő. Meg a norvég, Anglia és az argentina, Svájc. Jó, hát meglátjuk. Kiket vársz a 4 közé? Most akkor már tudjuk, hogy Franciaország bent van.
2: Hát a 4 közé jó eséllyel egyébként a csúcs teljesítményű csapatok lesznek, tehát a Anglia, a Spanyolország, hát nem tudom, lehet, hogy most már annyi furcsa dolog volt Argentina mellett, hogy Svájc véletlenül nyerhet. Mert ugye az 5-foki szigetek majdnem kiejtette Messiéket, utána a Salahék majdnem kiejtették őket, tehát így most már egy kicsit izgalmas lesz.
1: Jó, hát azt meglátjuk. Viszont még van egy kis időnk, úgyhogy beszéljünk akkor az atomkupáról is, mert hogy szerintem ez egy tök nagy dolog egyébként, hogy tényleg szinte az összes kontinensről szoktak ide jönni a világból, és valahogy úgy érzem, hogy ez nincsen a megfelelő helyén kezelve, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szóval egy kicsit úgy bennmarad, bent ragad ez az egész a judósok világában, ami persze önmagában egy tök nagy dolog, hogy egy ekkora közösség a világ minden tájáról összejön, és az Pakson történik meg, de mégis, hogy tudatosul-e ez bennünk itt paksiakban, hogy...
2: És még dugókkal se jár, és nem tudom én, tehát igen. Igazából kellemetlenségek sincsenek vele. Nem tudom, de lehet, hogy azok, akiknek ezt el kéne adni, és mondjuk közelebb kéne hozni a versenyzőket, és az egésznek a hangulatát, mert én egyébként úgy hallom, hogy hihetetlen jó hangulat ez a nemzetközi, tehát ilyen, mint egy gyerek olimpia most, hogy hülyén hangzik, de...
1: Hát ja, junior atomkupa.
2: Hát tehát lehet, hogy azon keresztül kéne egy kicsit esetleg kilépni az ő zárt világukból, ami nyilván érthető egyébként a maga módján, és valahogy egy kicsit közelebb hozni, hogy milyen távolról jött embereknek adunk otthont, és mutatjuk meg a várost, vagy hát mutatják meg ők akár a sporton keresztül, és hogy milyen tapasztalatok vannak. Tehát én azt gondolom, hogy jó visszajelzések. Te magad mondtad, hogy beszéltél tévedésből, vagy véletlenül több talán messziről jött, talán az egyiket, azt mondtad, Ausztrália?
1: Vannak ausztrálok, igen, és franciákkal beszélgettem franciákkal egyébként, de ausztrálok is voltak, igen.
2: És hogy olyan dolgokat mondtak, amik egy kicsit evidenciák, és mégsem azok. Más szájából egészen jó hallani, és mi is magunk is rácsodálkozunk időnként, és nem csak, hogy mondjam, tehát egy kicsit másként is tudunk nézni a saját lakhelyünkre.
1: Igen,
2: ami fontos lenne.
1: Igen, azok kedvéért, akik nem hallgattak minket 2 óra óta, azoknak mondom, hogy az elején a műsornak elmeséltem, hogy francia versenyzőkkel beszélgettem nemrég, és akkor az egyik srác az úgy megemlítette, hogy mennyire tetszik neki Paks, hogy milyen zöld, tehát hogy pont azt mondta így a csapattársainak, hogy fú, hát hogy ez tök jó, hogy nincs sok, tehát hogy eleve az, hogy nincs sok ember, tiszta a város, és hogy mennyi sok zöld felület van, ez neki nagyon tetszik. Nem jegyeztem meg valami K-betűs városból, Párizs fölötti valami északra lévő városból érkezett, és hogy így ez így neki nagyon-nagyon tetszik, és tényleg egyrészt tök jó hallani, hogy olyanok, akik messziről jönnek, és így csak az első benyomásuk a városról az, hogy wow, ez tök jó, és tök tetszik nekik, de a másik meg az, hogy tényleg mindenhonnan a világból ide jönnek, ide repülnek, itt töltenek 3-4 napot, megtöltik az összes, nem csak paksi szállodát, hanem úgy hallottam, hogy Tengelicen is itt a környéken lévő szállodákban vannak elszállásolva, és hogy ez szerintem egy óriási dolog,
2: amit
1: sokan... Igen, és jönnek, és én emlékszem...
2: Számolnak vele?
1: Igen, nagyon-nagyon régen, amikor én még...
2: Dzsúdoztál?
1: Nem dzsúdoztam, soha nem dzsúdoztam, hanem amikor én is ilyen tínédzser voltam, akkor
2: is jöttem. Azt tényleg olyan régen volt már?
1: Hát annyira nem, de néha olyan, mint hogyha már nagyon régen lett volna. Főleg ilyenkor, amikor így a srácok mondtak, az egyik az 18 éves volt, a másik az 19, és így, Úristen... De megöregedtem. Én már akkor egyetemista voltam, amikor ők még megszülettek, érted?
2: Hát azért annyira nem erős a helyzeted.
1: Miért?
2: Tényleg?
1: Hát 18 éves, hát bőven.
2: Oh, oké, bocs. Jó. Még akartam segíteni rajtad, de nem sikerült.
1: Nem tagadom le a koromat. Sőt, egyébként nem is akarnék fiatalabb lenni, szóval úgy vagyok vele, hogy jó, akkor lennék szívesen mondjuk 18-19 éves, hogyha ugyanazzal a tudással, bölcsességgel rendelkeznék a világról, mint ami most már megvan a mostani koromban, de egyébként úgy nem.
2: Akkor legalább mindenki érteni, hogy miért nem kedvel a korosztályod. De akkor nem értették, hogy mi a probléma veled, de most így legalább már lenne rá egy adekvát válasz.
1: Olyan gonosz vagy velem, Tamás. Na jó. Szóval tök jó, hogy lesz ez az atomkupa, úgyhogy menjetek ki az aséra holnap reggeltől, ha jól tudom, akkor vasárnap délután.
2: Ismerkedjetek, fiatalok, gyakorolják a nyelvet.
1: Így van, gyakoroljátok a nyelvet,
2: tudjatok meg
1: beszéltek.
2: Többet a világról, más gondolatokra legyetek nyitottak. Ez így nagyon van. Fontos lenne egyébként, ez tényleg jól jönne. És nem csak a dzsúdósok, hanem esetleg azok, akik tényleg ezt a korosztályt képviselik más területen is.
1: Így van. És akkor még egy utolsó téma, mert még mindig belefér az adásba, az adásidőbe, hogy...
2: Józsi nincs itt, nem beszélt el. Na, hát
1: igen, egyébként ez érezhető. Már nem a hiány.
2: Hanem a többlet.
1: Igen, a többlet, ami időnk van, ez olyan jó hallatni a hangunkat, nem? Uh-huh. Na, szóval, hogy a Paksi FC-nek pedig ugye megkezdődött a bérletértékesítés a mai napon, és 15-én pedig a Panathinaikos elleni meccsre is megkezdődik a jegyértékesítés, mert hogy a bérletek nem érvényesek, ezt azért több helyen is elmondta a klub, hogy erre figyeljenek oda a bérletesek, hogy nem érvényesek a bérletek a Konferencia Liga selejtezőkre, de ez is egy izgalmas időszak lesz, nem? Tehát 23-án most már tudjuk, hogy 8 órakor lesz a Paksi FC Panathinaikos itt a Fehérvári úti stadionban. Te mit vársz ettől a mérkőzéstől?
2: Hát hú, jó küzdelmet, szép végeredmény, gólokat, ez az, de amiket mi rugunk, na ezt várom. A realitás azért nem ugyanaz a lehetősége a két csapatnak, és akkor
1: igen,
2: anyagi, történelmi egyebek, de hát látunk már karronvarjút, úgyhogy hát ha valami hát, ha történik, ami
1: igen.
2: És akkor az eddigi menetelésekhez hozzá lehet írni a mostanit is.
1: Igen, én is ebbe bízok, mert hogy amikor Kovácsik Ádám itt volt nálunk az élesztőben, akkor ő is ugyanezt mondta, hogy igazából nem a Paksi FC az esélyesnek tartott csapat, de hát tavaly is volt olyan a Konferencia Ligában, ha jól emlékszem, a Maribort ejtettük ki.
2: Ha megelőtte a Larnakkal.
1: Megelőtte a Larnakkal.
2: Tehát azért volt
1: van.
2: Itt minden alkalommal olyan, ami fölé, tehát hogy mondjam, szint fölött teljesített a Paks, és fölötte lévő csapatot vert ki, hát így lehet fölfele jutni.
1: Így van, és reméljük, hogy ez most is így lesz, és melléjük áll a szerencse is, mert nyilván oda kell tenniük magukat, de egy kis szerencse is kell az élethez. Hát jól van, akkor most viszont már lejárt az időnk, úgyhogy akkor köszi, hogy itt voltál, Tamás, és köszönjük. Köszönöm, a hallgatóknak is, hát ezt ne nekem tudod, hanem a feleségednek köszönt, hogy még megengedi, hogy
2: bejön.
1: Na jó, viccelek. Szóval köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk a szabad péntekben. Jövő héten is jövünk majd Tamással, és ha minden jól megy, akkor vendéggel is, akinek most még a személyét nem árulom el, mert folynak az egyeztetések, de hallgassatok minket egy hét múlva a 2 és 4 óra között pénteken is. Ez volt a Szabad Péntek Strasser Tamással.
2: Kellemes hétvégét mindenkinek.
1: És Harmad Gabival. Kellemes hétvégét, sziasztok!
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

Rock FM, a legnagyobb best-of slágerekkel. Ma déltől egyig, egy teljes órán keresztül csak egy előadótól játszunk. Íme egy kis ízelítő a mai best-of sztárórából.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Meghatározták az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékét, írja az MTI. Az építőipari rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint óránként. A közlekedési és beruházási miniszter erről szóló rendelete pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. A jogszabály szerint a szabályozás az építőipari ágazati körülményeket és a gazdasági környezet előnytelen változásait tartja szem előtt. A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Sikeresen lezajlott a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló éves fizikai védelmi gyakorlata. A gyakorlatban a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai is nagy mértékben vállaltak szerepet, tájékoztatott az Országos Atomenergia Hivatal. A radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú non-profit Kft. Július 2-án tartotta meg a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló éves fizikai védelmi gyakorlatát az Országos Atomenergia Hivatal, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság felügyelete mellett. Az évente megtartott komplex gyakorlat során az RHK Kft. Tesztelte a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló fizikai védelmi rendszereinek és eljárásainak működő képességét. A létesítmény személyzete és a területi rendvédelmi szervek képviselői a telephelyet célzó támadásokat hárítottak el. A végrehajtást az OAH, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai ellenőrizték, és a gyakorlatot elsődleges értékelésük alapján eredményesnek ítélték. Az RHK Kft. Jelentést készít a gyakorlat tapasztalatairól, kitérve a megfigyelők és résztvevők észrevételeire és az esetleges fejlesztésekre a magasabb szintű védettség biztosítása érdekében. A hatóságok a jelentés alapján döntenek a gyakorlat végrehajtásának elfogadásáról, és szükség szerint javító intézkedéseket rendelnek el. Megtelt a Dunaparti vízi színpad a Cotton Club Singers péntekesti Hofi koncertjén. A májusi városnapján elmaradt előadást pótló zenei eseményen a legendás humorista Hofi Géza születésének 90. évfordulójára emlékeztek. A Cotton Club Singers 5-tagú vokálcsapata a Cotton Club Band kíséretében hozta el a művész legnépszerűbb dalainak és paródiáinak átiratait. A koncert különlegessége volt, hogy a modern technikának köszönhetően az este folyamán többször maga Hofi Géza is megszólalt és hozzáénekelt a produkcióhoz. A rendezvényt a Csengely Dénes Kulturális Központ szervezte. Százak keresték azt a 43 éves férfit, aki egy igazoltató rendőrt gázolt el Kaposszegcsön csütörtökön késő este. Végül csak nem 24 óra bujkálás után a Lucernásban találtak rá Csikostötös határában, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy dombovári rendőr kért segítséget csütörtökön nem sokkal 3:45 előtt, mert egy autós elgázolta intézkedő járőrtársát Kaposszegcsön. Az autó vezetője megállás nélkül elhajtott. A rendőr azonnal bajba jutott társa segítségére sietett, és a mentők kiérkezéséig elkezdte az első segélynyújtást. Rövid időn belül több egység is érkezett a helyszínre, és megkezdték az autós felkutatását. A kocsit nem messze onnan meg is találták, de a sofőr elmenekült. Már az éjszaka folyamán megkezdődött a 43 éves csikostöttösi férfi keresése. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság valamennyi egységétől folyamatosan érkeztek munkatársak, hogy segítsenek. A kaposszegcsői önkormányzat, helyi vállalkozók és éttermek, valamint több civil is étellel és itallal látta el a keresésben résztvevőket. A kutatásban nagy segítséget nyújtottak a készenléti rendőrség, a Baranya vármegyei és a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai is. Az összefogás erejét mutatja, hogy az egyenruhásokon kutyákon kívül polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek kutyákkal, drónokkal, terepjárókkal vettek részt a kutatásban. Az érintett települések lakói helyismeretüknek köszönhetően számos hasznos javaslattal segítették a munkát. Az összefogásnak köszönhetően az összehangolt munka eredményeként csaknem 24 óra bujkálás után Csikós-Tötös külterületén egy lucernásban megtalálták és elfogták a keresett férfit. A rendőrség köszöni mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy a kutatás sikerrel végződött. A 43 éves csikós-tötösi férfival szemben a Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség indított büntető eljárást.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Millás FM-en.
1: Fábián Dáviddal és Repicki Lászlóval fogunk beszélgetni a Zebra Eats Lion formáció alapító tagjaival. Szervusztok, jó reggelt!
2: Yeah, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na, frissebbek vagytok, mint nemrég itt még privátban.
2: Hát igen, azért az ember igyekszik összekapni magát.
1: Igen, szerintem sikerült is, és meg is kell kérdeznem tőletek is, mint minden zenésztől, hogy ilyenkor reggelente hogy indul a nap, mit csináltok, és mikor kerül képbe a zenélés a nap folyamán?
2: Jó, akkor erre, mivel nem kell visszaemlékezni, nem válaszolok én. Szóval a nap az úgy indul, hogy vagy a telefon csörög, vagy pedig a kislányom ébreszt. Nagyjából 7 óra környékén indul a nap. Hát átlagos rockstar élet, fogmosással, kávéfőzéssel, majd munkába indulással. És aztán mikor jön a zene? Hát nálunk általában hetente egyszer van közös próba, és egyébként mindenki otthon, amikor a hangszeréhez jut. Mondjuk Dávidnak egyszerűbb, mert mindig nála van a hangszere. De alapvetően otthon vannak gyakorlások, készülések, és akkor hetente egyszer pedig összeül a zenekar, és olyankor pedig megmutatjuk, hogy ki mire jutott az unalmas hétfőtől szombatig, jellemzően vasárnap próbálunk.
1: Aha, de ilyenkor például az új ötletek is képbe kerülnek, amikor találkoztok? Amik otthon keletkeztek esetleg?
2: Hát ez úgy szokott lenni nálunk, hogy nincs dedikálva, hogy a zenekarban mondjuk kiírja a dalokat. Tehát nincsenek így, elég demokratikus zenekar vagyunk. Tehát simán lehet, hogy mondjuk jön egy dallamötlet nekem gitáron, és aztán a dal többi részét pedig abszolút közösen csináljuk, de olyan is van, hogy már majdnem kész dalok születnek hálószobákban, szóval ez nagyon változó. A szövegben is hasonlóan dolgozunk, tehát van, akinek van egy refrén ötlet, akkor a másik írja meg a verszakot, szóval ez abszolút közös projekt, és közösen születnek a dalok ilyen értelemben. Sokszor pedig a próbateremben lent, másfél óra

0: a kocsonyás szemmel egymás bámulás után valakinek beugrik egy jó akkordváltás, vagy egy jó ritmika, és akkor abból egyszer csak lesz dal, van, amikor pedig napokon át csak nézzük egymást. Hát ez ilyen kit, mikor csókol meg a múzsa, úgyhogy ezt nehéz befolyásolni.
1: Igen. Egyébként igen, de hát én sem szoktam mondjuk például befejezni szöveget, de nem például pont az van, hogy ha többieknek van egy dallam ötlete, akkor azt fölvesszük, hazaviszek, dolgozunk rajta, és akkor megírok hozzá egy verszakot, meg egy refrént, de valahogy pont nem sikerül sose befejezni. Úgyhogy ezért van az, hogy mindenki így valamennyire beleszól. Mondjuk viszek egy sablont, hogy így fogalmazzak, és akkor Lacinak még van ide rím ötlete, akkor Kapari mond egy-két sort belőle, és akkor így készülnek el.
2: Igen, ez valóban egy demokratikus felállása a dolgoknak. Sok bandában van az, hogy egyszerűen így valaki már full készen visz egy számot, aztán a többiek már csak így kidolgozzák a hangzást, de ez így kis mozaik darabokból épülnek össze a számok. Na, meséljetek akkor egy kicsit arról egyébként az influencerekről, mert hogy itt azt láttam a Facebook oldalatokon, hogy Red Hot Chili Peppers tribut esten is játszottatok például nemrég?
1: Igen, az is volt. Ez most Vácon volt. Szoktunk, legtöbb esetben egyébként Pesten játszunk fönt, főre mondjuk a Gödörbe, vagy több ilyen klubhelyiségbe, és akkor ez most vidéken volt. Uh-huh. Ezt mi szerveztük, de ez egy ilyen kisebb koncert volt, és még az is döntés alatt volt, hogy most akusztikusan játszunk, vagy így játszunk. De itt influencer, mire gondolsz, hogy mi az, ami hat a zenénkre?
2: Így van, hogy mielőtt még rátérünk a bandának a rejtélyes keletkezési körülményeire, hogy ti így egyénileg milyen behatásokat hoztok, mit szoktatok hallgatni egyébként, és mi az, ami hatással van rátok?
1: Hú, az annyira vegyes, hogy nagyon. Tehát a Dáci, ugye a ritmusgitárosunk, inkább ezeket a retro, vagy hát hogy is mondjam, 40-50 évvel ezelőtti rock slágereket, AC/DC-től Led Zeppelin és hasonlók. Uh-huh. Bohi az egy full metal közegből érkezik, meg alapvetően ilyen zenét is játszott előtte. Hát Kapari az alternatív vonal amúgy, de lehet ezt Laci jobban el tudja mondani.
0: Igen, Kapari Dávid mondjuk főképp például Kispál az, amit hallgat, vagy hallgatott, de ő mondjuk, tehát ő tényleg nagyon vegyes, tehát azt azért érdemes tudni, hogy nem, semmiben nem közös az ízlésünk talán. Uh-huh. Ez nagyon érdekes zenekaron belül, mert emiatt mondjuk ez azt is okozza, hogy a dalaink legalábbis szerény véleményünk szerint elég különbözőek, szóval ha mondjuk a legutóbbi albumot is valaki meghallgatja, az ugye nagyon terjedelmes, mert négy dalról van szó, tehát azt még talán végig lehet küzdeni, akkor eléggé különbözőek a dalok, és szerintem meg is lehet tippelni egy kis idő után, hogy ki hozta az alapötletet. Én például főképp mondjuk ilyen punkosabb rockot szeretek, tehát mondjuk nem tudom, a Green Day-t, vagy hogyha magyar viszonylatban kell mondani, akkor talán ami közös pont lehet a zenekarban, mondjuk a Supernem, amit szeretünk, de szeretjük a Royal Blood-ot, szóval, hogy nagyon sokféle zenét, én például nagy Youngblood rajongó lettem az elmúlt időszakban, szóval ez is változik, de tényleg, mivel különböző zenéket hallgatunk, különböző hatások érnek minket, az alapötlet az eléggé meghatározza, hogy ki hozza, hiszen annak a témának, legyen az gitár vagy szöveg, annak már van egy alap, hogy mondjam, ilyen nem tudom, érzelme, vibe, és akkor abból fejlődnek a dalok, de ez tényleg elég vegyes káposzta.
2: Igen. Hát főleg így, hogy mindenki hozzárakja magáét, azért kialakult most már a bandának a sajátos hangzása. Na, meséljetek egy kicsit az eredetéről. Információink szerint ti óvodás korotok óta ismeritek egymást, ez tényleg így van?
1: Ez igen. Laci, mind a ketten érsekot kértiek vagyunk, ez Nógrád megyében, Szlovákiától egy 10 perces település. Uh-huh. És ott jártunk általános iskolába is egy helyre, egyébként meg óviba is. Mi messzebbről költöztünk ide, csak apám itt kapott állást, és ő lett az igazgató, úgyhogy 8 éven keresztül hallhattam Lacitól is egyébként, hogy kivételeznek velem bent a általános iskolába, de aztán csak jóba lettünk, mert ő elkezdett gitározni, meg énekelni, és akkor egy ilyen rendezvény során kiderült, hogy egy-két dalt el is tudok énekelni. És mondta, hogy ő alapít egy zenekart, mert van ott három gitáros, és akkor tök jó lenne, hogyha jönnék. És akkor csatlakoztam is, és itt a középiskola alatt kb. Egy évig játszottunk együtt, csak nem nagyon mertem így közösség előtt énekelni. Tehát az, hogy így a próbán, ugye ez úgy oké volt, de az, hogy így megjelenni mások előtt, meghallgatja, nem tudom, 20-30-40 ember, uh-huh. az már problémás volt, úgyhogy eltett egy fél év, és kirúgtak a zenekarból. Ja. Úgyhogy utána eltett 3 év, és nem is beszéltünk addig egymással, de egy kocsma alkalmával találkoztunk lent Vadkerten, és akkor találtuk ki, hogy akkor minden nagy, ezt így megpróbálnánk még egyszer. Uh-huh. Igen. És akkor volt nekem is zenekarom, meg Lacinak is zenekara volt, és így kerültek be a tagok. Például a basszusgitáros Kapari Dávid az Lacival játszott együtt, mert itt középiskolában már ismerték egymáson, volt egy közös zenekaruk. Én meg a dobost hoztam, illetve még egy volt gitárosunk, akivel együtt játszottunk, így kezdtük el után. Uh-huh. Aztán itt teltek az évek, és elég sok formációban voltunk, de most amiben vagyunk egyébként, az körülbelül egy ilyen 5-6 éve talán.
0: Hát ebben nem tudok segíteni, mert én semmire nem emlékszem, sajnos ebben nem vagyok jó.
2: Igen, ebben megállapodtunk már itt adás előtt, hogy te nem emlékszel semmire.
0: Igen. Úgyhogy bárki bármit mondhat.
1: Ezt azt hittem, hogy úgy játszunk, mint a Mr. és Mrs. Smith-ben egyébként, hogy 5 éve, 6.
2: Ezen veszedettek össze, és ez emiatt lesz vége a zenéknek, akkor nem vállalom felelősséget.
1: Nem, már ilyen nem lesz.
0: Az életünk túl sok szinten fonódik össze óvoda óta, tehát, hogy azt szoktam mondani, hogy a feleségem sokat tud rólam, de sajnos Dávid az, aki akinek a bölcsekköve van, úgyhogy nem tudok megválni tőle.
1: Oh, wow. És a bíróságon fel is használhatjuk.
2: Más ajánlat. Wow. Na hát egy ilyen szoros barátságból nagyon szoros zene kell, hogy létrejön egyébként. Honnan jött ez ennek a formációnak a neve? Zebra Eats Lion.
0: Zebra Eats Lion?
2: Igen.
0: Hát az amennyire én emlékszem. Voltunk mi már minden, szóval nem csak a zenekar formációja. Változott nyilván a név is. Igen. Énekeltünk angol szöveggel, énekeltünk teljesen kitalált nyelven is.
2: Micsoda!
0: Annak annyi a története, hogy alapvetően úgy volt, hogy angolul volt a zenekar, de hát odáig jutottunk, hogy tudod, jön egy ötlet, próba, kész a dal, és akkor erre megy egy ilyen halandzsa angol. Tehát ugye, hát majd lesz rá szöveg alapon. Először csak az ember, mármint a Dávid, hát dallamot énekel. Szóval mennek szépen, és akkor az így beáll, de hogy még szöveg nem volt megírva, tehát nem volt megformázva. És egyszer csak elő kellett, ezzel nem volt semmi baj, tehát ezt élőben a közönség a mai klub felhozatalban és a mai hangosítási technikában, amik a kis klubokra jellemzőek, ezek abszolút nem voltak zavaróak, tehát nem értette a közönség, hogy mi a szöveg, egy-két értelmes angol szót el lehetett kapni, de hát azért a jelentős része halandzsa volt a szövegeknek. Majd egyszer csak játszottunk olyan helyen, ahol ezt felvették, és profi minőségben lehetett követni, és amikor eljátszottuk élőben a dalokat, utána egy interjú szituációban találtuk magunkat, ahol megkérdezte az interjúztató, hogy egyébként milyen nyelven éneklünk. Mert hogy az kiderült, hogy hát ez nem angol, se nem magyar, hanem hogy tulajdonképpen halandzsa. Szóval innen jön az, hogy mi még halandzsa nyelven is játszottunk, mert hogy a dalok kész voltak, csak szöveg nem volt rá. Úgyhogy volt halandzsa, volt angol, és aztán elérkeztünk a magyar szövegekig, és el is felejtettem, hogy volt a konkrét kérdés.
2: A nevetekről érdeklődtem, úgy látom, ez ilyen marginális kérdésnek.
0: Nem, szóval a nevünk az úgy volt, hogy volt egy ex-tagunk, aki szintén érsek Vadkert, szintén 120 millió éve ismerünk, uh-huh. Kovács Péter, és egyszer csak eljött egy próbára, akkor még azt hiszem Újpesten próbáltunk, és azt mondta, hogy mert névkeresésben voltunk, és azt mondta, hogy mi lenne, ha Zebra Eats Lion lenne, és így azt mondtuk, hogy ja, jó, tehát nagyjából ennyi. Szóval nagy mögöttes kutatás, és megfejtés nem volt. Hát nem. Tetszett nekünk, hogy milyen jó lenne egy olyan világ, ahol a zebra eszi az oroszlánt, és ennyi.
2: Igen, azonnal.
0: És tudod, fel tudjuk öltöztetni csomóféle jelentéssel.
2: Persze,
0: ahogy megy az idő, úgy nyer jelentést a zenekarnak.
2: Így van,
0: a neve, de nem igaz.
2: Közben egy kihagyott zítszer is volt egyébként, mert tulajdonképpen bármilyen sztorit megoszthattál volna most velünk, mint az igazságot.
0: Igen.
2: És jelentőség teljes lett volna is.
0: De ezt mindig aktuál társadalmi kérdésekhez szoktuk igazítani, szóval.
2: Aha, értem. Most pedig olyanok nincsenek. Éppen.
3: Igen. Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Csúcs ez a név, csúcs ez a név, és csúcs a zene is. Hadd kérdezelek most egy kicsit a szövegekről titeket, még a témáitok rendszerint.
2: Hát, ezek is vegyesen vannak. Alapvetően amúgy ilyen mindennapokból szoktunk kiemelni ilyen szituációkat. Tehát a szövegek azok sose úgy jönnek, hogy otthon erőltetjük, hanem nem tudom, sétálunk valahol, vagy megyünk a buszon. Például ott van a Fene gyerek, azt koncerten is elég sokan szokták szeretni, ez pont egy arról szól, hogy milyen egy kocsmai verekedés. Onnantól kezdve, hogy egymásnak szólogatunk be, nézegetitek, méregetitek egymást, és akkor így a tetőpont a végére.
1: Wow, kicsúcsosodik.
2: Igen, tehát igen, van szerelmes szám is, amúgy például ott van Sáskaraj, hogy éppen milyen azt megélni, amikor valaki szerelmes, ez tényleg olyan, mint a Sáskaraj.
3: És ez nem a lilaköd, igen.
2: Nem a pillangók szállnak ki a gyomrodba, hogy azok verekednek ott, hanem a sáskák.
1: A sáskák, ja. Wow, milyen.
3: Hát azért, mert tudod, az van a szerelemmel, hogy abból a szempontból írtuk azt a szöveget, a Sáskarajt, hogy a szerelem az csodálatos és rózsaszín és köd, de közben, hogyha már voltál valaha szerelmes, akkor tudod, hogy amikor annak vége, az nem túl jó, az olyan, mint a sáskajárás, az egy elég gyötrelmes dolog, vagy ilyen bibliai büntetés, és hogy az ember mielőtt szerelmes lesz, és már csalódott, akkor van egy ilyen szorongás az emberben, hogy Atya Úristen, ez megint be fog tudni következni, és a szerelem az ebben a dalban, vagy ebben az értelmezésünkben ilyen kettős érzés. Egyrészt nyilván örülök a pillanatnyi állapotnak, másrészt ott van bennem az a félelem, szorongás, hogy mi lesz, hogyha megint hülyeségeket csinálok. Tudod, ilyenkor az ember egy csomó mindent csinál, hogyha szerelmes, zenekart alapít, hangszerrel megtanul, rádiózni kezd, mit tudom.
1: Ez a leggyakoribb, így van, pontosan, ahogy mondod. Igen, hát ez az apokaliptikus szerelem koncepciók csúcs. Most beszélgessünk a nem randiról, mert ez is olyan, mintha valamilyen módon félelőig elutasítana egy jó dolgot. Mi történik ebben a trackben? Vázoljuk fel, mielőtt még itt bemutatnánk.
3: Igen, azt még egy picit hozzátenném ez a dologhoz, hogy azért nálunk előfordult az is, hogy mondjuk játszottunk egy ilyen 5-6 évig egy dalt úgy, hogy a zenekar több tagja nem ugyanazt gondolta, hogy ugyanarról szól a dal. Tehát, hogy igen, ez az Ember más nevezetű dal, ennek a szövegének egy tudom, jelentős részét mondjuk ilyen hoztam éppen, és akkor így mondták a srácok egy véletlen beszélgetés során, hogy hát ja, az a dal, ami erről meg arról szól, és akkor így mondtam, hogy így, jó, csak hogy így nem. Tehát, hogy amikor megírtam, akkor nem erre gondoltam. Tehát, hogy végül is, ja, ezt is bele lehet magyarázni, de igazából nem erről szól a dal. Szóval a Nemrandi is valószínűleg valami hasonló. A Nemrandinak az alap koncepciója, de majd a Dávid ki javít, hogyha rosszul mondom, az talán az én ötletemben fogalmazódott meg egy teljesen más szöveggel kapcsolatban, amiből nem lett nóta. De azt kell tudni a Dávidról, hogy ő két dolgot nem tart tiszteletben ebben az életben, az pedig a tér és az idő. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy ilyen kifejezésünk, hogy a Dávid az nettó időben számol. Tehát, hogyha mondjuk van egy, megnézi a térképen, hogy 7 perc a villamos menetideje, akkor a Dávid bemondja, hogy 7 perc múlva ott vagyok. Az, hogy még egyébként 4 perc míg elsétál a villamos megállóig, még vár, utána elsétál a kocsmáig, az még 6 perc, azt nem számolja. Tehát a Dávid nettó térés időben számol, és ebből a téridő katyvaszból született a gondolat, hogy mindig lekés, várni kell a Dávidra, és igazából a nem randi, az egy nem beteljesült randiról szól, mert hogy térben és időben ez a szerelmes pár, ez nem tudott találkozni, mert bár egymást keresték, együtt szerettek volna lenni, és ez egy jó randi lehetett volna, de valahogy elnézték a villamos megállót, és az órát, és a napot, és ez így nem jött össze. De hát ilyet szerintem sokan éltünk már meg, hogy úgy emlékeztünk, hogy hétfő 2, de aztán mégis kedden.
1: Csütörtök hajnal jött, igen.
3: Igen, volt megbeszélve. Úgyhogy ez nagyjából ennyi. Itt ilyen nagyon nagy megfejtés és mögöttes tartalom. Talán nincsen.
1: Wow. Egyébként felmerült az is bennem azért. Szerintem ez tök jó. Például az előző számnál Ember más, ez volt a címe?
3: Amit igen, igen.
1: A többféle értelmezési lehetőség az szerintem mindig egy pozitív dolog, mert tudod, nem mindig azt adod át, amit beleírtál. Nem olyan, ha mindenki rászáll, és így a maga színeivel ezt is így megtámogatja.
3: Hát igen, ott van egy ilyen sor, hogy hé, nekem nem kell más, létező ember más. És akkor ezt úgy értették a srácok, hogy hé, nekem nem kell más létező ember más, tehát egyben, hogy nem kell más létező ember más.
1: Jó,
3: én meg úgy írtam, hogy hé, nekem nem kell más, csak egy lét, egy néma csakkal, csak igen, egy létező ember más.
1: Aha, aha.
3: Hogyha nem bírom, majd csendben átadom, ami igazából arra utalt volna az én értelmezésembe, hogy úgy szeretnék magamból még egyet, hogy miközben mondjuk én nem tudom, dolgozom, és teszem azt, amit a társadalom elvár tőlem, legyen egy olyan ember másom, aki mondjuk a gyerekemmel játszik, legyen egy, aki mondjuk rockstar, legyen egy, aki pecázik, tehát biztos érezte már minden ember azt, hogy de jó lenne, hogyha lenne belőlem több, ugye bár volna két életem, hát ezt már többször meg énekelték, de tulajdonképpen ez volt az igen, alapötlet nálam, és mivel ott egybe értelmezték a mondatot, így meg azt jelentett, hogy de jó lenne, hogyha nem lenne.
1: Wow!
3: Szóval és azért az értelmezésben elég más lesz.
1: Hát teljesen, totálisan más. Na, srácok, mielőtt egy ős dalpremier lenne itt a Paks FM hullámhosszán, tőletek szerintem még nem játszottunk semmit, de itt az idő. A nem randi fog következni, de előtte még röviden, tömören a tervekről. Mivel fogtok foglalatoskodni itt az elkövetkezendő hónapok, évek, évtizedek során?
3: Akkor ezt mondom én, a terveket. Igen. Nagy tervek vannak, mint mindig. Most, ami közeljövőben terv és amire koncentrálunk, az az, hogy Vácon a Vigalomban fogunk játszani, Dunaparton, tök nagy színpad. Azt nagyon várjuk nyitónapon este 8-kor. Úgyhogy az egy jó opció. Aztán lesz egy A38-as bulink, és ami picit hosszabb, de mondjuk éven belüli tervünk, az az, hogy érkezni szeretnénk egy következő anyaggal, ami nem 4 dalos lesz, mint a mostani kis EP, hanem egy 6-8 dalos, mondjuk azt, hogy lemez. És elkezdtünk dolgozni szerencsénkre, és innen is köszönjük Balla Máténak az Iván Endo Parazolból, a gitárosukkal. Egyébként mi egy faluból származunk, szóval minden komoly ember Érsekvadkerten, Nógrád megyében születik és nő fel. Szóval, hogy elkezdtünk dolgozni új dalokon, és hát a rövid terv az az, hogy elkészül ez a lemez, a kicsit hosszabb pedig az, hogy de ez nem sok, egy ilyen 2-3 év, hogy teljesen váratlanul le fogjuk uralni a magyar zenei piacot, és így 30 közepén teljes őrületbe fognak kerülni a tini lányoktól a milfekig mindenki. És itt most már a zenekarban szinte mindenkinek, és ezt szeretném felhívni a női rajongóknak a figyelmét, hogy már csak a Dáci gitárosunk az, aki szabad préda, de természetesen rockstar válással még bármi történhet, úgyhogy az a terv, hogy meghódítjuk először az országot, majd az egész kontinenst, aztán a bolygót, és így tovább a végtelenbe.
1: Így van.
3: Hát és, ilyen. Hát a feleségem szerint fel kéne nőni, de erre nem sok esélye van.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.

0: Best of élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.
1: Simon Szilviával és Makovec Gyulával fogunk beszélgetni. Jó reggelt, szervusztok.
2: Sziasztok.
1: Jó, ja, egy kicsit mindenki. Magadhoz húzhatod, igen, a mikrofont. Ja, így már szerintem jó lesz. Csak egy kis röviden tömören, a Monarchia Túrák blog szerkesztői, írói és átélői vagytok, mert ti vagytok azok, akik utazgatnak mindenhol a Monarchia jellegzetes helyszíneire, és újabb kalandokról fogtok nekünk beszámolni. Mik ezek az újabb kalandok? Mivel fogtok kezdeni? Már itt a beszélgetés előtt is szóba került egy csomó minden.
2: Hát ugye Lengyelország kapcsán hívtatok meg minket, és az idén én betöltöttem az 50. születésnapomat, az 50. évemet, és hogy hát megünnepeltük az 50. születésnapomat, és ezt Lengyelországba tettük, és itthon, amikor keresgéltem, akkor láttam, hogy Gázárhoz is fel fog lépni Gliwicébe, és hát az ott már nem volt kérdés, hogy hát akkor én itt szeretném tölteni.
1: Igen.
2: Szeretnék ünnepelni.
1: De akkor ezek szerint nagy fan vagy már régóta.
2: Igen, ez azt gondolom, az én generációm, az én korosztályom.
1: Abszolút.
2: Igen.
1: Igen, ez egy nagyon illusztris hely, ahol egy
2: rengeteget tudnánk mesélni, megbeszélgetni, hatalmas órákat.
1: Aha. Hát itt az idő, azért vagytok itt, úgyhogy let's go. Szóval,
2: nem férne bele.
1: Nem férne bele? Hát akkor röviden összefoglalva mégis, mert hogy mondtátok, hogy apránként ezek azért a blogra is ki fognak kerülni. Hogy történt maga az utazás, meséljetek az élményekről, és persze a koncert is kerüljön szóba mindenképpen.
3: Hát ugye felkerültek még tavaly szerintem évvégén a turnéállomások a honlapjukhoz, és akkor láttuk, hogy ez viszonylag közel van Magyarországhoz, Gliwice. Ez ugye ez a Krakó-Katowice ezen a vonalon, tehát ez a sziléziai részen van, tehát az a Dél-Lengyelország, Csehországhoz viszonylag közel, és hát ugye láttam, hogy pont június 4-én van az egyik koncert, mikor a szüli napja van, hát mondom, akkor ezt talán nem kéne kihagyni. Úgyhogy megvettük
2: meg
3: a jegyeket.
2: Nem is akartam habos születésnapot, tehát egy ilyet, ez úgy illik hozzám.
1: Egy saját, igazi, igen, neked való ereszdel a hajam szüli nap.
2: Igen.
1: Arra vágytál. És ez meg is történt a Axl Rose, a Guns N' Roses énekeséről van szó, hogyha valaki véletlenül nem tudná.
2: Hát én nagyon menő, figyelj, szóval azért a születésnapon a Axl Rose-ra tartott.
1: Ja, igen.
2: És utána egy after party-val.
1: Úristen, na erről is minden. Tehát egy kicsit magáról a városról is egyébként, mert mondtátok, kérdeztétek, hogy hallottam valaha róla. Igen, a nevét hallottam már, de egyébként akkor is egy kicsit ilyen obszkurusabb város talán a hallgatóknak.
3: Hát igen, is nagyon. Így, nekem is így rém lett valahol hátul, hogy történelemben talán volt róla szó. Ez egy 170 ezeres város, viszonylag nagy, de hogy ott ugye Katowice, meg Wroclaw ezen a részen ugye azért nem a legnagyobb. És furcsa volt, hogy ide szerveztek koncertet, és ráadásul nem is stadionkoncert volt, hanem egy ilyen 20-pár ezer sportcsarnokban volt. Úgyhogy kettőt is tartottak csütörtökön, meg szombaton, tehát hogy azért mégis több ember tudjanak szórakoztatni. Egyébként, tehát visszatérve Gliwicére, az onnan lehet mindenkinek esetleg ismerős, hogy ez határváros volt a második világháború előtt még Németország meg Lengyelország között, és Németországhoz tartozott, és itt volt az az adótorony, amit megtámadtak lengyel katonának beöltözött német ilyen kommandósok, és tulajdonképpen a németek így próbáltak jogalapot szerezni, ürügyet arra, hogy megtámadják másnap szeptember 1-i Lengyelországot, ugye ez augusztus 31-én volt.
1: Húz, így történt, akkor ez egy nagyon komoly történelmi fordulópontnak a helyszíne.
3: Igen, egyébként az adótorony ez ma is, hát valószínűleg nem az eredeti, hanem a mása megvan, úgyhogy a legnagyobb és a legmagasabb fából épült ilyen adótorony Európába.
1: Fából épült adótorony, igen, eleve egy nagyon különleges helyszín. De jó, tehát ez a város, igen, és akkor néztétek, hogy Axl Rose koncerte lesz, és azt mondtátok, hogy már ebből a koncertnek a lázába égett az egész város, már előtte is, meg utána is.
2: Igen, hát a taxiban, a kocsmákban, mindenhol, és nekem nagyon szimpatikus volt az is, hogy a szállodában, bárhova mentél, mindenhol Guns N' Roses szólt. És tudatosan csinálták, hatalmas molinó, plakátok a városban, léptennyomon, rengeteg turista jelent meg, szinte ellepték a fekete pólós emberek a várost, és hát azt mondjuk el, hogy június 4-e Lengyelországban az úrnapja.
1: Ja, hogy az ott is egy ünnep.
2: Egy ünnep, egy vallási ünnep, és hát ugye minden zárva van, és ettől is egy kicsit olyan izgalmasabbá vált a város, hogy igazából sok mindent nem lehetett csinálni. Tehát két dolog van nyitva Lengyelországban, a kocsma, meg a templom.
1: Wow, igen, kemény kettőségek.
2: Igen, és...
1: A kocsmák azok gondolom zsongtak.
2: Igen, igen.
1: Az emberek készültek.
2: De belefutottunk egy kedves taxis fiatalemberbe, de Gyula, mesélj el, az
3: igen, taxisztori. Beszéltünk róla, hogy az egész város ebbe a Guns N' Roses lázba éget. Hát a taxis az, ő nem nagyon nem kaptál ezt a fonalat. Szóval viszonylag messze volt a szállodával, laktunk a központon, és általában a taxival mentünk be, és ugye meghívtuk a taxit, megjött a srác, kérdezte, hogy milyen okból vagy miért vagyunk itt, mondjuk, hogy hát koncerten vagyunk, vagy koncerten jöttünk. Uh-huh. Milyen koncert, Guns N' Roses is kérdezi, hogy milyen zenét játszik, reggae zenét? És akkor kicsit így megálltunk, hogy van olyan az ember a világon, aki nem tudja, hogy ez a Guns N' Roses, ha mondom, hogy nem, hát ők rockzenét játszanak, és hát abszolút nem tudja, miről van szó, nem ismeri őket. Akkor búcsúzul azért egy számot a telefonon lejátszottunk neki, és akkor megígérte, hogy meg fogja őket hallgatni.
1: Kulturálódás, hát ez kemény. Úristen, nem ismert a Guns N' Roses.
2: Feltűnt neki, hogy nagyon sok hasonszörű.
1: Igen, igen. Valami készülődik. Készülődik. Igen. De nem tudta, hogy ki az a Guns N' Roses. Én sem, de hát mindenki tudja, hogy mi az a Guns N' Roses. Legalább egy számot mindenki hallott már tőlük. Hát ez komoly. Kivéve ezt a taxist.
0: Ez a Pax FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Na, de akkor végül is ennek ellenére, hogy nem ismerte őket, mégis elszállított titeket akárhova. Volt szállásatok, hol valami hotelben laktatok?
2: Igen, egy városi hotelben.
3: De nem akárhol szállított el minket, inkább ez izgalmasabb, mint a hotelunk. Egy fantasztikusan nagyon jó kocsmába, ahova beléptél, és ugyanúgy Axl Rose énekelt.
2: Igen, ez a központban volt, és megláttuk a feliratot, Ibu Craft Beer, mondom, ez a mi helyünk.
1: Jó lesz.
2: Igen. És akkor bementünk, és tényleg meglepetés volt. Középen volt egy ilyen U alakú pult, de úgy, hogy kívül voltak a sörcsapok, nem befele.
1: Micsoda?
2: Körülbelül ilyen 20-20 sörcsap lehetett, és magadnak tudtál csapolni.
3: Magadnak felesztettél poharat,
1: az álom.
3: Űrmértéket.
2: Vettél, tehát kellett menni Zotyér egy ilyen QR kódos plastikkártyát, feltöltötted valamilyen összeggel, amivel gondoltad, hogy elég lesz, és akkor ott mindegy bankkártya terminálna, be kellett dugnod, és akkor úgy csapoltál bármilyen sört, és ő szépen vett el az összeget róla.
1: De jó, de ez milyen élmény magadnak csapolni a sört, még soha nem csapoltam sört senkinek, sem magamnak.
2: Igen, tényleg jó volt. Wow. Végignézhettem, megkóstoltad, ugye akár egy decit is hiattál mindegyikből. Tehát
1: csak kóstolóképpen. Vagy egy hatalmas nagy pintet, vagy korsót. Na, oké, meséljetek, melyik sör volt a legjobb? Végigkóstoltátok a teljes felhozatot?
2: Hát azért nem a teljes, de majdnem. Hát ugye volt ilyen ismert Pilsner Urquell, Guinness, hasonlók, akkor lengyeli nagyüzemi sörök, de sok, nagyon, a többség az ilyen kis házi sörfőzde volt lengyel.
1: Aha.
2: Úgyhogy, és nagyon ügyesek voltak egyébként, akik ezt kitalálták, mert volt egy kivetítő, és a lefogyasztott összeg alapján egy versenyt is hirdettek. El kellett nevezni, amikor megvetted a kártyát valami ilyen névvel, és akkor ott szépen láttad a versenyben, vagy a listában, hogy te hol tartasz szépen.
1: Wow.
2: Tehát te abban az órában te írtad le a legtöbb összeget, vagy valaki más, és akkor így, hát ugye ez így tulajdonképpen így ösztönözte mindenkit, ösztönözött arra, igen, hogy így omlik.
1: További fogyasztásra, igen.
3: Ami azt jelenti. Volt a csapatunk első helyen.
1: Tényleg? Igen, volt olyan óra, amikor éppen ti voltatok a leggyakoribb fogyasztók. Voltak, meg kell kérdeznem nagy barna sörös lévén, hogy jó barna sörökből belefutottatok el?
3: Volt, igen.
2: Annyira szerintem jót főznek egyébként barnát, igen.
1: Hú.
3: Én is a barna sört kedvelem, a sör, és kóstoltam egy jó kávés édes, elég magas alkoholtartalommal.
1: Ó, igen, igen. Tényleg, főleg a barna söröknél azért ez kifejezetten erős is tud lenni, meg olyan jó telítő. Hú, most így beszélünk róla, egy életem, egy halálom, bevallom a hallgatóknak, hogy megkívántam egy korcsos sört, van ilyen. Olyan jól tudtok magyarázni róla, hogy ez a külső sörcsap téma, ez nagyon meghozta a kedvemet.
3: Még nem láttam ilyet.
1: Ja.
3: Lehet, hogy vidéki.
2: Na, van egy-két hely azért, de ez ritka.
3: Ritka, igen.
1: Igen, ritka. Én sem hallottam még ilyenről egyáltalán. Most csak így elképzelem, hogy csak így...
3: És törzs vendégekkel váltunk, mert visszajártunk, míg Lengyelországban voltunk esténként.
1: Mennyi ideig?
3: És nagyon jó hangulatú hely.
1: Mennyi ideig voltatok ott egyébként?
2: Mennyit voltunk? Négy éjszaka? Három? Négy.
1: És mindig oda jártatok le?
3: Este, igen.
2: Hát az ilyen kézenfekvő volt, ilyen.
3: Igen.
1: Törzs hely, de jó. Még hogy ilyen rövid idő alatt is kialakulhat egy olyan hely, ahova szívesen visszajártak. Na, akkor most magáról a koncertről, a nagy eseményről. Június 4-e? Jól hallottam?
3: Igen, júni 4.
1: Aha. Milyen volt?
3: Nagyon jó, szerintem minden idők egyik legjobb koncertje volt, aminél jártam.
1: Igen? Miken jártál még egyébként úgy nagy vonalakban párat, hogyha kiemelsz?
3: Hát persze Magyarország, Bécs, a környező városokban, hogyha felléptek. Az utóbbi időben, az elmúlt 10 évben azért elég jól megindult a zenekar, és elég sokat turnéznak Európában.
1: Aha.
3: Elég sokat jöttek. Voltak 2 éve Magyarországon is.
1: Igen. És ez kiemelkedően jó volt?
3: Kiemelkedően jó volt, igen. Mivel, hogy kicsit kisebb volt a közönség, zártabb volt, meghittebb volt. Igen.
2: Ugye a csarnok közelebb volt a színpadhoz is.
3: És mondjuk el, hogy lengyelekkel meg nem buriztunk, ők nagyon tudnak burizni, nagyon tudnak szórakozni, nagyon tudnak élni. A koncert előtt és utána is nagyon jók, és a koncert után a szállodák rendeztek after partikat.
1: Wow,
3: és nagyon nagy, igen, hangulattal teltek ezek az utó rezgések is, nagyon, nagyon jó volt, azt gondolom, mindenkinek ajánljuk, tehát hogyha van módja, lehetősége, akkor menjen, és válaszol egy ilyen születésnapot.
1: Igen, egy igen. Koncertes, egy bulizós koncertes. És afterezős születésnapot.
3: És még menő. Itt zárójelben megjegyezném, hogy hát monarchia túrák, meg születésnap, nekem egy régi álma volt Katowice, uh-huh. A katowicei porcelángyár, rajongok a csecsebecsékért, az üveg, a porcelán, én szeretem. És hát átmentünk Katowicébe, ami egyébként nincs messze. Ez is egy aránylag nagy város, egy 180 ezres városról beszélünk. Uh-huh. És hát megnéztük a porcelángyárat, ami igazából működik is, meg nem is.
1: Hogy?
3: Úgy, hogy már teljes értékű munkát nem végez. Uh-huh. Vásárolják a porcelánt, legyártatják a porcelánt, és igazából festés történik a gyárban, de uh-huh. Mivel egy munkaszüneti nap volt, ezért csak körbe tudtuk járni, a gyerekugrálóvár működött.
1: Ez is porcelánból volt? Vagy?
3: Nem. Képzeld el, hogy van ugye itt is egy látogatóközpont rész, és ott van egy komoly gyerek...
1: Megőrző?
3: Gyerek...
1: Játszóház.
3: Játszóház, hát, igen. És hát ott mehettek ezen a munkaszünetában is a gyerekek, tehát ez nyitva tartott. Uh-huh, uh-huh. De körbejártuk, ez is nagy élmény volt, azt gondolom, tehát hogy a gyár területét körbe lehetett járni külsősöknek is, és hogy ott lehettél, és azért bebekukucskáltál mindenhova.
1: Jó, nagyon kíváncsi lennék, hogy készülnek ezek a porcelántárgyak.
3: Nagyon szép dolgokat gyártanak.
1: Wow.
3: És hát, ha valaki rajong érte, akkor a legutolsó divat szerint is. Tehát készítik a helyi vonalakat, tehát a helyi
1: tradicionális
3: uh-huh. dolgokat, de ugyanakkor csinálnak nagyon modern
1: dolgokat is.
3: Festészetet is, igen.
1: Wow. Mennyi mindent
3: lehet fejezni porcelánból? Nagyon megy a Gucci citrom.
1: Tényleg? Ez a legújabb divat porcelán?
3: És ruhában is, és a porcelánban is ott van.
1: Wow. Oké.
3: Okay. Tehát a citrom.
1: És erre is rámentek. Most olyan citromos éra van.
3: Igen.
0: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Viszont beszéljünk még egy picit az MVM-ről, illetve az MVM-es pénzekről, mert ugye az nagy szívfájdalma itt a térségnek, hogy nagyon sokáig a Paksi Atomerőmű dönthetett különböző térségbe juttatott forrásokról, aztán egyszer csak ugye létrehozták az MVM-et, az rengeteg pénzt elvitt, és ma már mondjuk 4-5 hónapot is, sőt valamikor több mint fél évet kell várni arra egy paksi vagy környéki szervezetnek, hogy megérkezzen a válasz az MVM-től olyan dolgokban, amit egyébként korábban a Paksi Atomerőmű ZRT az pillanatok alatt eldöntött. A másik szívfájdalma a polgármestereknek, amiről folyamatosan beszélnek és hangoztatják, az például a JETA-nak a megszüntetése, amit az előző kormány megszüntetett, évek óta nincsen, pedig hiánypótló volt, mondják ezt a polgármesterek, akik itt vannak a térségben.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szombaton. Az adóhivatal megjegyezte, az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Július 1-e és 9-e között naponta átlagosan csaknem 359 ezer vám árunyilatkozat érkezett a NAV rendszerébe, ezen belül a legforgalmasabb napon több mint 437 ezer árunyilatkozatot nyújtottak be. Az átállásra a NAV, a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Azt írták, az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt, a rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Az EPR rendszerrel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, a jogszabályi kötelezettségekről és a gyakorlati teendőkről kaptak átfogó tájékoztatást a gazdálkodók a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei igazgatóságán megrendezett szakmai előadáson, tájékoztatott a kamara. A NAK szakmai tájékoztatót szervezett a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, vagyis az EPR témájában, amelynek célja az volt, hogy a gazdálkodók naprakész és gyakorlati ismereteket szerezzenek az új szabályozásról, valamint annak mindennapi alkalmazásáról. Az előadás során a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak arról, hogy kiket érint az EPR díjfizetési kötelezettség, milyen esetekben szükséges regisztrálniuk, illetve milyen adminisztratív feladatokat kell teljesíteniük a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A szakmai program kitért az EPR díjszámításának alapelveire, a negyedéves bevallások elkészítésének folyamatára, valamint az OKIR és a MOHU elektronikus felületeinek használatára is. Emellett külön figyelmet kaptak a kistermelőkre és a méhészekre vonatkozó speciális szabályok, illetve azok a gyakorlati kérdések, amelyek a gazdálkodók mindennapjaiban a leggyakrabban felmerülnek. Négy szabadtéri tűzeset mellett egy alkalommal közlekedési balesethez is riasztották a vármegye tűzoltóit csütörtökön, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Avar és tarló égett mintegy 2000 négyzetméteren csütörtök délután Cikón a hulladék lerakó területén. A tűzesethez a szekszárdi, a bonyhádi és a pécsi hivatásos, valamint a bonyhádi önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek a helyszínen dolgozó erőgépek támogatásával, két vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Tolna vármegyében idén eddig 115 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A beavatkozások során több mint 125 hektárnyi terület égett le, a káresetek felszámolásához pedig összesen 250 tűzoltógépjárművet riasztottak. Az erdő és vegetációs területeket 62 alkalommal érintették a lángok, amelyek mintegy 122 hektáron okoztak károkat. Oldalára borult egy homokot szállító tehergépjármű csütörtök délután Szászvár térségében a 6534-es számú 16-os kilométerénél. A baleset helyszínére a bonyhádi, a komlói és a pécsi hivatásos, valamint a szászvári önkéntes tűzoltókat riasztották. Áramtalanításra nem volt szükség, mivel a jármű akkumulátorai a borulás következtében kiszakadtak a helyükről. A sofőrt súlyos sérülésekkel földi úton szállították kórházba. Tolna vármegyében idén eddig 128 közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat, a balesetekben 55 ember sérült meg, egy ember életét pedig már nem lehetett megmenteni.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
3: Szép napot kívánok a hallgatóknak! Ez itt a heti körkép 2026. július 12-én vasárnap 11 óra 2 perc van. Mai magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként beszámolunk a Kurcsatov utcai tömbelső felújításának kezdetéről, majd Barnabás István Paks alpolgármestere beszél majd arról, hogy milyen fejlesztésekhez várják a helyi vállalkozók jelentkezését. Ellátogatunk még egy paksi megemlékezésre is, valamint betekintünk több paksi nyári táborba is. Visszatekintünk még a nemrég zárult Gastroblues Fesztiválra is, melye kapcsolatosan egy kiállítás is nyílott Pakson. Tartsatok ma délelőtt is velem, a mikrofonnál déli 12 óráig Tokai Robertet halljátok, egy zene után már is kezdünk.
2: Ha lemaradtál a hét

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Hétfőn este lakossági fórumot tartott Barnabás István alpolgármester a Kurcsatov utcai tömbelső felújításáról a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A körzet önkormányzati képviselője és a szakemberek a Kurcsatov utca, Babics Mihály utca, Gagarin utca és Barátság utca által határolt tömbelső teljes körű rekonstrukciója tárgyú kivitelezési munkáról tájékoztatta a lakosságot.
2: Hát, hogyha egy ilyen nagy munkát elkezdünk egy sűrűn lakott részen, akkor mindig így szoktuk, hogy tartunk nyilván a tervezési időszakban is több lakossági fórumot, és az elején és végén is a tervezésnek, és a kivitelezés előtt közvetlenül ez az utóbbi volt, hiszen ma átadjuk a munkaterületet, tehát a tegnapi lakossági fórum ez a munkaterület átadását megelőző utolsó ilyen akció volt, ahol elmondták a kivitelezők, elsősorban az itt élőknek, hogy mégis mire számíthatnak, hogy fogják ütemezni a munkát, mikor fognak naponta dolgozni, meg ezeket a hasznos tudnivalókat, tehát hogy lesz az egész megszervezve. Elmondták, hogy szakaszosan fogják lezárni, tehát nem egyszerre elkezdik az egészet föltúrni, hanem inkább egy kisebb részre kezdenek mindig, vagy csak ahhoz nyúlnak hozzá, és akkor azt rendesen megcsinálják, és akkor utána mennek a következőre, és csak munkaidőbe fognak dolgozni. 180 napjuk van rá, de azt mondták, hogy nem fogják azt mind igénybe venni, tehát ez az idén kész lesz ez a munka.
3: A lakosság részéről felmerültek el kérdések még most itt a véghajrában?
2: Hát az építkezéssel kapcsolatban nem igazán. Itt ezen a környéken a parkolás a nagy gond. Természetesen a parkolással kapcsolatban felmerült kérdés, de erre számítottunk, hogy ez téma lesz, úgyhogy erre készültünk is. Tudjuk, hogy itt az irodaház miatt ugye munkaidőben hétköznap nehéz parkolni közvetlenül a házaknál. Ez 6 lépcsőházat érint a Móricz Zsigmond, illetve a Barátság utcában, és hogy tervezzük, hogy kialakítunk egy különleges parkolási övezetet itt, az azt jelenti, hogy minden lakás kap egy parkolókártyát, egy autóval jogosultak lesznek ott állni közvetlenül a háznál, és ott a házak melletti parkolók vagy csak ők állhatnak majd be, ez ki lesz táblázva, de ezt csak úgy tudjuk bevezetni, hogyha az egész városban, ahol ilyen gondok vannak, ezt bevezetjük, nem lehet így csak egy kis körzetbe, úgyhogy most ennek folyik már a szervezése.

0: előbb-utóbb meg lesz.
1: Kedden délelőtt átadásra került a munkaterület a Kurcsatov, Babics Mihály, Gagarin és Barátság utca által határolt tömbbelső felújításának kivitelezéséhez. A részleteket Szelecki József műszaki ellenőr mondta el rádiónknak.
2: A Kurcsatov tömbbelső rekonstrukciójának a harmadik üteme fog megvalósulni, ez az utolsó ütem. Ez a terület a Kurcsatov utca, Barátság utca, Gagarin utca és Babics utca által határolt terület. Ezen a területen belül fognak megújulni a meglévő létesítmények, úgy mint az útburkolatok, egyéb járda, térburkolatok. A föld alatt a közművek közül a vizes közművek, a ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz, házi bekötések döntően lesznek cserélve, valamint új közvilágítás fog készülni ezen a területen belül. A felszíne növényzet is meg fog újulni. Ennek keretében lesznek kivágandó fák, egyéb növényfajták, de pótolva lesznek, és helyette újak fognak majd telepítésre kerülni.
1: A tömbelső föld felett és a föld alatt is megújításra kerül, valamivel több mint egy hektár területen. Többek között térkőburkolat, aszfaltút, parkoló, kerékpártámasz, gyalogos korlát, közvilágítási hálózat, új víziközművek, öntözőrendszer, cserjék, fák, hulladékgyűjtő és padok lesznek telepítve. A beruházás 6 hónap alatt mintegy bruttó 315 millió forintból valósul meg. Rozinka Attila, Paksi polgármesteri hivatal műszaki osztályának osztályvezetője rádiónknak elmondta, a lakosság tájékoztatva lett a beruházás indulásáról és részleteiről, arra kérik őket, türelemmel viseljék az ezzel járó kellemetlenségeket.
3: Elhangzott a kivitelező részéről, hogy a munkálatokat ebben a hónapban, a július hónapban meg kívánja kezdeni. A tervei szerint a munkaterületet kisebb ütemekre szétbontva, kisebb felületeket egységként kezelve kezdi meg a bontási és az építési munkákat, igyekezve az itt lakók minél kisebb zavarása mellett végezni az építési kivitelezést. Ezzel kapcsolatban sávos ütemtervet fog készíteni a munkák elvégzésének előrehaladásáról. Erről majd a lakók is a kivitelező által tájékoztatást fognak kapni lépcsőházakban, illetve azokban az időpontokban, amikor parkolókat is érint a kivitelezési munka, akkor előzetesen az ott parkoló autókat, illetve a környéket előzetesen tájékoztatja a parkolás megszűnéséről, annak az átépítés időpontjáról, illetve igazából minden olyan információ, ami a kivitelezés kapcsán a lakókat érintheti, azt a kivitelező időben igyekszik a lakóközösség tájékoztatására adni.
4: Melyik részen kezdődik, azt lehet tudni?
3: Ezt pillanatnyilag a kivitelező most méri föl, bejárják a területet, és annak függvényében, ahogy ezt a legoptimálisabbnak ítélik, hamarosan eldöntik. Ugye ez, ahogy említettem, ez az idei, ebben a hónapban elkezdődik ez a kivitelezés. Ezt előzetesen felénk is majd lekommunikálják. Pillanatnyilag még nem eldöntött, hogy még részén kezdik a munkát.
4: Elhangzott itt ugye az, hogy a Kesztenyés utcai parkoló befejezése után kezdenek majd itt a munkálatokhoz.
3: Ez így van. Most, ahogy itt most is elhangzott itt a munkaterület átadás során a kivitelező részéről, van még egy bontási szakasza a Kesztenyés utcai parkoló kivitelezésének. Ez egy 10 napon belül megtörténik, és azt követően fogják átcsoportosítani az energiájukat, a munka folyamatát, és utána ez körülbelül a 2-3 héten belül realizálódik itt egy bontási folyamat.
1: Paksi vállalkozókat érintő, aktuális és közeljövőben várható városi projektekről, pályázati lehetőségekről tartott hétfőn a Városházán sajtótájékoztatót Barnabás István alpolgármester. Az idei évben számos kivitelezési és felújítási beruházás várható még, melyeket helyi vállalkozókkal kívánnak elvégeztetni. Járdaépítések lesznek a Tolnai úton, az Új Templom úton, a Kishegyi úton, illetve útaszfaltozás az Ürgemezőn. A vállalkozók figyelmét arra hívta fel az alpolgármester, hogy regisztráljanak be a vállalkozói adatbázisba a paks.hu honlapon, hogy felkerüljenek arra a listára, mely által a közbeszerzési értékhatár alatti projektekről értesítést kaphatnak.
5: Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei az megengedik, hogy az idén tényleg elég sok projektet indítsunk, és ha tudjuk, be is fejezzünk. A város fejlesztésére kisebb-nagyobb projekteink vannak a terveink között, ugye nyilván nagyobbak azok közbeszerzések, azok egy kicsit időigényesebbek, meg hát sokkal kötöttebb a lebonyolításuk, ugye az minden, gyakorlatilag mindent a törvények szerint kell csinálni, és csak úgy lehet. És azt szeretnénk, hogyha ezekben a munkákban minél több paksi vállalkozó tudna bekapcsolódni a végrehajtásába. Ehhez az kell, hogy tudjunk róluk, és föl tudjuk őket kérni ajánlatét erre a közbeszerzési értékhatár alatti munkáknál. Nyilván a közbeszerzési értékhatár feletti munkáknál ilyenről nem lehet szó. Mi csak nyílt eljárásba bonyolítunk le mindent, csak. Mi nem kérünk fel ott senkit, hanem kell figyelni a kiírásokat, és pályázni kell az értékhatár fölötti munkákra. De ami az igazán sok kisebb, nagyobb céget érinthet, azok ugye az értékhatár alatti munkák, ott mi döntünk a pályázatatásnak a módjáról, nyilván itt az a döntésünk, hogy annyi pályázó ajánlattevőt hívjunk meg, ahányat csak tudunk, ehhez azt kell, hogy tudjunk róluk. Tehát az a kérdésem a cégek vezetőihez, hogy regisztráljanak nálunk, és vegyenek részt a mi ajánlattételt lehetővé tevő rendszerünkben, és hogyha regisztrálnak, akkor mi minden céget, minden munkáról meg fogunk kérdezni egy elektronikus levélben, hogy óhajt-e részt venni az adott pályázaton, és amennyiben az a válasz, hogy igen, akkor küldjük az teljes ajánlati dokumentációt, és részt vehet teljesen egyenrangú félként a többi pályázóval az adott pályázatban, és általában az ár számít. Nekünk az a célunk, hogy minél szélesebb körbe mehessenek ezek a pályázatok, minél több dolgot megvalósítsunk a rendelkezésünkre álló pénzből.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti Körkép.
1: Megemlékezést tartott a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulóján Paksváros önkormányzata szerdán este a paksi Pákolic István városi könyvtárnál az egykori paksi zsinagóga mögötti téren. A megemlékezésen beszédet mondott Barnabás István alpolgármester, aki kiemelte, a múlt tragédiáinak felidézésével nem csak az áldozatok előtt tisztelegnek, hanem azért is közös felelősséget kell vállalni, hogy a történelem legsötétebb fejezetei soha ne ismétlődhessenek meg. A megemlékezésen közreműködött Tester Nelli zongoraművész. Az összejövetel végén az emlékezés köveit helyezték el a résztvevők a holokauszt emléktábla alatt. Pálfi Katalin kolléganőnknek az ünnepség után a pécsi zsidó hitközség rabbia, dr. Kuruc Ákos a megemlékezés fontosságáról beszélt.
2: Nehéz emlékezni. Április közepétől július első hetéig, hát közel 3 hónapig tart egy időszak, amikor annak megfelelően, hogy mikor deportálták a zsidókat, kerül sor az megemlékezésekre. Ugye Kárpátalján kezdődött április 16-án, és akkor innen indul a holokauszt magyarországi emléknap, és ez egy hivatalos emléknap, és akkor ezzel indul. Május, június, július első hetében vannak a különböző helyeken, ugye múlt héten voltam Pécsen, onnan mentem Pápára, előtte héten Kaposvár, Dombóvár. Ez így nehéz, meg megterhelő. Igazából az ember akkor érzi át, hogyha ő is érintett, hogy nekem is azóta, amióta gyerekem van, azóta nehéz ez igazán. Szóval ilyenkor én is mindig bennem van, hogyha mi lennénk ott, akkor biztos, hogy a feleségemet a gyerekekkel együtt azonnal ugye megölnék, tehát a szelektálásnál. Szóval ez egy ilyen nagyon nehéz gondolat, és nagyon sok ilyen család volt, hogy csak a férfiak élték túl. Szóval ez így nehéz emlékezni, de én mindig próbálok valamilyen pozitívumot is megtalálni. Ez így furcsán hangzik, de a 20. század, 21. század elején volt egy kiváló brit birodalmi főrabbi, a Jonathan Sacks. Ő azt mondta, hogy úgy kell emlékezni a holokausztra, hogy zsidó gyerekeket kell vállalni, és zsidó szellemben és a hagyományos értékeket átadva nevelni kell őket. Szóval, hogy azért lehet találni olyan gondolatot, ami azért úgy helyre billenti az ember lelki világát, vagy úgy valami pozitív érzést is ad.
1: Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is a családok segítése érdekében Paksváros önkormányzata támogatásával a Paks Kistérségi Szociális Központ 3 turnusban tábort szervez Pakson. A paksi játszótársak tábora hétfőn indult és július 24-éig tart. Összesen mintegy 150 gyermek, paksi lakcímmel rendelkező általános iskoláskorú fiatal vesz részt a táborban. A jelentkezésnél előnyt élveztek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei. A táborok fő helyszíne a Paks Kistérségi Szociális Központ. A táborozók felügyeletét a központ munkatársai látják el. A táborozók napi 3-szori étkezésben részesülnek. Programok között szerepelnek kézműves és sportfoglalkozások, strandolás, mozizás, kutyás bemutató, jóga és még számos érdekesség. Miskolci Tamásné tíme a táborvezetővel, Pálfi Katalin beszélgetett a hét közepén a tábor részleteiről.
3: Itt vagyunk a Paksi Kistérségi Szociális Központban, ahol javában zajlik már a paksi játszótársak tábora. Mégpedig az első turnus, már egy pár napon túl vannak. Fiatalok nagyon jól érzik magukat, úgy látom, vidámak, jókedvűek. Akivel pedig beszélgetek, az nem más, mint Miskolci Tamásné Tíme, a táborvezető. Timi, mi történt eddig a héten, és mit terveztek még a hétre, ami úgy újdonság, érdekesség lehet a gyerekeknek, és körülbelül milyen korosztály az, amelyik most itt az első héten itt van?
4: Ezen a héten főleg alsó tagozatos gyerekek vesznek részt a tábor életébe, egy-két kivétellel, akik 5.-6. osztályosok. Ők most már segítőként is szerepelnek a táborba, nagyon aranyosak, önként jelentkeztek erre a segítői posztra, de ugyanúgy természetesen ők is táborlakók. A hétfő-keddi programok között szerepelt sárkányhajózás, kutyás bemutató, ezt nagyon szeretik a gyerekek, szinte minden évben többször is betesszük a programok közé, még hulladékból fognak a gyerekek különböző tárgyakat készíteni a Dunaföldvári Asztakeservit Egyesület segítségével. Akkor jön hozzánk egy bohóc, aki lufit fog majd hajtogatni, és játékos gyerekprogramokat csinál a táborozók részére. Ezen kívül a strand és a mozi, ami elengedhetetlen, és minden héten különböző sportos tevékenység is van. Mi szervezünk itt játékos vetélkedőket a tábor területén, íjászok is voltak a tegnapi nap folyamán, jövő héten tenisz, karate. Tehát minden héten lesz sportos is, játékos vetélkedők is, tehát változatos a program. Az idei évben már a 7. év az, amikor táborokat tartok én is a kollégáimmal együtt. Több héten keresztül szervezzük kollégáimmal ezeket a táborokat.
5: Gondolom több hónapos munka előzi mindezt meg, mert hát azért felkészülni 3 hetes programokat tervezni ugye a gyerekeknek, azért az nem egy könnyű feladat.
4: Természetesen így van. A programok nagy részét a kolléganőm Fodor Melinda szervezésével valósítjuk meg. Természetesen mi is javaslunk programokat, és különböző vállalkozók segítségével szervezzük meg ezeket a játékos dolgokat. Kézműves foglalkozások, csillámtetkó, arcfestés, még a fiúk számára is érdekesek, nem csak a kislányoknak.
5: Még egy olyan kérdésem lenne, hogy mekkora volt a túljelentkezés, mert hát ha azt nézzük, viszonylag idézőjelbe téve olcsó a tábor, ugye, hogyha a többi táborokat nézzük akár a városban, akár az országban, és hát nagyon sok színes programot kínáltok mindezért, és hát napi 3-szori érkezést. Tehát mekkora volt a túljelentkezés, és könnyű volt-e szelektálni?
4: Az utóbbi évekhez képest most egy picit könnyebb volt. Az első héten nem volt túljelentkezés, de a második, harmadik héten igen. Volt olyan tanuló, aki csak sajnos 1 hétre tudtunk bevenni, pontosan amiatt, hogy 50 fölötti a második és a harmadik hét létszáma, és mivel az idén csak 3 hetet tudunk biztosítani a gyerekek számára, ezért nagyon kevés az a tanuló, aki esetleg 2 héten keresztül is táborozni tud jönni. Igen, hála Isten, hogy az idén a mi táborunk nem drága, tehát nyilván ez nagyon fontos a szülők számára, főleg a hátrányos helyzetűeknek jelent ez nagy segítséget.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: A Paksi Pálma lovastanya évek óta szervez lovastábor gyerekeknek, a nagy tapasztalattal rendelkező Fritz József vezetésével, aki azt vallja, a lótartás, a lovaglás fegyelemre, kötelességtudatra nevel. A napközis és bentlakásos tábor nagy népszerűségnek örvend, ahol a lovak szeretete és gondozása mellett tereplovaglás, pályalovaglás, játékos feladatok és zárásként éjszakai lovastúra várja a vállalkozó kedvű fiatalokat. Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a táborlakókkal, akik szerdán este a Paksi Kosár kézműves és termelői piacra is belovaskocsisztak lángosozni. A 13 éves Orbán Naomi második éve jár, és ez már a negyedik lovastábora.
2: Engem Orbán Naominak hívnak, most a Vakbottyán gimnáziumban tanulok. Most megyek 8-ba. Én most a Pálma lovastanyán a lovastáborban vagyok, és nagyon jól érzem magam. Most vagyok 4-ére, és napi szinten 3-szor lovagolunk, lovaskocsizunk, meg van a napi 3 étkezés, és van szabadidő és pihenőidő is.
3: Jársz lovagolni egyébként ezen kívül is?
2: Igen, nagyon szeretem a lovakat, és járok is napi szinten.
3: Mennyien vagytok egyébként a táborba, és hol alszotok? Mert én úgy tudom, hogy szalmán, meg ilyen helyeken szoktak aludni a táborosok, ti nem?
2: Nekünk van egy külön házikunk, és ott matracokon alszunk, és mindenki visz saját magának pokrócot, meg lepedőt, meg ami kell, és most jelenleg 12-en vagyunk. Több tábor van egy évben, és nekem ez a negyedik. Tavaly 3 táborban voltam, és most ez az első azóta, ja. Tehát második éve igazából.
3: Honnan egyébként ez a lovas szeretet neked?
2: Hát egyszer elkezdtem egy tereppel, és azóta napi szinten jártam, és nagyon megszerettem őket, és ez egy ilyen rutin lett.
3: Nem félsz a lovaktól, az állatoktól? Miket csináltok velük, azon kívül, hogy lovagoltok, gondozzátok is a táborban őket?
2: Én nem félek most már az állatoktól, de az elején féltem a lovaktól, mivel nagy testűek, és szerintem ijesztőek voltak, de most már hozzászoktam, és lettem bizalmam. És lovagláson kívül szoktunk még földön munkázni velük, vagy játszani velük, meg napi szinten adunk nekik szénát, meg van, aki ad nekik répát enni, vagy jutalomfalatot.
3: Tanítgatjátok is őket valamire? Tehát, hogy van-e esetleg olyan jellegű feladat is?
2: Hát, akinek saját lova van, például bértartásban van, aki ilyen trükköket tanít a lovának, például akár leülni, lefeküdni, felágaskodni, vagy ilyesmi.
3: Hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Köszönöm szépen, érezd jól magad.
1: A 11 éves Bauer Eliza Eszter élete első lovastáborában kitűnően érzi magát. Kedvenc kecses lovával nagyon megtalálták az összhangot.
4: Bauer Eliza Eszter vagyok. Nekem ez az első táborom, de én itt a Pálma lovastanyán októberben kezdtem, de azelőtt én nagyon sokat jártam lovagolni máshova.
3: És kedvet kaptál akkor a táborozásra is?
4: Igen, persze, ez nálam egy döntés volt, hogy én szeretnék jönni táborba.
3: Vannak itt egyébként barátaid is a táborban?
4: Igen, mindenkivel jóba vagyok, mindenkivel van barátsági kapcsolat, és beszélgetünk.
3: És hát megvan a közös érdeklődés is, ugye?
4: Igen, persze. A lovak iránti szeretet.
3: Mi az, ami a táborban neked a legjobban tetszett?
4: Hát a terepek, azok nagyon jók voltak. Tereplovaglás.
3: Van-e kedvenc lovad?
4: Igen, van. Nekem a kecses a kedvenc lovam, a barátnőmnek pedig a korál. Nagyon sok időt töltünk velük, és foglalkozunk velük rendszeresen. A kecses azért a kedvenc lovam, mert amikor ráültem, kitűnt a többi ló közül, nem úgy éreztem rajta, mint a többi magam, hanem így valahogy összekapcsolódtam vele, és így átvettem, hogy együtt tudunk dolgozni.
0: Heti körkép.
1: Kiállítás nyílt a Paksi Városháza előtti téren a Gastroblues Fesztivál elmúlt évtizedeinek fotóiból. A válogatás több tucatnyi képet tartalmaz a korai évekből és a legfrissebbekből is. De a kiemelkedő eseményeket is megragadja, többek között, hogy társrendezvénye volt annó az Európai Kulturális Főváros a Pécs programjainak. Illetve leírások, sajtótükör is részét képezi a fotókiállításnak. Brackó Pétert nagy gastroblues fesztiválozó, szinte az összesen részt vett, és 15 éve a templomi koncertet sem hagyta ki, illetve a főzőversenyen is rendszeresen indulnak. A képek nézegetésekor nosztalgiázós hangulatba került, kedves emlékek tárultak elé. Brackó Péterrel Pálfi Katalin beszélgetett a kiállítás megnyitón, melyen az idei gastroblues egyik nemzetközi vendége, Shane O'Fergill ír, énekes, dalszerző, valamint dr. Gál Gábor és Cseke Gábor zenélt.
5: 93 óta járok a fesztiválra. Az összesen itt voltam, nem teljesen végig, de mindegyiken jelen voltam. Előre be van írva a naptárba minden évben, hogy ez a július első hétvégéje, ez egy szent dolog. Idén, vagy pár éve már mint segítőként is részt veszek, segítkezem itt az előkészületekben, a csarnokban is. Hát a képe kapcsán mit mondhatnék, ott voltam minden ilyen nagy rocker, rockzenész koncertjén. Még a progresszív rockzenét szeretem, inkább úgy, hogy a Keith Emerson emelném ki igazából, ami nekem egy nagy élmény volt, illetve hát a Carl Palmer, ugye a Laken Palmernek a dobosa.
3: Ők akkor visszaköszöntek most itt a képeken is neked, igen, a fotókiállítás alkalmával.
5: Igen, több képen is láttam őket, külföldiek mellett a hazai zenészek is. Nagy kedvencem ugye a Török Ádi, szegény pár éve elment, illetve a Sirius frontember, az Orszácki Jackie. Nagyon kedvelők, de hát a többi koncertre is szívesen emlékszem vissza, úgyhogy ja, szeretek ide járni.
1: A Gastroblues Fesztivál fotókiállítása augusztus közepéig látható a Városháza előtti tér galérián.
0: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja.
1: A 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál csütörtök esti klubkoncertjén Kovács Aliz új formációval, az Alice in Wonderland zenekarral lépett fel Pakson, a Gastroklubban, és fergeteges koncertet adott Gál Gáborékkal. A Voice egykori paksi dobogósának sűrű hónapok vannak a háta mögött, és a nyár is igen aktívnak ígérkezik. Mindemellett tucatnyi tanítványa is van, és saját dalokon is dolgozik. Mint Pálfi Katalin kolléganőnknek elmesélte, gyerekként 14-15 évesen lépett fel először itt a Gastroblues Fesztiválon.
2: Szenzációs élmény volt, mert többek között a zenekarral az volt a második fellépésünk az EGAVO után, és pont egymás után jött ez a kettő, és én azóta is benne még az a tűz, amikor először felléphettem itt, és rengetegen itt voltak, táncoltak, és számomra mindig egy ilyen felszabadult érzést ad ez az egész fesztivál. Azt őszintén fogalmam sincs, hogy ez a hányadik alkalom, hogy itt fellépek, de szerintem ötödik talán, vagy hatodik, valahogy így. Azért voltak kihagyások is. Jelenleg a Gál Gábor formációjával jöttem ide, ez az Alice in Wonderland, mivel szerette volna, hogy egy kicsit így tükrözzük az én nevemet is a zenekarral kapcsolatosan, úgyhogy ez egy jazz formáció, jazz standardeket játszunk, illetve olyan dalokat, amik ismertek, de jazz átiratban adjuk elő őket. Nagyon várjuk már a koncertet, nagyon várjuk, hogy felléphessünk. Sok próba nincs mögöttünk, de szerintem az örömzenélésnek pont, hogy ez adja meg az ihletet, hogy akkor jön, ahogy jönnie kell.
3: Hát igazából maguk a klubkoncertek is ugye erről szólnak, főleg itt a Gastroblues Fesztiválon. Egyébként mi van veled, Aliz? Tanítványaid vannak-e? Hány formációd van?
2: Jelenleg körülbelül 5 formációban vagyok, így folyamatosan. Vannak ilyen egy-egy alkalmas formációk, meg van, hogy így szólóba megyek. Úgyhogy nagyon vegyes a felhozatal. Tanítványaim vannak, nagyon szeretem őket, imádok tanítani, ez az egyik kedvenc hobbim. Úgyhogy nagyon sokat tanultam egyébként a tanításból. Bevallom, hogy szerintem ez teljesen igaz, hogy tanítva ismeri meg az ember a szakmát, vagy bizonyos rejtelmeit így, amit csinálni szeretne. Szerintem ez alatt az egy év alatt fejlődtem a legtöbbet, így ének szempontjából, mert tényleg heti szinten, napi szinten, órák után folyamatosan ugyanazt és ugyanazt mondom, és én is megértem azt, hogy hogyan is kell, mit is kell csinálni valójában, és azt, hogy ennyiszer elmondom, én is tudatosítom már magamba, és nem az van, hogy jó, tudom, hogy kéne, de a színpadon már ott átmegy egy ilyen ösztönös dologba, és én nagyon élvezem, hogy már az ösztönösség is egy tudatosságból alapszik, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem.
3: Merre? Hol élsz? Merre vetett a világ téged?
2: Hát most itt vagyok Pakson, de Budapesten is élek. Oda-vissza megyek minden héten. Főleg az egyetem miatt hétköznapot fent voltam. Most itt nyáron azért jócskán itt leszek Pakson, de azért szerencsére nagyon sok koncertem lesz, úgyhogy mindenhova is megyek majd országba. Illetve most a saját dalaimon is nagyon sokat dolgozok. Igyekszem így minél hamarabb kiadni őket, úgyhogy a háttérben ez is zajlik.
3: Talán esetleg már egy lemezre való is összejött?
2: Hát most már egy olyan jó 10 dal van, amit az elmúlt egy évben írtam, és hát nagyon színes a paletta, nagyon színes dolgokról szól, és nagyon szeretem egyébként, most egy új zenekarral álltunk össze, akik, hát a sajátomnak mondhatom, a többek között Tenki Dani is benne van, úgyhogy vannak paksi vonatkozások még, meg majd lehet, hogy az Ulbert Feri is, de ez még nem biztos, úgyhogy ezt inkább ne is rakjuk fel. De igen, most így ezeken dolgozunk, aztán meglátjuk, hogy mikorra lesz belőle bármi.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: Évtizedek óta szervez nyári napközistábort az atomerőmű SS sakszakosztálya utánpótláskorú fiatalok számára a Cseresznyéskert erdei iskolában. Molnár Béra távolvezető, nemzetközi sakmester, FIDE tréner, Pálfi Katalin kolléganőnknek elmondta, délelőttönként foglalkoznak oktatás keretében a sakkal, főként előadások, illetve feladványfejtések szerepelnek a programban. Délután versenyeznek, este pedig sporttal töltik az időt.
2: 35 éve, hogy tábort rendezünk ebben a nyári időpontban, és hát kicsit szerencsénk is volt most, hogy a kánikulát követő hétbe tudtunk jönni. Ez azért a sakkban egy fontos szempont, hogy meglegyenek a napi programhoz a megfelelő körülmények. Nagyon szeretjük az erdei iskolát, ugye csodálatos a környezet itt a sportfoglalkozások mellett, a tematikus oktatás mellett. Délután két lehetőség van, egy kicsit gyalogtúrázni, biciklitúrázni. Mozgunk a gyerekekkel, tehát a délutáni program az főként abból áll, hogy a szokás is nyári élményeket megerősítsük, meg egy kicsit a közösségnek az életét megpróbáljuk megpezsdíteni. A gyerekek nagyrészt a környezetünkből érkeznek, például járnak át nappali tartózkodásra Szekszárdról, illetve Dunaújvárosból is gyerekek. Javarészt azért a paksi gyerekek és néhány olyan, aki messzebbről jön, akik a szakmai programokban egyébként részt vesznek, és ez az egyhetes nyári foglalkozás, ez az intenzívebb forma, ez nekik egyébként is ajánlott, és ugye egy jó előkészítés a szezon előtti versenyekre, ami majd fontos világversenyek, amik következnek itt az ősszel, azokra ez egy kiváló felkészülést jelent.
3: Mekkora korosztálytől el fel a tábor lakóknak a létszáma?
2: Hagyományosan három csoportot szoktunk szervezni, és a 8 év alatti, 10 év alatti és 12 év alatti, ugye a sakkban azért az életkor az nem annyira döntő dolog, tehát inkább az, hogy valaki mekkora rutinnal rendelkezik, illetve ugye a nemzetközi értékszám alapján a tudása az hova sorolható, de nagyjából ezt a három korosztályt szoktuk megcélozni, a legnagyobb korcsoportban ott már konkrét versenyzők vannak, vannak itt országos bajnokok is, akik korosztályos versenyeken már kiválóan teljesítettek. Ez az egy hét, ez erről szól, hogy egy kicsit a évi munka mellett, itt egy kicsit próbáljunk a nyárba együtt eltöltött idővel szép élményt adni a gyerekeknek, úgyhogy lazábbak a programok, mint ami egyébként szokott lenni. Délelőttönként van főként oktatás, tehát ott előadók és feladványfejtés van, délutánonként pedig egy kicsi verseny, és amikor már picit a nap kezd lebukni, nincs akkor a meleg, akkor elindulunk, és akkor megvalósítjuk a napi mozgásprogramokat.
1: A 10 éves Orbán Kis Donát a Fejér megyei Szárról érkezett, és már igen komoly eredményeket tudhat magáénak. Gyermeki őszinteséggel nyilatkozott Pálfi Katalin kolléganőnknek.
4: 7 éves koromban kezdtem el sakkozni, azért választottam ezt, mert apa is sakkozott, meg a bátyám is.
3: Tehát akkor ennek hagyománya van a családban. Mit szeretsz a sakkba?
4: Hogy jöttek a sikerek. Az első versenyemet 7-ből 7-tel megnyertem, 8 évesen. A második versenyt, abban már nem lettem első, csak második.
3: De hát gondolom ezen felbuzdulva, azt mondtad, hogy te sakkozó akarsz lenni. Mik a céljaid egyébként a sakkal? Tehát, hogy mit szeretnél elérni vele?
4: Még nem vagyok benne biztos. Mondjuk egy mesteri cím.
3: Na, az nagyon jól hangzik. Gondolom ahhoz azért nagyon-nagyon sokat kell majd sakkozni, gyakorolni, tanulni. Most itt a táborban, mesélj nekem, hogy érzed magad, mit csináltatok eddig, mi az, ami a legjobban tetszik?
4: Jó a tábor, Tasi bácsi órái egy kicsit szárazak. Béla bácsi órái nekem jobban tetszenek, mert lazábbak egy kicsit, meg nem csak feladványokat oldunk meg, hanem partikat is nézünk.
3: Voltál-e már itt Pakson Cseresznyésben?
4: Igen, tavaly voltam. Tavaly is itt a táborban.
3: Tehát akkor te már visszajáró vagy ide a paksi táborban.
4: Én nekem ez már a második táborom.
3: Milyen bajnokságban szerepelsz?
4: Hát a Diák Olimpián indultam, és ott országos 11. hely jött össze. Fejér megyében, a Vár megyében második lettem, 6 ponttal a 7-ből. Tehát azért ott is elég jól jött. Voltam már pár Diák Olimpián, lett egy 11. helyezett Vármegyéből, és egy 6. helyezett Vármegyéből.
3: Hát ehhez szívből gratulálok.
1: Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt egy órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek!
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: mindjárt folytatjuk a Best of órával. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll, írja az MTI. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Közölték, az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon. A helyreállítási alap teljes kifizetési határideje 2026 vége. Sikeresen lezajlott a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló éves fizikai védelmi gyakorlata. A gyakorlatban a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai is nagy mértékben vállaltak szerepet, tájékoztatott az Országos Atomenergia Hivatal. A radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú non-profit Kft. Július 2-án tartotta meg a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló éves fizikai védelmi gyakorlatát az Országos Atomenergia Hivatal, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság felügyelete mellett. Az évente megtartott komplex gyakorlat során az RHK Kft. Tesztelte a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló fizikai védelmi rendszereinek és eljárásainak működő képességét. A létesítmény személyzete és a területi rendvédelmi szervek képviselői a telephelyet célzó támadásokat hárítottak el. A végrehajtást az OAH, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai ellenőrizték, és a gyakorlatot elsődleges értékelésük alapján eredményesnek ítélték. Az RHK Kft. Jelentést készít a gyakorlat tapasztalatairól, kitérve a megfigyelők és résztvevők észrevételeire és az esetleges fejlesztésekre a magasabb szintű védettség biztosítása érdekében. A hatóságok a jelentés alapján döntenek a gyakorlat végrehajtásának elfogadásáról, és szükség szerint javító intézkedéseket rendelnek el. Megemlékezést tartott a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulóján Paksváros önkormányzata szerdán este a Paksi Pákolic István városi könyvtárnál az egykori paksi zsinagóga mögötti téren. A megemlékezésen beszédet mondott Barnabás István alpolgármester, aki kiemelte, a múlt tragédiáinak felidézésével nem csak az áldozatok előtt tisztelegnek, hanem azért is közös felelősséget kell vállalni, hogy a történelem legsötétebb fejezetei soha ne ismétlődhessenek meg. A megemlékezésen közreműködött Tester Nelli zongoraművész. Az összejövetel végén az emlékezés köveit helyezték el a résztvevők a holokauszt emléktábla alatt. Az ünnepség után a pécsi zsidó hitközség rabbia, dr. Kuruc Ákos az emlékezés fontosságáról beszélt rádiónknak.
4: Nehéz emlékezni. Április közepétől július első hetéig, hát közel 3 hónapig tart egy időszak, amikor annak megfelelően, hogy mikor deportálták a zsidókat, került sor az megemlékezésekre. Ugye Kárpátalján kezdődött április 16-án, és akkor innen indul a holokauszt magyarországi emléknap, és ez egy hivatalos emléknap. Május, június, július első hetében vannak a különböző helyeken. Ugye ez így nehéz. Igazából az ember akkor érzi át, hogyha ő is érintett, hogy nekem is azóta, amióta a gyerekem van, azóta nehéz ez igazán. Én mindig próbálok valamilyen pozitívumot is megtalálni. Ez így furcsán hangzik, de a 20. század Van 21. század elején volt egy kiváló brit birodalmi főrabbi, a Jonathan Sacks. Ő azt mondta, hogy úgy kell emlékezni a holokausztra, hogy zsidó gyerekeket kell vállalni, és zsidó szellemben, és a hagyományos értékeket átadva nevelni kell őket. Szóval, hogy azért lehet találni olyan gondolatot, ami azért úgy helyre billenti az ember lelki világát, vagy úgy valami pozitív érzést is ad.
3: Megtelt a Dunaparti vízi színpad a Cotton Club Singers péntekesti Hofi koncertjén. A májusi városnapján elmaradt előadást pótló zenei eseményen a legendás humorista Hofi Géza születésének 90. évfordulójára emlékeztek. A Cotton Club Singers öttagú vokálcsapata a Cotton Club Band kíséretében hozta el a művész legnépszerűbb dalainak és paródiáinak átiratait. A koncert különlegessége volt, hogy a modern technikának köszönhetően az este folyamán többször maga Hofi Géza is megszólalt és hozzáénekelt a produkcióhoz. A rendezvényt a Csengély Dénes Kulturális Központ szervezte.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel.
5: Bonnie Tyler Walesi énekesnő volt, karrierje 1975-ben indult, némi névváltoztatást követően, eredetileg ugyanis Gaynor Hopkinsként született. A Bonnie Tyler egy újságokban talált nevekből

eredeti dalokat, de az évek során kollaborált Mike Oldfield-del, Giorgio Moroder-rel, Rick Wakeman-nel és Elton John-nal is különböző izgalmas projektekben. 2003-ban különleges feldolgozás albumot is adott ki, melyen a Beatles, a U2, Bruce Springsteen és sok más előadó dalait énekli szimfonikus átdolgozásokban. Tyler egyébként a saját számait is gyakran és szívesen dolgozta át különböző formákban, énekelt walesi férfi kórussal és punk bandával, és képviselte Nagy-Britanniát a 2013-as Eurovíziós Dalfesztiválon.

Ez a Best of Óra mai sztár vendégünkkel. Egy óra egy előadóval minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en.

Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en.

Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en.

Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en.

Bonnie Tyler élete végéig aktív maradt, napjaink producereivel és előadóival is szívesen kollaborált, miközben a közönség élő koncerteken tapasztalhatta meg a művésznő félreismerhetetlen, rekett, erőteljes hangját, szenvedélyes dalait. A mai Best of Stars Bonnie Tyler legismertebb, legtöbbet feldolgozott, legikonikusabb számával zárom. Ez minden idők egyik legsikeresebb single megjelenése, világszerte több mint 13 millió eladással. Ez pedig a Total Eclipse of the Heart.

0: Ez volt a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Star Portréval. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. július 12-e vasárnap 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Megemlékezést tartottak a holokauszt évfordulóján Pakson, védelmi gyakorlatot tartott az RHK Kft., saktábort rendez az ASE, már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: Megemlékezést tartott a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulóján Paksváros önkormányzata szerdán este a Paksi Pákolic István városi könyvtárnál, az egykori paksi zsinagóga mögötti téren. A megemlékezésen beszédet mondott Barnabás István alpolgármester, aki kiemelte, a múlt tragédiáinak felidézésével nem csak az áldozatok előtt tisztelegnek, hanem azért is közös felelősséget kell vállalni, hogy a történelem legsötétebb fejezete is soha ne ismétlődhessenek meg. A megemlékezésen közreműködött Eszter Nelli zongoraművész. Az összejövetel végén az emlékezés köveit helyezték el a résztvevők a holokauszt emléktábla alatt. Az ünnepség után a pécsi zsidó hitközség rabbia, dr. Kuruc Ákos az emlékezés fontosságáról beszélt rádiónknak.
2: Nehéz emlékezni. Április közepétől július első hetéig, hát közel három hónapig tart egy időszak, amikor annak megfelelően, hogy mikor deportálták a zsidókat, kerül sor az megemlékezésekre. Ugye Kárpátalján kezdődött április 16-án, és akkor innen indul a holokauszt magyarországi emléknap, és ez egy hivatalos emléknap. Május, június, július első hetében vannak a különböző helyeken. Ugye ez így nehéz. Igazából az ember akkor érzi át, hogyha ő is érintett, hogy nekem is azóta, amióta gyerekem van, azóta nehéz ez igazán. Én mindig próbálok valamilyen pozitívumot is megtalálni. Ez így furcsán hangzik, de a 20. század 21. század elején volt egy kiváló brit birodalmi főrabbi, a Jonathan Sacks. Ő azt mondta, hogy úgy kell emlékezni a holokausztra, hogy zsidó gyerekeket kell vállalni, és zsidó szellemben, és a hagyományos értékeket átadva nevelni kell őket. Szóval, hogy azért lehet találni olyan gondolatot, ami azért úgy helyre billenti az ember lelki világát, vagy úgy valami pozitív érzést is ad.
1: Sikeresen lezajlott a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló éves fizikai védelmi gyakorlata. A gyakorlatban a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai is nagy mértékben vállaltak szerepet, tájékoztatott az Országos Atomenergia Hivatal. A radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú non-profit Kft. Július 2-án tartotta meg a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló éves fizikai védelmi gyakorlatát az Országos Atomenergia Hivatal, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság felügyelete mellett. Az évente megtartott komplex gyakorlat során az RHK Kft. Tesztelte a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló fizikai védelmi rendszereinek és eljárásainak működőképességét. A létesítmény személyzete és a területi rendvédelmi szervek képviselői a telephelyet célzó támadásokat hárítottak el. A végrehajtást az OAH, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai ellenőrizték, és a gyakorlatot elsődleges értékelésük alapján eredményesnek ítélték. Az RHK Kft. Jelentést készít a gyakorlat tapasztalatairól, kitérve a megfigyelők és résztvevők észrevételeire és az esetleges fejlesztésekre a magasabb szintű védettség biztosítása érdekében. A hatóságok a jelentés alapján döntenek a gyakorlat végrehajtásának elfogadásáról, és szükség szerint javító intézkedéseket rendelnek el.
0: Paks FM hírek.
1: Az EPR rendszerrel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, a jogszabályi kötelezettségekről és a gyakorlati teendőkről kaptak átfogó tájékoztatást a gazdálkodók a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei igazgatóságán megrendezett szakmai előadáson, tájékoztatott a kamara. A NAK szakmai tájékoztatót szervezett a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, vagyis az EPR témájában, amelynek célja az volt, hogy a gazdálkodók naprakész és gyakorlati ismereteket szerezzenek az új szabályozásról, valamint annak mindennapi alkalmazásáról. Az előadás során a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak arról, hogy kiket érint az EPRD fizetési kötelezettség, milyen esetekben szükséges regisztrálniuk, illetve milyen adminisztratív feladatokat kell teljesíteniük a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A szakmai program kitért az EPRD számításának alapelveire, a negyedéves bevallások elkészítésének folyamatára, valamint az OKIR és a MOHU elektronikus felületeinek használatára is. Emellett külön figyelmet kaptak a kistermelőkre és a méhészekre vonatkozó speciális szabályok, illetve azok a gyakorlati kérdések, amelyek a gazdálkodók mindennapjaiban a leggyakrabban felmerülnek. Százak keresték azt a 43 éves férfit, aki egy igazoltató rendőrt gázolt el Kaposszegcsön csütörtökön késő este. Végül csaknem 24 óra bujkálás után a Lucernásban találtak rá Csikostötös határában, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy dombovári rendőr kért segítséget csütörtökön nem sokkal 3:41 előtt, mert egy autós elgázolta intézkedő járőrtársát Kaposszegcsőn. Az autó vezetője megállás nélkül elhajtott. A rendőr azonnal bajba jutott társa segítségére sietett, és a mentők kiérkezéséig elkezdte az első segélynyújtást. Rövid időn belül több egység is érkezett a helyszínre, és megkezdték az autós felkutatását. A kocsit nem messze onnan meg is találták, de a sofőr elmenekült. Már az éjszaka folyamán megkezdődött a 43 éves csikostörtösi férfi keresése. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság valamennyi egységétől folyamatosan érkeztek munkatársak, hogy segítsenek. A kaposszegcsői önkormányzat, helyi vállalkozók és éttermek, valamint több civil is étellel és itallal látta el a keresésben résztvevőket. A kutatásban nagy segítséget nyújtottak a készenléti rendőrség, a Baranya vármegyei és a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai is. Az összefogás erejét mutatja, hogy az egyenruhásokon kívül polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek kutyákkal, drónokkal, terepjárókkal vettek részt a kutatásban. Az érintett települések lakói helyismeretüknek köszönhetően

0: utánpótláskorú fiatalok számára a Cseresznyéskert erdei iskolában. Molnár Béla táborvezető, nemzetközi sakkmester, FIDE tréner rádiónknak elmondta, délelőttönként foglalkoznak oktatás keretében a sakkal, főként előadások, illetve feladványfejtések szerepelnek a programban. Délután versenyeznek, este pedig sporttal töltik az időt.
1: 35 éve, hogy tábort rendezünk ebben a nyári időpontban, és hát kicsit szerencsénk is volt most, hogy a kánikulát követő hétbe tudtunk jönni. Ez azért a sakkban egy fontos szempont, hogy meglegyenek a napi programhoz a megfelelő körülmények. Nagyon szeretjük az erdei iskolát, ugye csodálatos a környezet itt a sportfoglalkozások mellett, a tematikus oktatás mellett. Délután két lehetőség van egy kicsit gyalogtúrázni, biciklitúrázni. Mozgunk a gyerekekkel, tehát a délutáni program az főként abból áll, hogy a szokásos nyári élményeket megerősítsük, meg egy kicsit a közösségnek az életét megpróbáljuk megpezsdíteni. A gyerekek nagyrészt a környezetünkből érkeznek, például járnak át nappali tartózkodásra Szekszárdról, illetve Dunajvárosból is gyerekek. Javarészt azért a paksi gyerekek és néhány olyan, aki messzebbről jön, akik a szakmai programokban egyébként részt vesznek. Az intenzívebb forma ez nekik egyébként is ajánlott, egy jó előkészítés a szezon előtti versenyekre, fontos világversenyek, amik következnek itt az ősszel.
0: Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
2: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Paks FM. Paks FM.

0: most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Te mindig minden életszakaszodban annyinak érezted magad, amennyi voltál? És nem. Úgy is éltél? Vagy pont, hogy sohasem?
3: Szinte soha.
2: Tényleg?
3: Nálunk ez családi adottság.
4: Ladinek Judit, színésznő.
3: Szerintem egy genetikai mázli, hogy általában fiatalabbnak tűnünk van öt nénikém. Édesanyám, sajnos már nincs köztünk, de hogy például anyukámat is mindig a nővéremnek nézték. És én

0: mindig is egy kicsikét szerintem gyerek maradtam és maradok is.
1: De lehet, hogy ez valamikor fordul vagy változik, nem? Mert gyermek az ember 5 éves, 6 éves, akkor általában 5-6-nak érzi magát, nem? Sőt, aztán már inkább azt mondja, hogy nem, én már mondjuk még be se töltöttem a 7-et, de én már 7 vagyok. Nem így van, aztán amikor már a 10-hez közeledik, én már 10 vagyok, és aztán lehet, hogy eljut a 18-ig, akkor én már mondjuk 20-nak érzem magam. Nem?
0: Soha nem éreztem magam idősebbnek.
2: Tarján Pál operaénekes.
3: Amikor fiatalabb voltam, mindig szerettem volna egy picit idősebb lenni, mert ugye idősebb barátaim voltak, és hátrányos helyzetben éreztem magam, de aztán eltelt jó pár év, és utána már nem foglalkoztam vele.
1: És az egészen idősekkel is például jól megértetted magad?
3: Igen, igen.
1: Egész fiatal korodtól?
3: Egész fiatal koromban volt olyan barátom, aki 40 éven idősebb volt.
1: Egyébként, ha belegondolok, nekem is például a nagymamával mindig nagyon jól megértettem.
3: Igen, de ez nem volt családtag, mert az mindig más egy kicsit, hogyha a családban van valaki, az nyilvánvaló dolog.
1: De az is érdekes, hogy tényleg te mondjuk 20 éves vagy, és akkor egy 60 éves ember bölcsességét iszod,
3: abszolút.
1: Vele vagy egy hullám hosszon.
3: Igen.
1: És akkor ez azt is tudja okozni, hogy esetleg utána a 20 évesekkel már annyira nem is okozott
3: ne,
1: ilyet?
3: Nem, mert azok meg más okból kifolyólag voltak izgalmasak.
0: Talán az idő és a korosodás egyik jelen állam, hogy imádom a kertet, és nagyon szeretem az otthon eltöltött semmittevést, tehát idézőjelben semmittevés, mert mindig akad munka egy kertesházban, de hogy úgymond az már azt kapcsol ki. Nem feltétlenül az, hogy tömegben legyek, koncerten legyek, buliban legyek.
4: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: Paks FM.

0: BoxFM.
1: BoxFM.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
3: Mennyinek érzed magad most?
4: Nem a tested, 50 és 60 közöttének érzem magam.
3: 54-56.
4: Ilyesmi.
5: Tarján Pál operaénekes.
4: Ami abszurdum, de hát akkor is így van.
3: Hát egyébként az ember így néz, kérdezheti a néző, miért, mennyi akarod
4: mondani? Nem mondjuk meg.
3: Nem számít. Találják.
4: Vannak olyan 30 évesek, akik palibácsiznak, úgyhogy azért ez be...
3: Abból lehet egyébként néha tényleg látni a szembejövőkből, hogy hogy köszönnek.
4: Igen. Ha. És akkor mindig kikérem magamnak, meg mondom nekik, hogy ne szórakozz már velem.
3: És akkor ők nevetnek.
4: De igen, meg én is, hát engem nem érdekel alapvetően, ezt el kell fogadni. Tehát ha valaki nem fogadja el a kurát, akkor magának csinál belőle problémát, az pedig elveszi a pozitív dolgokra az energiát.
3: Rászánod az időt mindenre, és tehát, hogy bőven méred az időt, vagy szűken méred, így kérdem, nem, de tudod, van, aki...
6: Hát a feladat határozza meg a tempókat.
3: Ja, az oké, de valaki szűken adja mindig saját magának is, hogy jó, ezt meg kell csinálni egy óra alatt, és egyébként az valójában egy óra, 10 perc alatt lehet csak megcsinálni, de mindig csak annyit.
6: Van egy technikám.
3: Na,
6: persze, most függetlenül attól nyilván látja a kedves néző, hogy a szóltésztésem, ahogy néz ki, de azt megfogadtam magamnak, és ez be is vált. Hogy teljesen mindegy, hogy mennyi az a feladat, amit el kell végeznél. Ha fáradtnak érzed magad, most mondom persze magam felé ezt a történetet, akkor le kell tenni azt, amit csinálsz, és persze nem bányáról van szó, vagy gödörásásról, vagy akármiről, de ezt betartottam, és be is tartom, hogy akkor teljesen értelmetlen mindenféle erőfeszítések, ahol nem kerül ki jól az ember, nem jön ki belőle jól az ember, mert csak pihent aggyal és tiszta gondolattal lehet jót alkotni, akár cikkírásról, vagy zenéről, vagy bármiről van szó, pihenni kell közben.
3: Ha pihent agyú vagyok közben?
6: Hát ez most egy olyan szójáték, nyilván nem erről van szó, de kell pihenni, és ez a számomra egy szentírás.
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
1: Ez a Paks FM.

0: Paks FM.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Időugrás volt az életedben valamikor? Úgy értem, hogy amikor mondjuk hirtelen olyan boldog lettél valamitől, hogy egyszerűen megfiatalodtál tartósan, vagy az ellenkezője, hogy olyan szomorú lettél.
3: Természetesen igen.
2: Megöregedett az ember.
3: Igen, mindkettő.
4: Ladinek Judit, színésznő.
3: Az egyik ugye az ember életében a szerelmek, azok...
2: Az a jó, ugye?
3: Az a jó, igen. Ezt, amíg tart, és lobog a láng, és fűt a szenvedély, az szerintem mindenőt megszépít. Egyszerűen nem is, tehát a ragyogás, a belső ragyogás.
2: Ez egy életre is megszépíthet valakit, például... Téged?
3: Természetesen, hogyha van... Sajnos nekem nem úgy alakult az életem, hogy 20 évesen megismertem életem szerelmét és halálunkig együtt. Nekem több nagy szerelem is adódott az életemben. Most reményeim szerint ez már a sírig kitart, amiben most vagyok, a mostani kedvesem. És én bízom benne, hogy mindketten egy olyan harmóniát tudunk adni a másiknak, egy olyan tüzet, egy olyan szenvedélyt.
2: Ami megszépít,
3: igen,
2: ami
3: igen, ami igen. Szokták mondani, hogy ne olyan partnert keresél, aki mellett meg tudsz öregedni, hanem aki mellett fiatal tudsz maradni, és én ezt osztom.
2: Hát aztán, amikor már mind a ketten mondjuk 80 és 90 között vagyunk, és akkor szép lassan sétálgatunk, ott már lehet, hogy nem a megfiatalodás majd.
3: Nem, de akkor is szerintem 80-90 éves embereken is lehet azt látni, igen, hogy én például olyan érdekes, például az egyik életem egyik szomorú szakasza, ugye, hogy kérdezted, hogy mi az, amikor így hirtelen egy másik dimenzióba találtam magam, az a válásom volt. Na, akkor nagyon padlóra kerültem, tehát akkor tényleg éreztem, akkor élet meg az első ősz hajszálam.
2: De szó tényleg szerint.
3: Egyik szó szerint. Tehát, hogy fizikai jelei voltak a szomorúságnak és a fájdalomnak. És
2: lehet, hogy az arcod is megkeseredett tartósan, lehet, hogy egyszerűen mások azt mondták, hogy szegény Judit, hát, megöregedett.
3: Én reménykedem azért, hogy nem tartós, hogy azért
2: nem tudom,
3: így
2: hát
3: összekalapáltam magam.
2: De, gyorsan, viszont
3: de akkor tényleg nem éppen a legvidámabb napjaimat éltem, és amire ki akartam térni, hogy valahol, nem tudom, félreálltam autóval, és akkor épp két sírás között, és egyszer csak láttam, hogy egy másik autó, egy parkoló autóban egy hölgy kihajol, egy úr behajol, kb. 60-asok voltak, és vadul csókolóznak. És olyan boldogok voltak, és azt mondtam, hogy igen, ez a remény. Ez nem véletlenül történt ez a pillanat, mert ez egy remény arra, hogy nincs vége 40 éves korban a szerelemnek, 50 éve, sőt, 70-80 évesen az ember is találhat abban a kapcsolatban is igaz szerelmet és újdonságot, amiben van, és akár még egy új is jöhet. Persze, hát ahogy múlik az idő, azért egyre kisebb az esélye, de előfordulhat.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.
5: Paks FM.

0: Rockfm. Összeköt.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Volt olyan az életedben, amikor megállt az idő? Vagy elmosódott az idő?
3: Baleset az volt, autóbaleset.
2: És az idő eltorzult közben?
3: Igen.
4: Ladinek Judit, színésznő.
3: Annyira furcsa, hogy az egyik pillanatban még énekelgeted a kollégáiddal. Ez egy kolléganőmmel történt, és az ő kedvese vezette az autót.
2: Ott van, tehát te is együtt utaztatok?
3: És hárman, én ültem hátul, igen, ők elölkedtem. És az egyik pillanatban még Demjén Ferenc Várjunk fel kell majd a nap című dalát énekeltük, mert az szólt a rádióban, és nagyon boldogan utaztunk. Majd a következő pillanat, hogy pörgünk az autóba és be egy árokba.
2: Megvan a pillanat csak emlékként egyébként?
3: Igen, igen.
2: Csak várj,
3: igen, igen.
2: Még fel kell majd. És akkor pont a dalban egyszer csak majd a nap.
3: És akkor egyszer csak jött egy ilyen furcsa, örvénylő, ködös élmény és durva becsapódás. És ami aztán nagyon, nagyon megdöbbentő és lesújtó volt, hogy eltelt egy pár óra, például megjöttek a mentők, senkinek komoly baja nem lett, talán hátul a fejemet kellett összevarni, de semmi olyan tragikus dolog nem történt. A lényeg az, hogy mikor kihúzták az autót, és láttam, hogy mi miből szálltunk ki, akkor egy olyan sírógörcs jött rám, hogy csoda, hogy élünk, hogy ami ilyen megállíthatatlan, fékezhetetlen trauma volt hirtelen, hogy hát most azért tényleg hajszálom múlt.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Hírportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tarján Pál operaénekes.
2: Mentem hazafelé.
3: Magyarország.
2: Budapest második kerület.
3: Autóval, személyi autóm.
2: És kidőlt az erdőből egy több tonás fa, és ráesett a kocsi tetejére. Én akkor elvesztettem az eszméletemet. Volt egy körforgalom, azon úgy mentem át, hogy nem is voltam magamnál, és arra tértem magamhoz, hogy egy ember azt mondta, hogy ne mozogjak, már hívta a mentőket, lehet, hogy gerincsérülésem van. És akkor jött a mentő, elvitt, és eltörött a 1-es, 2-es, 3-as, 4-es csigolyám 59 helyen.
3: 59 helyen?
2: Igen. Tehát az egy elég komoly baleset. Eltörött az összes bordám, elől-hátul, sorozat bordatörés volt. Tehát megkaptam fölülről az ütést, azt se tudtam, hogy mi történik, mert hogy az ember ül a kocsiba, van egy tető, és a tetőre esett rá ez a fa. És akkor bevittek a kórházba, és akkor elindult egy nagyon hosszú procedúra, ugye megállt az életem értelemszerűen. Én eldöntöttem, hogy akármilyen nehéz lesz, én ezt meg fogom csinálni, megpróbálom. Uh-huh. Mert abszolút nem voltam benne biztos, hogy ez egy sikerülni fog, vagy hogy valaha én még kimegyek a színpadra, vagy sem.
3: Hát vagy hogy eleve, hogy valaha fogsz tudni állni?
2: Az kiderült már, mert ott a kórházban az volt, hogy először csak fél méter tudtam járókerettel menni, aztán egy métert, aztán így, és akkor ahogy telt az idő, akkor én azt mondtam, hogy én meg akarok gyógyulni, és akkor volt egy hosszú folyosó, akkor amikor először járókerettel végig tudtam rajta menni, akkor ünnepeltem magam. Másfél hónap múlva járókeret nélkül gyors ütembe tudtam gyalogolni. Azt mondták, hogy ilyen nincs. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt. És akkor mondtam, na jó, akkor itt az idő, hogy hazamenjek, mert otthon tudtam, hogy sok nem lehet összehasonlítani olyan gyorsan. Elkezdtem rendbe jönni. De ez mind kevés ahhoz, hogy te énekeljél, vagy te elkezdjél, mert az énekes egy fizikai munka. Sokan azt mondják, hogy egy régi kaszás arató munkás energiavesztését használ el, mert egy előadás alatt. Tehát, hát az volt, az nagyon nehéz volt. És ugye hát a kudarc, hogy én egy elég jó énekes voltam annak előtte, jó helyeken dolgoztam. És amikor elkezdtem énekelni, akkor ez olyan szörnyű volt.
3: Arra gondolsz, hogy nem volt hang,
2: semmi nem volt
3: levegő?
2: Hát, ugye az éneklés az egy olyan dolog, hogy az ember a testével dolgozik, tehát a rekezizmokkal, tüdejével, mindennel. Na most ez ott mind megsérült, plusz nem volt másfél évig használva, tehát az izom, ami eddig föl lett építve, az megszűnt, és azt újra kellett építeni.
3: Sikerült.
2: Hát, remélem.
3: Sikerült, mert működik.
2: Pontosan tisztában voltam azzal, hogy lehet, hogy agyon dolgozom magam, és semmi nem lesz belőlem. És azt mondtam, hogy akkor is vállalom. Tehát ez adja az életemnek az értelmét.
3: Ez olyan, mint egy erőpróba, nem egy még megerősítő, hogy akkor most felvértezted magad, és innentől
2: már... Azért mondtam, hogy már beszéltünk adáson kívül arról, hogy az ember megváltozik egy ekkora trauma után, egy csomó mindent átértékel értelemszerűen, sokkal toleránsabb lettem.
3: És ez másokkal?
2: Másokkal, természetesen.
3: Meg magaddal is biztos.
2: Hát, talán igen.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Paks FM.
0: Paks FM.

0: FM. Összeköt.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Van, amire nem sajnálod az időt, és van, amire viszont nagyon is sajnálod.
3: Egyre inkább azt veszem észre, hogy...
4: Ladinek Judit színésznő.
3: Felesleges csacsogásra, ami nekem régen nagyon jól ment. Már sajnálom az időt. Tehát, hogy inkább olyan tartalmas...
2: lényegre törő, hogy azt szereted.
3: Igen, és tartalmas. Uh-huh. Tartalmas, ami szól valamiről, uh-huh. ami épít, ami uh-huh. ad valamit. Nem arról beszélek, hogy ha mondjuk egy nagyon kedves barátommal történik valami, akkor napokig hallgatom, hogyha neki baja van és problémája van, akkor képes. Tehát, hogy akkor rá kell szállni az időt, mert tudom, hogy ki kell jönni belőle, és az neki jól esik, és ez egy terápia, akkor igenis beszéljünk róla. De a felszínes, felesleges dolgokra, arra nagyon sajnálom.
2: Arra sajnálod, mint ahogy régen mondjuk a kisasszonyok teázás közben nézték mondjuk az időjárást?
3: Például. Szerintem lehet, hogy ez is korra jár, hogy az ember, ahogy idősödik, egyre inkább rájön, hogy hú, milyen drága az idő, és hogy milyen kevés van belőle.
2: És azt mondod egyébként, kevés van?
3: Kevés.
2: És tulajdonképpen telik? Vagy pedig végtelen az idő?
3: Nem.
2: Fogy?
3: Nem, végtelen fogy. Igen. Nagyon emlékszem gyerekkoromban egy pillanatra, amikor így ültem a nappaliban. Anyukám otthon volt gyesen az öcsémmel, és mit tudom én, egy hétköznap délután is néztem az órát, ahogy így mennek rajta a másodpercek, és hosszú-hosszú percekig, és bejött anyukám, és azt mondja, hogy mit csinálsz? Mondom, nézem, ahogy múlik az idő, és azt mondja, jaj, de jó neked. És tényleg, hát ezt maximum nem tudom, lehettem. Hát öcsém akkor született, lehette 8 éves körülbelül. Tehát, hogy ezt azért, ilyet már nem csinálok.
2: Pedig az is milyen érdekes, ha néznénk az órát, akkor észrevehetnénk, hogy tulajdonképpen ez csak körbe-körbe jár.
3: Ugyanúgy, mint mi.
2: Igen. Folyamat, mi is, így, ahogy mondod, mi is csak körbe-körbe járunk.
3: Igen.
2: És akkor azt mondjuk, hogy telik, megint újraindul, és újraindul, és újraindul, és a nap is újra felkel, és újra.
3: Pontosan.
2: Sőt, le sem nyugszik, csak a föld forog.
3: Pontosan.
2: Tehát minden állandó, tulajdonképpen nincs is idő, ha így vesszük.
3: Hú, hát igen.
2: Csak magunkon látjuk, hogy...
3: És minden, igen. Már hogy egyre inkább, de...
2: Én magamra mondtam, nem rá.
3: De persze, igen, hogy az ember pozitívan áll hozzá, és jobban van magával, és ez most nem, szerintem ez nem közhely. Az kisugárzik.
1: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez a Paks FM.

0: slágereivel.
1: Paks FM. Összekötünk.
0: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Tudod már, hogy lesznek változások a Paks 1, Paks 2 élén, vagy pedig csak feltételezésként hangzott ez el?
3: Én azt gondolom, hogy megint a józanei szava kell, hogy elsőként megszólaljon. A Paks 2 vállalkozás irányítása, vezetése az egy kudarc. Magánszférában ennyi kudarcot már nem szoktak elviselni. Itt a kiváló alkalom, hogy ebből a kudarcból akkor tanuljunk, levonjuk a konzekvenciákat, és akkor itt nagyon fontos, hogy az én szerepem úgymond ennél nem terjeszkedhet tovább, hiszen ezt kapitány miniszter úr, az általa felkért szakértők és az ebben illetékes államtitkárnak van lehetőség ezt a döntést meghozni. Paks 1 ugye az MVM Trustnek a része, tehát ott kérdés majd, hogy merre tovább MVM. Annyit mindenképpen el lehet mondani, és azt gondolom, hogy ez cseppet sem titok, hogy az egész ország energetikai ellátása, ennek a helyzete, azok a víziók, amik mentén meg kell majd ezt valósítani, azok komoly vita tárgyát képezik, szakmai vitának a tárgyát, és ebben én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon benne van az, hogy az új víziókhoz, az új elképzelésekhez akkor új vezetőket kapcsolnak.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. Reklám.
4: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítás és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll, írja az MTI. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Közölték, az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon. A helyreállítási alap teljes kifizetési határideje 2026 vége. Az EPR rendszerrel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, a jogszabályi kötelezettségekről és a gyakorlati teendőkről kaptak átfogó tájékoztatást a gazdálkodók a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei igazgatóságán megrendezett szakmai előadáson, tájékoztatott a kamara. A NAK szakmai tájékoztatót szervezett a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, vagyis az EPR témájában, amelynek célja az volt, hogy a gazdálkodók naprakész és gyakorlati ismereteket szerezzenek az új szabályozásról, valamint annak mindennapi alkalmazásáról. Az előadás során a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak arról, hogy kiket érint az EPR díj fizetési kötelezettség, milyen esetekben szükséges regisztrálniuk, illetve milyen adminisztratív feladatokat kell teljesíteniük a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A szakmai program kitért az EPR díj számításának alapelveire, a negyedéves bevallások elkészítésének folyamatára, valamint az OKIR és a MOHU elektronikus felületeinek használatára is. Emellett külön figyelmet kaptak a kistermelőkre és a méhészekre vonatkozó speciális szabályok, illetve azok a gyakorlati kérdések, amelyek a gazdálkodók mindennapjaiban a leggyakrabban felmerülnek. Százak keresték azt a 43 éves férfit, aki egy igazoltató rendőrt gázolt el Kaposszegcsön csütörtökön késő este. Végül csak nem 24 óra bujkálás után a Lucernásban találtak rá Csikostötös határában, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy dombovári rendőr kért segítséget csütörtökön nem sokkal 3:45 előtt, mert egy autós elgázolta intézkedő járőrtársát Kaposszegcsön. Az autó vezetője megállás nélkül elhajtott. A rendőr azonnal bajba jutott társa segítségére sietett, és a mentők kiérkezéséig elkezdte az elsősegélynyújtást. Rövid időn belül több egység is érkezett a helyszínre, és megkezdték az autós felkutatását. A kocsit nem messze onnan meg is találták, de a sofőr elmenekült. Már az éjszaka folyamán megkezdődött a 43 éves csikós töttösi férfi keresése. A Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság valamennyi egységétől folyamatosan érkeztek munkatársak, hogy segítsenek. A kaposszegcsői önkormányzat, helyi vállalkozók és éttermek, valamint több civil is étellel és itallal látta el a keresésben résztvevőket. A kutatásban nagy segítséget nyújtottak a készenléti rendőrség, a Baranya vármegyei és a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai is. Az összefogás erejét mutatja, hogy az egyenruhásokon kívül polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek kutyákkal, drónokkal, terepjárókkal vettek részt a kutatásban. Az érintett települések lakói helyismeretüknek köszönhetően számos hasznos javaslattal segítették a munkát. Az összefogásnak köszönhetően az összehangolt munka eredményeként csaknem 24 óra bujkálás után Csikóstötös külterületén egy lucernásban megtalálták és elfogták a keresett férfit. A rendőrség köszöni mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy a kutatás sikerrel végződött. A 43 éves csikóstötösi férfival szemben a Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség indított büntető eljárást.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb

Harry Styles-hoz szólt az American Girl. Ma pedig vasárnapon, július 12-e, amely napon az egyszerűség napját tartják, amely az amerikai író és filozófus Henry David Thoreau születésnapjához kapcsolódik. Thoreau úgy gondolta, hogy a boldogsághoz nem feltétlenül több dologra van szükség, hanem inkább több időre, nyugalomra és természetközeli élményekre. Érdekesség, hogy a leghíresebb művét, a Walden című könyvet saját tapasztalati alapján írta meg. Két éven át egy kis faházban élt egy tó partján, ahol tudatosan egyszerű életet választott. Nem azért, mert el akart vonulni a világtól, hanem azért, mert kíváncsi volt, mire van valóban szüksége az embernek. Talán ezért is aktuális ma ez a nap, a rohanó hétköznapok után egy vasárnap remek alkalom lehet arra, hogy egy kicsit lelassítsunk. Egy séta, egy jó könyv vagy egy beszélgetés sokszor többet ér, mint egy óra a telefon előtt. Néha tényleg igaz, hogy a kevesebb több. Háttérzenét azért én szolgáltatom, most jön DJ Szatmáritól és Szakos Anditól a változás.

0: Natalie Laroz. I wanna rock with somebody. Hey, I'm Ellie Goulding.
1: Hey, this is Taylor Swift. Ez a rádiójátsza Fox kedvenceit. Fox FM. Összekö.

0: Napsütés.
1: Vízcsobbanás.
0: Bikini vonalak.
1: Üdv újra. Nyári slágerek. Üdv a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Welcome to

0: DJ Anton és Timothy-en Kellenától szólt a Welcome to Central Play. Július 12-én ma pedig tartják a papírzacskó világnapját, és elsőre talán furán hangzik, de a célja nagyon is aktuális, felhívni a figyelmet arra, hogy a mindennapi bevásárlásnál egy-egy apró döntésnek is lehet jelentősége. Érdekesség, hogy az első lapos aljú papírzacskót egy amerikai feltaláló, Margaret E. Knight alkotta meg a 19. század végén. Olyan gépet tervezett, amelynek köszönhetően a papírzacskók már nem borítékszerűen, hanem önmagukban is megálltak. Ez a forma pedig ma is szinte minden nap az üzletekben visszaköszön. Az utóbbi években egyre több bolt tér át a papír vagy a többször használható táskákra. Persze a környezetbarátabb megoldás továbbra is az, ha ugyanazt a vászontáskát visszük magunkkal újra és újra. Néha egy apró szokás megváltoztatása is sokat számít, és talán éppen erre emlékeztet bennünket ez a világnap, illetve nem mellesleg, mint tudjuk, hogy a papírzacskó még mindig hatásosabb és környezettudatosabb, mint a műanyag zacskók. De továbbra is mindenkit buzdítok arra, hogy egy vászontáskára egyszer ruházzanak be, és azt próbáljuk meg minden egyes alkalommal magunkkal vinni hosszú időn keresztül, így nem szennyezzük fölöslegesen a környezetünket. Következő percekben pedig szóljon a Follow the Flow-tól a Beszívom.
1: Sok

0: összekött.
1: Sziasztok, én Orbán Rudi vagyok, és fogadjátok sok szeretettel a Kereszthúzat című dalomat a Paks FM slágereként.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Meghatározták az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékét, írja az MTI. Az építőipari rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint óránként. A közlekedési és beruházási miniszter erről szóló rendelete pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. A jogszabály szerint a szabályozás az építőipari ágazati körülményeket és a gazdasági környezet előnytelen változásait tartja szem előtt. A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Megemlékezést tartott a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulóján Paksváros önkormányzata szerdán este a Paksi Pákolic István városi könyvtárnál az egykori paksi zsinagóga mögötti téren. A megemlékezésen beszédet mondott Barnabás István alpolgármester, aki kiemelte, a múlt tragédiáinak felidézésével nem csak az áldozatok előtt tisztelegnek, hanem azért is közös felelősséget kell vállalni, hogy a történelem legsötétebb fejezete is soha ne ismétlődhessenek meg. A megemlékezésen közreműködött Eszter Nelli zongora művész. Az összejövetel végén az emlékezés köveit helyezték el a résztvevők a holokauszt emléktábla alatt. Az ünnepség után a pécsi zsidó hitközség rabbia, dr. Kuruc Ákos az emlékezés fontosságáról beszélt rádiónknak.
2: Nehéz emlékezni. Április közepétől július első hetéig, hát közel 3 hónapig tart egy időszak, amikor annak megfelelően, hogy mikor deportálták a zsidókat, kerül sor az megemlékezésekre. Ugye Kárpátalján kezdődött április 16-án, és akkor innen indul a holokauszt magyarországi emléknap, és ez egy hivatalos emléknap. Május, június, július első hetében vannak a különböző helyeken. Ugye ez így nehéz. Igazából az ember akkor érzi át, hogyha ő is érintett, hogy nekem is azóta, amióta gyerekem van, azóta nehéz ez igazán. Én mindig próbálok valamilyen pozitívumot is megtalálni. Ez így furcsán hangzik, de a 20. század 21. század elején volt egy kiváló brit birodalmi főrabbi, a Jonathan Sacks. Ő azt mondta, hogy úgy kell emlékezni a holokausztra, hogy zsidó gyerekeket kell vállalni, és zsidó szellemben és a hagyományos értékeket átadva nevelni kell őket. Szóval, hogy azért lehet találni olyan gondolatot, ami azért úgy helyre billenti az ember lelki világát, vagy úgy valami pozitív érzést is ad.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Évtizedek óta szervez nyári napközis tábort az atomerőműeses sakszakosztálya utánpótláskorú fiatalok számára a Cseresznyéskert erdei iskolában. Molnár Béla táborvezető, nemzetközi sakkmester, FIDE tréner rádiónknak elmondta, délelőttönként foglalkoznak oktatás keretében a sakkal, főként előadások, illetve feladványfejtések szerepelnek a programban. Délután versenyeznek, este pedig sporttal töltik az időt.
3: 35 éve, hogy tábort rendezünk ebben a nyári időpontban, és hát kicsit szerencsénk is volt most, hogy a kánikulát követő hétbe tudtunk jönni. Ez azért a sakkban egy fontos szempont, hogy meglegyenek a napi programhoz a megfelelő körülmények. Nagyon szeretjük az erdei iskolát, ugye csodálatos a környezet itt a sportfoglalkozások mellett, a tematikus oktatás mellett. Délutánként lehetőség van egy kicsit gyalogtúrázni, biciklitúrázni, mozgunk a gyerekekkel, tehát a délutáni program az főként abból áll, hogy a szokás is nyári élményeket megerősítsük, meg egy kicsit a közösségnek az életét megpróbáljuk megpezsíteni. A gyerekek nagyrészt a környezetünkből érkeznek, például járnak át nappali tartózkodásra Szekszárdról, illetve Dunaújvárosból is gyerekek. Javarészt azért a paksi gyerekek és néhány olyan, aki messzebbről jön, akik a szakmai programokban egyébként részt vesznek. Az intenzívebb forma ez nekik egyébként is ajánlott, egy jó előkészítés a szezon előtti versenyekre, fontos világversenyek, amik következnek itt az ősszel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Július 22-én planetáriumot tartanak Tolnán, mesél az ég az utazó planetárium gyerekeknek. Szerdán 16 órakor kezdődik július 22-én, a helyszín a Tolnai Művelődési Központ Lovardának a színpada. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a jegy ára 1000 forint per fő. És gyermekekként egy kísérő érkezhet, számára ingyenes a belépő. Geremben fesztivált rendeznek, július 23. és 25-e között rendezik meg a 17. Gereni Duna Rock motoros találkozót. Továbbá ma a Bölcskin a Rákóczi moziban 16 órától a Fajánát lehet megtekinteni, 18 órától a Bal szerencse akcióban és 20 óra 30-tól a zongora hangolót.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

akusztikát dolgoztól szólt a Sway. Ma pedig véget ér az idei EFOT, amely nem csak azért volt különleges, mert az 50. születésnapját ünnepelte, hanem azért is, mert ez volt az utolsó fesztivál a Velencei tó partján. Kevesen tudják, hogy az EFOT neve az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója. Amikor 1976-ban elindult, még elsősorban egyetemisták nyári találkozója volt, mára pedig Magyarország egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiváljává nőtte ki magát. A szervezők már bejelentették, hogy a 2027-es évtől Esztergomba költözik a fesztivál, ahol egy 10 évre szóló megállapodásnak köszönhetően rendezik majd meg az EFOT-ot. A döntés hátterében az áll, hogy a rendezvény kinőtte a jelenlegi helyszínt, és egy nagyobb területre van szükség. Sokak számára azonban a Velencei tó örökre összefor az EFOT-tal. Generációk buliztak itt, barátságok és szerelmek szövődtek a koncerteken, így egy 50 éves történet most lezárul. Jövő nyáron pedig már Esztergom írhatja tovább az ország egyik legismertebb fesztiváljának történetét. És aki még emlékszik, volt nekünk volt fesztiválunk Sopronban, onnan hozom le az egyik himnuszt, amit szerintem mindenki is ismer. A Velhaló is halott pénztől az

0: a Paks FM slágereivel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Tudod már, hogy lesznek változások a Paks 1, Paks 2 élén, vagy pedig csak feltételezésként hangzott ez el?
2: Én azt gondolom, hogy megint a józanei szava kell, hogy elsőként megszólaljon. A Paks 2 vállalkozás irányítása, vezetése az egy kudarc. Magánszférában ennyi kudarcot már nem szoktak elviselni. Itt a kiváló alkalom, hogy ebből a kudarcból akkor tanuljunk, levonjuk a konzekvenciákat, és akkor itt nagyon fontos, hogy az én szerepem úgymond ennél nem terjeszkedhet tovább, hiszen ezt kapitány miniszter úr, az általa felkért szakértők és az ebben illetékes államtitkárnak van lehetőség ezt a döntést meghozni. Paks 1 ugye az MVM Trustnek a része, tehát ott kérdés majd, hogy merre tovább MVM. Annyit mindenképpen el lehet mondani, és azt gondolom, hogy ez cseppet sem titok, hogy az egész ország energetikai ellátása, ennek a helyzete, azok a víziók, amik mentén meg kell majd ezt valósítani, azok komoly vitatárgyát képezik, szakmai vitának a tárgyát, és ebben én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon benne van az, hogy az új víziókhoz, az új elképzelésekhez akkor új vezetőket kapcsolnak.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsor dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szombaton. Az adóhivatal megjegyezte, az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Július 1-e és 9-e között naponta átlagosan csak nem 359 ezer vám árunyilatkozat érkezett a NAV rendszerébe, ezen belül a legforgalmasabb napon több mint 437 ezer árunyilatkozatot nyújtottak be. Az átállásra a NAV, a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Azt írták, az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt, a rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Sikeresen lezajlott a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló éves fizikai védelmi gyakorlata. A gyakorlatban a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai is nagy mértékben vállaltak szerepet, tájékoztatott az Országos Atomenergia Hivatal. A radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú non-profit Kft. Július 2-án tartotta meg a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló éves fizikai védelmi gyakorlatát az Országos Atomenergia Hivatal, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság felügyelete mellett. Az évente megtartott komplex gyakorlat során az RHK Kft. Tesztelte a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló fizikai védelmi rendszereinek és eljárásainak működőképességét. A létesítmény személyzete és a területi rendvédelmi szervek képviselői a telephelyet célzó támadásokat hárítottak el. A végrehajtást az OAH, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai ellenőrizték, és a gyakorlatot elsődleges értékelésük alapján eredményesnek ítélték. Az RHK Kft. Jelentést készít a gyakorlat tapasztalatairól, kitérve a megfigyelők és résztvevők észrevételeire és az esetleges fejlesztésekre a magasabb szintű védettség biztosítása érdekében. A hatóságok a jelentés alapján döntenek a gyakorlat végrehajtásának elfogadásáról, és szükség szerint javító intézkedéseket rendelnek el. 4 szabadtéri tűzeset mellett egy alkalommal közlekedési balesethez is riasztották a vármegye tűzoltóit csütörtökön, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Avar és tarló égett mintegy 2000 négyzetméteren csütörtök délután Cikón a hulladék lerakó területén. A tűzesethez a szekszárdi, a bonyhádi és a pécsi hivatásos, valamint a bonyhádi önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek a helyszínen dolgozó erőgépek támogatásával, két vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Tolna vármegyében idén eddig 115 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A beavatkozások során több mint 125 hektárnyi terület égett le, a káresetek felszámolásához pedig összesen 250 tűzoltógépjárművet riasztottak. Az erdő és vegetációs területeket 62 alkalommal érintették a lángok, amelyek mintegy 122 hektáron okoztak károkat. Oldalára borult egy homokot szállító tehergépjármű csütörtök délután Szászvár térségében a 6534-es számú 16-os kilométerénél. A baleset helyszínére a Bonyhádi, a Komlói és a Pécsi hivatásos, valamint a szászvári önkéntes tűzoltókat riasztották. Áramtalanításra nem volt szükség, mivel a jármű akkumulátorai a borulás következtében kiszakadtak a helyükről. A sofőrt súlyos sérülésekkel földi úton szállították kórházba. Tolna vármegyében idén eddig 128 közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat, a balesetekben 55 ember sérült meg, egy ember életét pedig már nem lehetett megmenteni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Olivia Dinto szólt a Man I Need. Most pedig kicsit menjünk ki a természetbe, hiszen egyre több kutató igazolja, hogy a természetben eltöltött idő nem csak kellemes, hanem a szervezetünkre is jó hatással van. Már 20-30 perc egy parkban vagy az erdőben csökkentheti a stresszt, mérsékelheti a vérnyomást, és segít abban, hogy jobban tudjunk koncentrálni. Érdekesség, hogy Japánban még külön neve is van ennek. Erdőfürdőzésnek, vagyis Shinin-yoku-nak hívják. Ez nem túrázást jelent, hanem azt, hogy tudatosan lelassulunk és egyszerűen élvezzük a természet hangját, illatait és nyugalmát. A nyári hétvégék ezért nem a kirándulásról szólnak, hanem arról is, hogy egy kicsit feltöltődjünk. Néha egy séta a fák között többet segít, mint azt mi hinnénk, hiszen ma egy olyan világban élünk, hogy nagy részünket, a munka nagy részét is bent töltjük zárt helységben, akár klíma alatt, és alig törtünk pár percet a természetben, csak ameddig az autóig elmegyünk, vagy éppen a házig be nem jutunk, így tényleg kell az a 20-30 perc egy parkban, egy erdőben, vagy csak egy laza séta a város szélén. Most jön Tarány Tamástól és Antóniótól, Anne.

0: Luke Bryantól szólt a Margarita 2020-ból, és ha nem is Margarita, de ha van édesség, ami igazán összeport a nyárral, az a fagylalt. Több országban júliust tartják a fagylalt hónapjaként számon, ilyenkor pedig világszerte rengetegen hűsölnek egy-egy gombóc kedvenc ízükkel. Érdekesség, hogy a legnépszerűbb fagylalt még mindig a vanília, ezt követi a csokoládé és az eper. Az utóbbi években azonban egyre divatosabb a különleges ízek is, például a sós karamella, a levendula vagy a pisztácia. A fagylalt története több száz évre nyúlik vissza, de a tölcséres változat csak a 20. század elején terjedt el, ma pedig már szinte elképzelhetetlen egy igazi nyári séta anélkül, hogy ne állnánk meg egy fagyira.
1: Mindjárt folytatjuk! Gasman, Gasman, Gasman.

0: Millás FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
2: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottatok.

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Most magánvéleményt mondok, tehát én az MVM-et azt egy vízfejnek tartom. Tehát nagyon sok mindenkit eltartunk egyébként, nem csak mi, nem csak a Paksi Atomerőmű, hanem az összes magyar energetikai vállalat. Miközben egyébként a kockázatot minden üzemnél azok vállalják az üzemnek a működéséért, és nem csak az üzemnek a működéséért, hanem hogyha a Paksi Atomerőművet veszem, az azért egy annyira veszélyes üzem, hogy akár a következményeiért egy esetleges üzemzavarnak is, akik itt élnek a térségben, és szerintem nem volt korrekt és jogos az, hogy az MVM-et, nem csak az, hogy létrehozták, de ha még létrehozták volna, de a pénzeket, hogy elvitték innen. Na, azt szerintem abszolút nem jogos, mert itt lokálpatrióta emberek ülnek zömében a vállalatvezetésekben, Paks 1-nél is, Paks 2-nél is, ők át tudták érezni azt, hogy mi a fontos, mi az, ami nem fontos, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy az ő kezükben sokkal jobb helyen volt az a pénz, amiről döntöttek, mint az, hogy ők csak egy ilyen fogaskerék a rendszerben, és tovább tolják valakinek, aki Budapesten egyébként a budapesti kis életét éli, és majd onnan döntöget arról, hogy nem tudom én melyik egyesület kap-e pénzt mondjuk Pakson.
2: Igazad van. Tehát, hogy ha ez...
1: Akkor most vége a műsornak.
3: Majd én lehűtelek, ne aggódj.
2: Tehát, hogyha nevezzük ezt egy restaurációnak, hogyha ez a folyamat megtörténik, én annak nagyon fogok örülni. Nem titok, küzdök is érte, mert ez a jelzés szinte az országgyűlési képviselői karrieremnek a legelején befutott.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll, írja az MTI. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Közölték, az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon. A helyreállítási alap teljes kifizetési határideje 2026 vége. Az EPR rendszerrel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, a jogszabályi kötelezettségekről és a gyakorlati teendőkről kaptak átfogó tájékoztatást a gazdálkodók a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei igazgatóságán megrendezett szakmai előadáson, tájékoztatott a kamara. A NAK szakmai tájékoztatót szervezett a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, vagyis az EPR témájában, amelynek célja az volt, hogy a gazdálkodók naprakész és gyakorlati ismereteket szerezzenek az új szabályozásról, valamint annak mindennapi alkalmazásáról. Az előadás során a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak arról, hogy kiket érint az EPR díjfizetési kötelezettség, milyen esetekben szükséges regisztrálniuk, illetve milyen adminisztratív feladatokat kell teljesíteniük a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A szakmai program kitért az EPR díj számításának alapelveire, a negyedéves bevallások elkészítésének folyamatára, valamint az OKIR és a MOHU elektronikus felületeinek használatára is. Emellett külön figyelmet kaptak a kistermelőkre és a méhészekre vonatkozó speciális szabályok, illetve azok a gyakorlati kérdések, amelyek a gazdálkodók mindennapjaiban a leggyakrabban felmerülnek. Megemlékezést tartott a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulóján Paksváros önkormányzata szerdán este a Paksi Pákolic István városi könyvtárnál az egykori paksi zsinagóga mögötti téren. A megemlékezésen beszédet mondott Barnabás István alpolgármester, aki kiemelte, a múlt tragédiáinak felidézésével nem csak az áldozatok előtt tisztelegnek, hanem azért is közös felelősséget kell vállalni, hogy a történelem legsötétebb fejezete is soha ne ismétlődhessenek meg. A emlékezésen közreműködött Tester Nelli zongora művész. Az összejövetel végén az emlékezés köveit helyezték el a résztvevők a holokauszt emléktábla alatt. Az ünnepség után a pécsi zsidó hitközség rabbia, dr. Kuruc Ákos az emlékezés fontosságáról beszélt rádiónknak.
5: Nehéz emlékezni. Április közepétől július első hetéig, hát közel 3 hónapig tart egy időszak, amikor annak megfelelően, hogy mikor deportálták a zsidókat, kerül sor az megemlékezésekre. Ugye Kárpátalján kezdődött április 16-án, és akkor innen indul a holokauszt magyarországi emléknap, és ez egy hivatalos emléknap. Május, június, július első hetében vannak a különböző helyeken. Ugye ez így nehéz. Igazából az ember akkor érzi át, hogyha ő is érintett, hogy nekem is azóta, amióta gyerekem van, azóta nehéz ez igazán. Én mindig próbálok valamilyen pozitívumot is megtalálni. Ez így furcsán hangzik, de a 20. század 21. század elején volt egy kiváló brit birodalmi főrabbi, a Jonathan Sacks. Ő azt mondta, hogy úgy kell emlékezni a holokausztra, hogy zsidó gyerekeket kell vállalni, és zsidó szellemben és a hagyományos értékeket átadva nevelni kell őket. Szóval, hogy azért lehet találni olyan gondolatot, ami azért úgy helyre billenti az ember lelki világát, vagy úgy valami pozitív érzést is ad.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

17 óra után járunk, Huntingtól szólt a Golden 2025-ből David Guetta feldolgozásában. Ebben az órában tovább hozom még a zenéket egészen 6 óráig, továbbá egy kis időjárás jelentést nézünk a jövő hétre, és beszélünk arról, hogy a szombati nap folyamán volt a népesedési világnap is, amiről szerintem érdemes beszélni, hiszen azt mondják, hogy már bőven átléptük azt a számot, ami a föld kapacitásának jó lenne. Most jöjjön Miles Mr. Lost Day.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Jövő hét első munkanapján ismét igazi nyári időre készülhetünk, hétfőn a napsütési lesz a főszerep. Időnként ugyan megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor. Az északi a szél több felé megélénkülhet, ami kissé enyhítheti a meleget. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22 fok között alakul, délutánra pedig 28 és 34 fokra melegszik a levegő, így továbbra is érdemes odafigyelni a megfelelő folyadék bevitelre és a déli órákban az erős UV-sugárzásra. Összességében tehát a napos száraz igazi nyári idő vár ránk a hét elején.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: kövön.
1: Bíró Csongortól szólt a Macska kövön 2020-ból, tegnapi nap folyamán pedig tartották a népesedési világnapot, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a föld lakossága folyamatosan növekszik. Ma már több mint 8 milliárd ember él a bolygón, miközben 1950-ben még csak körülbelül 2,5 milliárdan voltunk. Az érdekesség, hogy a föld népessége ma nagyjából évente 70 millió fővel gyarapszik. Ez olyan, mintha minden évben létrejön egy Németország méretű ország, ugyanakkor a növekedés már nem mindenhol egyforma. Európa több országában, köztük Magyarországon is inkább az előregedés és a népesség csökkentés jelenti a legnagyobb kihívást. A népesedési világnap tehát nem csak arról szól, hogy egyre többet élünk a Földön, hanem arról is, hogy hogyan tudunk fenntarthatóan gondoskodni az emberekről, az élelmiszerről, a vízről és a természeti erőforrásokról a következő évtizedekben. Zenében most jön Cellótól a Cseh-Cseh.

A Valhallóval és a Mesélj még rólával zárom a 6 órát. Így el is búcsúzom, az elmúlt 4 órában a stúdióban Strasser Ábner volt. Mindenkinek további szép vasárnapot és kellemes rádiózást. Sziasztok!

0: FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Meghatározták az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékét, írja az MTI. Az építőipari rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint óránként. A közlekedési és beruházási miniszter erről szóló rendelete pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. A jogszabály szerint a szabályozás az építőipari ágazati körülményeket és a gazdasági környezet előnytelen változásait tartja szem előtt. A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Sikeresen lezajlott a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló éves fizikai védelmi gyakorlata. A gyakorlatban a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai is nagy mértékben vállaltak szerepet, tájékoztatott az Országos Atomenergia Hivatal. A radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú non-profit Kft. Július 2-án tartotta meg a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló éves fizikai védelmi gyakorlatát az Országos Atomenergia Hivatal, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság felügyelete mellett. Az évente megtartott komplex gyakorlat során az RHK Kft. Tesztelte a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló fizikai védelmi rendszereinek és eljárásainak működőképességét. A létesítmény személyzete és a területi rendvédelmi szervek képviselői a telephelyet célzó támadásokat hárítottak el. A végrehajtást az OAH, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai ellenőrizték, és a gyakorlatot elsődleges értékelésük alapján eredményesnek ítélték. Az RHK Kft. Jelentést készít a gyakorlat tapasztalatairól, kitérve a megfigyelők és résztvevők észrevételeire és az esetleges fejlesztésekre a magasabb szintű védettség biztosítása érdekében. A hatóságok a jelentés alapján döntenek a gyakorlat végrehajtásának elfogadásáról, és szükség szerint javító intézkedéseket rendelnek el. Megtelt a Dunaparti vízi színpad a Cotton Club Singers péntek esti Hofi koncertjén. A májusi városnapján elmaradt előadást pótló zenei eseményen a legendás humorista Hofi Géza születésének 90. évfordulójára emlékeztek. A Cotton Club Singers 5-tagú vokálcsapata a Cotton Club Band kíséretében hozta el a művész legnépszerűbb dalainak és paródiáinak átiratait. A koncert különlegessége volt, hogy a modern technikának köszönhetően az este folyamán többször maga Hofi Géza is megszólalt és hozzáénekelt a produkcióhoz. A rendezvényt a Csengely Dénes Kulturális Központ szervezte. Százak keresték azt a 43 éves férfit, aki egy igazoltató rendőrt gázolt el Kaposszegcsön csütörtökön késő este. Végül csak nem 24 óra bujkálás után a lucernásban találtak rá Csikostötös határában, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy dombovári rendőr kért segítséget csütörtökön nem sokkal 3:45 előtt, mert egy autós elgázolta intézkedő járőrtársát Kaposszegcsön. Az autó vezetője megállás nélkül elhajtott. A rendőr azonnal bajba jutott társa segítségére sietett, és a mentők kiérkezéséig elkezdte az első segélynyújtást. Rövid időn belül több egység is érkezett a helyszínre, és megkezdték az autós felkutatását. A kocsit nem messze onnan meg is találták, de a sofőr elmenekült. Már az éjszaka folyamán megkezdődött a 43 éves csikostöttösi férfi keresése. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság valamennyi egységétől folyamatosan érkeztek munkatársak, hogy segítsenek. A kaposszegcsői önkormányzat, helyi vállalkozók és éttermek, valamint több civil is étellel és itallal látta el a keresésben résztvevőket. A kutatásban nagy segítséget nyújtottak a készenléti rendőrség, a Baranya vármegyei és a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai is. Az összefogás erejét mutatja, hogy az egyenruhásokon kutyákon kívül polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek kutyákkal, drónokkal, terepjárókkal vettek részt a kutatásban. Az érintett települések lakói helyismeretüknek köszönhetően számos hasznos javaslattal segítették a munkát. Az összefogásnak köszönhetően az összehangolt munka eredményeként csak nem 24 óra bujkálás után Csikóstötös külterületén egy lucernásban megtalálták és elfogták a keresett férfit. A rendőrség köszöni mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy a kutatás sikerrel végződött. A 43 éves csikóstötösi férfival szemben a Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség indított büntető eljárást.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

előadóit. A zené. A te slágerei. A te rádiód. Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsor dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szombaton. Az adóhivatal megjegyezte, az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Július 1-e és 9-e között naponta átlagosan csaknem 359 ezer vám árunyilatkozat érkezett a NAV rendszerébe, ezen belül a legforgalmasabb napon több mint 437 ezer árunyilatkozatot nyújtottak be. Az átállásra a NAV, a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Azt írták, az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt, a rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Az EPR rendszerrel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, a jogszabályi kötelezettségekről és a gyakorlati teendőkről kaptak átfogó tájékoztatást a gazdálkodók a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei igazgatóságán megrendezett szakmai előadáson, tájékoztatott a kamara. A NAK szakmai tájékoztatót szervezett a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, vagyis az EPR témájában, amelynek célja az volt, hogy a gazdálkodók naprakész és gyakorlati ismereteket szerezzenek az új szabályozásról, valamint annak mindennapi alkalmazásáról. Az előadás során a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak arról, hogy kiket érint az EPRD fizetési kötelezettség, milyen esetekben szükséges regisztrálniuk, illetve milyen adminisztratív feladatokat kell teljesíteniük a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A szakmai program kitért az EPRD számításának alapelveire, a negyedéves bevallások elkészítésének folyamatára, valamint az OKIR és a MOHU elektronikus felületeinek használatára is. Emellett külön figyelmet kaptak a kistermelőkre és a méhészekre vonatkozó speciális szabályok, illetve azok a gyakorlati kérdések, amelyek a gazdálkodók mindennapjaiban a leggyakrabban felmerülnek. Négy szabadtéri tűzeset mellett egy alkalommal közlekedési balesethez is riasztották a vármegye tűzoltóit csütörtökön, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Avar és tarló égett mintegy 2000 négyzetméteren csütörtök délután Cikón, a hulladék lerakó területén. A tűzesethez a szekszárdi, a bonyhádi és a pécsi hivatásos, valamint a bonyhádi önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek a helyszínen dolgozó erőgépek támogatásával, két vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Tolna vármegyében idén eddig 115 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A beavatkozások során több mint 125 hektárnyi terület égett le, a káresetek felszámolásához pedig összesen 250 tűzoltógépjárművet riasztottak. Az erdő és vegetációs területeket 62 alkalommal érintették a lángok, amelyek mintegy 122 hektáron okoztak károkat. Oldalára borult egy homokot szállító tehergépjármű csütörtök délután Szászvár térségében a 6534-es számú 16-os kilométerénél. A baleset helyszínére a bonyhádi, a komlói és a pécsi hivatásos, valamint a szászvári önkéntes tűzoltókat riasztották. Áramtalanításra nem volt szükség, mivel a jármű akkumulátorai a borulás következtében kiszakadtak a helyükről. A sofőrt súlyos sérülésekkel földi úton szállították kórházba. Tolna vármegyében idén eddig 128 közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat, a balesetekben 55 ember sérült meg, egy ember életét pedig már nem lehetett megmenteni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Paks FM. Összeköt. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: A Paks 2-t mondtad, hogy kudarc. Nem lehet az, hogy azért azok az érzések, amik állandóan bennünk vannak, hogy nem úgy van, hogy van egy vezető, akinek van egy elképzelése, van egy programja, az beadja, és addig, ameddig megnézzük, hogy megvalósul, vagy nem tudja megvalósítani, hanem egy kicsit, hogy is mondjam, kézi vezérléssel vannak, tehát egyáltalán nem úgy működik, vagy működhetnek ezek a cégek, ahogyan azt mi mondod, hogy az üzleti életben nincs ennyi idő. De hát, hogyha mindig én szólok bele, hogy a szövetségi kapitánynak, mert most VB van, hogy mi legyen a bal szélső, mert nekem nem tetszik, amit ő tud, pedig nem érlik bele a rendszerbe. Vagy ez nem, ezt mi látjuk innen rosszul, hogy túl sok a kézi beavatkozás?
2: Egyik oldalon nem, mert hogy valóban annak is köszönheti ez az egész projekt, annak köszönheti a jelenlegi státuszát, és akkor bár így még sose hívtam, de nevezzük kézi vezérlésnek és beavatkozásnak, máshol ezt közpénzek elherdálásának és eltulajdonításának hívják, tehát valóban érte nagyon sok ilyen kézi vezérlés, kézi beavatkozás ezt a projektet.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4

0: mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítás és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll, írja az MTI. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Közölték, az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon. A helyreállítási alap teljes kifizetési határideje 2026 vége. Sikeresen lezajlott a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló éves fizikai védelmi gyakorlata. A gyakorlatban a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai is nagy mértékben vállaltak szerepet, tájékoztatott az Országos Atomenergia Hivatal. A radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú non-profit Kft. Július 2-án tartotta meg a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló éves fizikai védelmi gyakorlatát az Országos Atomenergia Hivatal, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság felügyelete mellett. Az évente megtartott komplex gyakorlat során az RHK Kft. Tesztelte a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló fizikai védelmi rendszereinek és eljárásainak működő képességét. A létesítmény személyzete és a területi rendvédelmi szervek képviselői a telephelyet célzó támadásokat hárítottak el. A végrehajtást az OAH, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai ellenőrizték, és a gyakorlatot elsődleges értékelésük alapján eredményesnek ítélték. Az RHK Kft. Jelentést készít a gyakorlat tapasztalatairól, kitérve a megfigyelők és résztvevők észrevételeire és az esetleges fejlesztésekre a magasabb szintű védettség biztosítása érdekében. A hatóságok a jelentés alapján döntenek a gyakorlat végrehajtásának elfogadásáról, és szükség szerint javító intézkedéseket rendelnek el. Megemlékezést tartott a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulóján Paksváros önkormányzata szerdán este a paksi Pákolic István városi könyvtárnál az egykori paksi zsinagóga mögötti téren. A megemlékezésen beszédet mondott Barnabás István alpolgármester, aki kiemelte, a múlt tragédiáinak felidézésével nem csak az áldozatok előtt tisztelegnek, hanem azért is közös felelősséget kell vállalni, hogy a történelem legsötétebb fejezetei soha ne ismétlődhessenek meg. A megemlékezésen közreműködött Teszter Nelli zongoraművész. Az összejövetel végén az emlékezés köveit helyezték el a résztvevők a holokauszt emléktábla alatt. Az ünnepség után a pécsi zsidó hitközség rabbia, dr. Kuruc Ákos az emlékezés fontosságáról beszélt rádiónknak.
2: Nehéz emlékezni. Április közepétől július első hetéig, hát közel 3 hónapig tart egy időszak, amikor annak megfelelően, hogy mikor deportálták a zsidókat, kerül sor az megemlékezésekre. Ugye Kárpátalján kezdődött április 16-án, és akkor innen indul a holokauszt magyarországi emléknap, és ez egy hivatalos emléknap. Május, június, július első hetében vannak a különböző helyeken. Ugye ez így nehéz. Igazából az ember akkor érzi át, hogyha ő is érintett, hogy nekem is azóta, amióta gyerekem van, azóta nehéz ez igazán. Én mindig próbálok valamilyen pozitívumot is megtalálni. Ez így furcsán hangzik, de a 20. század 21. század elején volt egy kiváló brit birodalmi főrabbi, a Jonathan Sacks. Ő azt mondta, hogy úgy kell emlékezni a holokausztra, hogy zsidó gyerekeket kell vállalni, és zsidó szellemben és a hagyományos értékeket átadva nevelni kell őket. Szóval, hogy azért lehet találni olyan gondolatot, ami azért úgy helyre billenti az ember lelki világát, vagy úgy valami pozitív érzést is ad.
1: Megtelt a Dunaparti vízi színpad a Cotton Club Singers péntek esti Hofi koncertjén. A májusi városnapján elmaradt előadást pótló zenei eseményen a legendás humorista Hofi Géza születésének 90. évfordulójára emlékeztek. A Cotton Club Singers 5-tagú vokálcsapata a Cotton Club Band kíséretében hozta el a művész legnépszerűbb dalainak és paródiáinak átiratait. A koncert különlegessége volt, hogy a modern technikának köszönhetően az este folyamán többször maga Hofi Géza is megszólalt és hozzáénekelt a produkcióhoz. A rendezvényt a Csengély Dénes Kulturális Központ szervezte.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
1: Kellemes estét mindenkinek! 2026. július 12-én vasárnap este 8 óra után járunk pár perccel. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. Először beszámolunk a Kurcsatov utcai tömbelső felújításának kezdetéről, majd Barnabás István Paks alpolgármestere beszél majd arról, hogy milyen fejlesztésekhez várják a helyi vállalkozók jelentkezését. Ellátogatunk még egy paksi megemlékezésre is, valamint betekintünk több paksi nyári táborba is. Visszatekintünk még a nemrég zárult Gastroblues Fesztiválra is, melyek kapcsolatosan egy kiállítás is nyílott Pakson. Tartsatok ma este is velem, a mikrofonnál este 9 óráig Tokai Robertet halljátok, egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Hétfőn este lakossági fórumot tartott Barnabás István alpolgármester a Kurcsatov utcai tömbelső felújításáról a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A körzet önkormányzati képviselője és a szakemberek a Kurcsatov utca, Babics Mihály utca, Gagarin utca és Barátság utca által határolt tömbelső teljes körű rekonstrukciója tárgyú kivitelezési munkáról tájékoztatta a lakosságot.
2: Hát, hogyha egy ilyen nagy munkát elkezdünk egy sűrűn lakott részen, akkor mindig így szoktuk, hogy tartunk nyilván a tervezési időszakban is több lakossági fórumot, és az elején is, végén is a tervezésnek, és a kivitelezés előtt közvetlenül ez az utóbbi volt, hiszen ma átadjuk a munkaterületet, tehát a tegnapi lakossági fórum ez a munkaterület átadását megelőző utolsó ilyen akció volt, ahol elmondták a kivitelezők, elsősorban az itt élőknek, hogy mégis mire számíthatnak, hogy fogják ütemezni a munkát, mikor fognak naponta dolgozni, meg ezeket a hasznos tudnivalókat, tehát hogy lesz az egész megszervezve. Elmondták, hogy szakaszosan fogják lezárni, tehát nem egyszerre elkezdeni.

0: Ezeknál, ez 6 lépcsőházat érint a Móricz Zsigmond, illetve a Barátság utcában, és hogy tervezzük, hogy kialakítunk egy különleges parkolási övezetet itt, az azt jelenti, hogy minden lakás kap egy parkolókártyát, egy autóval jogosultak lesznek ott állni közvetlenül a háznál, és ott a házak melletti parkolók vagy csak ők állhatnak majd be, ez ki lesz táblázva, de ezt csak úgy tudjuk bevezetni, hogyha az egész városban, ahol ilyen gondok vannak, ezt bevezetjük, nem lehet így csak egy kis körzetbe, úgyhogy most ennek folyik már a szervezése, előbb-utóbb meg lesz.
1: Kedden délelőtt átadásra került a munkaterület a Kurcsatov, Babics Mihály, Gagarin és Barátság utca által határolt tömbbelső felújításának kivitelezéséhez. A részleteket Szelecki József műszaki ellenőr mondta el rádiónknak.
2: A Kurcsatov tömbbelső rekonstrukciójának a harmadik üteme fog megvalósulni, ez az utolsó ütem. Ez a terület a Kurcsatov utca, Barátság utca, Gagarin utca és Babics utca által határolt terület. Ezen a területen belül fognak megújulni a meglévő létesítmények, úgy mint az útburkolatok, egyéb járda, térburkolatok, a föld alatt a közművek, közül a vizes közművek, a ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz, házi bekötések döntően lesznek cserélve, valamint új közvilágítás fog készülni ezen a területen belül. A felszíne növényzet is meg fog újulni, ennek keretében lesznek kivágandó fák, egyéb növényfajták, de pótolva lesznek, és helyette újak fognak majd telepítésre kerülni.
1: A tömbbelső föld felett és a föld alatt is megújításra kerül, valamivel több mint egy hektár területen. Többek között térkőburkolat, aszfaltút, parkoló, kerékpártámasz, gyalogos korlát, közvilágítási hálózat, új víziközművek, öntözőrendszer, cserjék, fák, hulladékgyűjtő és padok lesznek telepítve. A beruházás 6 hónap alatt mintegy bruttó 315 millió forintból valósul meg. Rozinka Attila, Paksi polgármesteri hivatal műszaki osztályának osztályvezetője rádiónknak elmondta, a lakosság tájékoztatva lett a beruházás indulásáról és részleteiről, arra kérik őket, türelemmel viseljék az ezzel járó kellemetlenségeket.
3: Elhangzott a kivitelező részéről, hogy a munkálatokat ebben a hónapban, a július hónapban meg kívánja kezdeni. A tervei szerint a munkaterületet kisebb ütemekre szétbontva, kisebb felületeket egységként kezelve kezdi meg a bontási és az építési munkákat, igyekezve az itt lakók minél kisebb zavarása mellett végezni az építési kivitelezést. Ezzel kapcsolatban sávos ütemtervet fog készíteni a munkák elvégzésének előrehaladásáról. Erről majd a lakók is a kivitelező által tájékoztatást fognak kapni lépcsőházakban, illetve azokban az időpontokban, amikor parkolókat is érint a kivitelezési munka, akkor előzetesen az ott parkoló autókat, illetve a környéket előzetesen tájékoztatja a parkolás megszűnéséről, annak az átépítés időpontjáról, illetve igazából minden olyan információ, ami a kivitelezés kapcsán a lakókat érintheti, azt a kivitelező időben igyekszik a lakóközösség tájékoztatására adni.
4: Melyik részen kezdődik, azt lehet tudni?
3: Ezt pillanatnyilag a kivitelező most méri föl, bejárják a területet, és annak függvényében, ahogy ezt a legoptimálisabbnak ítélik, hamarosan eldöntik. Ugye ez, ahogy említettem, ez az idei, ebben a hónapban elkezdődik ez a kivitelezés. Ezt előzetesen felénk is majd lekommunikálják. Pillanatnyilag még nem eldöntött, hogy még részén kezdik a munkát.
4: Elhangzott itt ugye az, hogy a Kesztenyés utcai parkoló befejezése után kezdenek majd itt a munkálatokhoz.
3: Ez így van, most is elhangzott itt a munkaterület átadás során a kivitelező részéről. Van még egy bontási szakasza a Gesztenyés utcai parkoló kivitelezésének. Ez egy 10 napon belül megtörténik, és azt követően fogják átcsoportosítani az energiájukat, a munka folyamatát, és utána ez körülbelül a 2-3 héten belül realizálódik itt egy bontási folyamat.
1: Paksi vállalkozókat érintő, aktuális és közeljövőben várható városi projektekről, pályázati lehetőségekről tartott hétfőn a Városházán sajtótájékoztatót Barnabás István alpolgármester. Az idei évben számos kivitelezési és felújítási beruházás várható még, melyeket helyi vállalkozókkal kívánnak elvégeztetni. Járdaépítések lesznek a Tolnai úton, az Új Templom úton, a Kishegyi úton, illetve útaszfaltozás az Ürgemezőn. A vállalkozók figyelmét arra hívta fel az alpolgármester, hogy regisztráljanak be a vállalkozói adatbázisba a paks.hu honlapon, hogy felkerüljenek arra a listára, mely által a közbeszerzési értékhatár

0: alatti projektekről értesítést kaphatnak.
1: Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei az megengedik, hogy az idén tényleg elég sok projektet indítsunk, és ha tudjuk, be is fejezzünk. A város fejlesztésére kisebb-nagyobb projekteik vannak a terveink között, ugye nyilván nagyobbak azok közbeszerzések, azok egy kicsit időigényesebbek, meg hát sokkal kötöttebb a lebonyolításuk, ugye az minden, gyakorlatilag mindent a törvények szerint kell csinálni, és csak úgy lehet. És azt szeretnénk, hogyha ezekben a munkákban minél több paksi vállalkozó tudna bekapcsolódni a végrehajtásába. Ehhez az kell, hogy tudjunk róluk, és föl tudjuk őket kérni ajánlatét erre a közbeszerzési értékhatár alatti munkáknál. Nyilván a közbeszerzési értékhatár feletti munkáknál ilyenről nem lehet szó. Mi csak nyílt eljárásba bonyolítunk le mindent, csak. Mi nem kérünk fel ott senkit, hanem kell figyelni a kiírásokat, és pályázni kell az értékhatár fölötti munkákra. De ami az igazán sok kisebb, nagyobb céget érinthet, azok ugye az értékhatár alatti munkák, ott mi döntünk a pályázatatásnak a módjáról, nyilván itt az a döntésünk, hogy annyi pályázó ajánlattevőt hívjunk meg, ahányat csak tudunk, ehhez azt kell, hogy tudjunk róluk. Tehát az a kérdésem a cégek vezetőihez, hogy regisztráljanak nálunk, és vegyenek részt a mi ajánlattételt lehetővé tevő rendszerünkben, és hogyha regisztrálnak, akkor mi minden céget, minden munkáról meg fogunk kérdezni egy elektronikus levélben, hogy óhajt-e részt venni az adott pályázaton, és amennyiben az a válasz, hogy igen, akkor küldjük az teljes ajánlati dokumentációt, és részt vehet teljesen egyenrangú félként a többi pályázóval az adott pályázatban, és általában az ár számít. Nekünk az a célunk, hogy minél szélesebb körbe mehessenek ezek a pályázatok, minél több dolgot megvalósítsunk a rendelkezésünkre álló pénzből.
2: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgasd meg nálunk! Heti körkép.
1: Megemlékezést tartott a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulóján Paksváros önkormányzata szerdán este a paksi Pákolic István városi könyvtárnál az egykori paksi zsinagóga mögötti téren. A megemlékezésen beszédet mondott Barnabás István alpolgármester, aki kiemelte, a múlt tragédiáinak felidézésével nem csak az áldozatok előtt tisztelegnek, hanem azért is közös felelősséget kell vállalni, hogy a történelem legsötétebb fejezetei soha ne ismétlődhessenek meg. A megemlékezésen közreműködött Tester Nelli zongoraművész. Az összejövetel végén az emlékezés köveit helyezték el a résztvevők a holokauszt emléktábla alatt. Pálfi Katalin kolléganőnknek az ünnepség után a pécsi zsidó hitközség rabbia, dr. Kuruc Ákos a megemlékezés fontosságáról beszélt.
2: Nehéz emlékezni. Április közepétől július első hetéig, hát közel 3 hónapig tart egy időszak, amikor annak megfelelően, hogy mikor deportálták a zsidókat, kerül sor az megemlékezésekre. Ugye Kárpátalján kezdődött április 16-án, és akkor innen indul a holokauszt magyarországi emléknap, és ez egy hivatalos emléknap, és akkor ezzel indul. Május, június, július első hetében vannak a különböző helyeken, ugye múlt héten voltam Pécsen, onnan mentem Pápára, előtte héten Kaposvár, Dombóvár. Ez így nehéz, meg megterhelő. Igazából az ember akkor érzi át, hogyha ő is érintett, hogy nekem is azóta, amióta gyerekem van, azóta nehéz ez igazán. Szóval ilyenkor én is mindig bennem van, hogyha mi lennénk ott, akkor biztos, hogy a feleségemet a gyerekekkel együtt azonnal ugye megölnék, tehát a szelektálásnál. Szóval ez egy ilyen nagyon nehéz gondolat, és nagyon sok ilyen család volt, hogy csak a férfiak élték túl. Szóval ez így nehéz emlékezni, de én mindig próbálok valamilyen pozitívumot is megtalálni. Ez így furcsán hangzik, de a 20. század, 21. század elején volt egy kiváló brit birodalmi főrabbi, a Jonathan Sacks. Ő azt mondta, hogy úgy kell emlékezni a holokausztra, hogy zsidó gyerekeket kell vállalni, és zsidó szellemben és a hagyományos értékeket átadva nevelni kell őket. Szóval, hogy azért lehet találni olyan gondolatot, ami azért úgy helyre billenti az ember lelki világát, vagy úgy valami pozitív érzést is ad.
1: Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is a családok segítése érdekében Paksváros önkormányzata támogatásával a Paks Kistérségi Szociális Központ 3 turnusban tábort szervez Pakson. A paksi játszótársak tábora hétfőn indult és július 24-éig tart. Összesen mintegy 150 gyermek, paksi lakcímmel rendelkező általános iskoláskorú fiatal vesz részt a táborban. A jelentkezésnél előnyt élveztek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei. A táborok fő helyszíne a Paks Kistérségi Szociális Központ. A táborozók felügyeletét a központ munkatársai látják el. A táborozók napi 3-szori étkezésben részesülnek. Programok között szerepelnek kézműves és sportfoglalkozások, strandolás, mozizás, kutyás bemutató, jóga és még számos érdekesség. Miskolci Tamásné tíme a táborvezetővel, Pálfi Katalin beszélgetett a hét közepén a tábor részleteiről.
3: Itt vagyunk a Paksi Kistérségi Szociális Központban, ahol javában zajlik már a paksi játszótársak tábora. Mégpedig az első turnus, már egy pár napon túl vannak. Fiatalok nagyon jól érzik magukat, úgy látom, vidámak, jókedvűek. Akivel pedig beszélgetek, az nem más, mint Miskolci Tamásné Tíme, a táborvezető. Timi, mi történt eddig a héten, és mit terveztek még a hétre, ami úgy újdonság, érdekesség lehet a gyerekeknek, és körülbelül milyen korosztály az, amelyik most itt az első héten itt van?
4: Ezen a héten főleg alsó tagozatos gyerekek vesznek részt a tábor életébe, egy-két kivétellel, akik 5.-6. osztályosok. Ők most már segítőként is szerepelnek a táborba, nagyon aranyosak, önként jelentkeztek erre a segítői posztra, de ugyanúgy természetesen ők is táborlakók. A hétfő-keddi programok között szerepelt sárkányhajózás, kutyás bemutató, ezt nagyon szeretik a gyerekek, szinte minden évben többször is betesszük a programok közé, még hulladékból fognak a gyerekek különböző tárgyakat készíteni a Dunaföldvári Asztakeservit Egyesület segítségével. Akkor jön hozzánk egy bohóc, aki lufit fog majd hajtogatni, és játékos gyerekprogramokat csinál a táborozók részére. Ezen kívül a strand és a mozi, ami elengedhetetlen, és minden héten különböző sportos tevékenység is van. Mi szervezünk itt játékos vetélkedőket a tábor területén, íjászok is voltak a tegnapi nap folyamán, jövő héten tenisz, karate. Tehát minden héten lesz sportos is, játékos vetélkedők is, tehát változatos a program. Az idei évben már a 7. év az, amikor táborokat tartok én is a kollégáimmal együtt. Több héten keresztül szervezzük kollégáimmal ezeket a táborokat.
5: Gondolom több hónapos munka előzi mindezt meg, mert hát azért felkészülni 3 hetes programokat tervezni ugye a gyerekeknek, azért az nem egy könnyű feladat.
4: Természetesen így van. A programok nagy részét a kolléganőm Fodor Melinda szervezésével valósítjuk meg. Természetesen mi is javaslunk programokat, és különböző vállalkozók segítségével szervezzük meg ezeket a játékos dolgokat. Kézműves foglalkozások, csillámtetkó, arcfestés, még a fiúk számára is érdekesek, nem csak a kislányoknak.
5: Még egy olyan kérdésem lenne, hogy mekkora volt a túljelentkezés, mert hát ha azt nézzük, viszonylag idézőjelbe téve olcsó a tábor, ugye, hogyha a többi táborokat nézzük akár a városban, akár az országban, és hát nagyon sok színes programot kínáltok mindezért, és hát napi 3-szori érkezést. Tehát mekkora volt a túljelentkezés, és könnyű volt-e szelektálni?
4: Az utóbbi évekhez képest most egy picit könnyebb volt. Az első héten nem volt túljelentkezés, de a második, harmadik héten igen. Volt olyan tanuló, aki csak sajnos 1 hétre tudtunk bevenni, pontosan amiatt, hogy 50 fölötti a második és a harmadik hét létszáma, és mivel az idén csak 3 hetet tudunk biztosítani a gyerekek számára, ezért nagyon kevés az a tanuló, aki esetleg 2 héten keresztül is táborozni tud jönni. Igen, hála Isten, hogy az idén a mi táborunk nem drága, tehát nyilván ez nagyon fontos a szülők számára, főleg a hátrányos helyzetűeknek jelent ez nagy segítséget.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: A paksi pálma lovastanya évek óta szervez lovastábort gyerekeknek, a nagy tapasztalattal rendelkező Fritz József vezetésével, aki azt vallja, a lótartás, a lovaglás fegyelemre, kötelességtudatra nevel. A napközis és bentlakásos tábor nagy népszerűségnek örvend, ahol a lovak szeretete és gondozása mellett tereplovaglás, pályalovaglás, játékos feladatok és zárásként éjszakai lovastúra várja a vállalkozó kedvű fiatalokat. Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a táborlakókkal, akik szerdán este a paksi kosár kézműves és termelői piacra is belovaskocsiztak lángosozni. A 13 éves Orbán Naomi második éve jár, és ez már a negyedik lovastábora.
2: Engem Orbán Naominak hívnak, most a Vakbottyán gimnáziumban tanulok. Most megyek 8-ba. Én most a Pálma lovastanyán a lovastáborba vagyok, és nagyon jól érzem magam. Most vagyok 4-ére, és napi szinten 3-szor lovagolunk, lovaskocsizunk, megvan a napi 3 étkezés, és van szabadidő és pihenőidő is.
3: Jársz lovagolni egyébként ezen kívül is?
2: Igen, nagyon szeretem a lovakat, és járok is napi szinten.
3: Mennyien vagytok egyébként a táborba, és hol alszotok? Mert én úgy tudom, hogy szalmán, meg ilyen helyeken szoktak aludni a táborosok, ti nem?
2: Nekünk van egy külön házikunk, és ott matracokon alszunk, és mindenki visz saját magának pokrócot, meg lepedőt, meg ami kell, és most jelenleg 12-en vagyunk. Több tábor van egy évben, és nekem ez a negyedik. Tavaly 3 táborban voltam, és most ez az első. Azóta, ja. Tehát második éve igazából.
3: Honnan egyébként ez a lovas szeretet neked?
2: Hát egyszer elkezdtem egy tereppel, és azóta napi szinten jártam, és nagyon megszerettem őket, és ez egy ilyen rutin lett.
3: Nem félsz a lovaktól, az állatoktól? Miket csináltok velük, azon kívül, hogy lovagoltok, gondozzátok is a táborban őket?
2: Én nem félek most már az állatoktól, de az elején féltem a lovaktól, mivel nagy testűek, és szerintem ilyen szélek voltak, de most már hozzászoktam, és lett önbizalmam. És lovagláson kívül szoktunk még földön munkázni velük, vagy játszani velük, meg napi szinten adunk nekik szénát, meg van, aki ad nekik répát enni, vagy jutalomfalatot.
3: Tanítgatjátok is őket valamire? Tehát, hogy van-e esetleg olyan jellegű feladat is?
2: Hát, akinek saját lova van, például bértartásban van, aki ilyen trükköket tanít a lovának, például akár leülni, lefeküdni, felágaskodni, vagy ilyesmi.
3: Hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Köszönöm szépen, érezd jól magad.
1: A 11 éves Bauer Eliza Eszter élete első lovastáborában kitűnően érzi magát. Kedvenc kecses lovával nagyon megtalálták az összhangot.
4: Bauer Eliza Eszter vagyok. Nekem ez az első táborom, de én itt a Pálma lovastanyán októberben kezdtem, de azelőtt én nagyon sokat jártam lovagolni máshova.
3: És kedvet kaptál akkor a táborozásra is?
4: Igen, persze, ez nálam egy döntés volt, hogy én szeretnék jönni táborba.
3: Vannak itt egyébként barátaid is a táborban?
4: Igen, mindenkivel jóba vagyok, mindenkivel van barátsági kapcsolat, és beszélgetünk.
3: És hát megvan a közös érdeklődés is, ugye?
4: Igen, persze. A lovak iránti szeretet.
3: Mi az, ami a táborban neked a legjobban tetszett?
4: Hát a terepek, azok nagyon jók voltak. Tereplovaglás.
3: Van-e kedvenc lovad?
4: Igen, van. Nekem a kecses a kedvenc lovam, a barátnőmnek pedig a Korel. Nagyon sok időt töltünk velük, és foglalkozunk velük rendszeresen. A kecses azért a kedvenc lovam, mert amikor ráültem, kitűnt a többi ló közül, nem úgy éreztem rajta, mint a többi magam, hanem így valahogy összekapcsolódtam vele, és így átvettem, hogy együtt tudunk dolgozni.
0: Heti körkép.
1: Kiállítás nyílt a paksi városháza előtti téren a Gastroblues Fesztivál elmúlt évtizedeinek fotóiból. A válogatás több tucatnyi képet tartalmaz a korai évekből és a legfrissebbekből is. De a kiemelkedő eseményeket is megragadja, többek között, hogy társrendezvénye volt anno az Európai Kulturális Főváros a Pécs programjainak, illetve leírások, sajtótükör is részét képezi a fotókiállításnak. Brackó Pétert, nagy gasztroblusz fesztiválozó, szinte az összesen részt vett, és 15 éve a templomi koncertet sem hagyta ki, illetve a főzőversenyen is rendszeresen indulnak. A képek nézegetésekor nosztalgiázós hangulatba került, kedves emlékek tárultak elé. Brackó Péterrel Pálfi Katalin beszélgetett a kiállítás megnyitón, melyen az idei gasztroblusz egyik nemzetközi vendége, Shane O'Fergill ír, énekes, dalszerző, valamint dr. Gál Gábor és Cseke Gábor zenélt.
5: 93 óta járok a fesztiválra, az összesen itt voltam, nem teljesen végig, de mindegyiken. Jelen voltam, előre be van írva a naptárba minden évben, hogy ez a július első hétvégéje, ez egy szent dolog. Idén, vagy egy pár éve már, mint segítőként is részt veszek, segítkezem itt az előkészületekben, a csarnokban is. Hát a képek kapcsán mit mondhatnék, ott voltam minden ilyen nagy rocker, rockzenész koncertjén. A progresszív rockzenét szeretem, inkább úgy, hogy a Keith Emerson emelném ki igazából, ami nekem egy nagy élmény volt, illetve hát a Carl Palmer, ugye a Léken Palmernek a dobosa.
3: Ők akkor visszaköszöntek most itt a képeken is neked, igen, a fotókiállítás alkalmával.
5: Igen, több képen is láttam őket, külföldiek mellett a hazai zenészek is. Nagy kedvencem ugye a Török Ádi, szegény pár éve elment, illetve a Sirius frontember, az Orszácki Jacky. Nagyon kedvelő őket, de hát a többi koncert is szívesen emlékszem vissza, úgyhogy ja, szeretek ide járni.
1: A Gastroblues Fesztivál fotókiállítása augusztus közepéig látható a Városháza előtti tér galérián.
0: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: A 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál csütörtök esti klubkoncertjén Kovács Aliz új formációval, az Alice in Wonderland zenekarral lépett fel Pakson, a Gastroklubban, és fergeteges koncertet adott Gál Gáborékkal. A Voice egykori paksi dobogósának sűrű hónapok vannak a háta mögött, és a nyár is igen aktívnak ígérkezik. Mindemellett tucatnyi tanítványa is van, és saját dalokon is dolgozik. Mint Pálfi Katalin kolléganőnknek elmesélte, gyerekként 14-15 évesen lépett fel először itt a Gastro Blues Fesztiválon.
2: Szenzációs élmény volt, mert többek között a zenekarral az volt a második fellépésünk az EGAVO után, és pont egymás után jött ez a kettő, és én azóta is benne még az a tűz, amikor először felléphettem itt, és rengetegen itt voltak, táncoltak, és számomra mindig egy ilyen felszabadult érzést ad ez az egész fesztivál. Azt őszintén fogalmam sincs, hogy ez a hányadik alkalom, hogy itt fellépek, de szerintem ötödik talán, vagy hatodik, valahogy így. Azért voltak kihagyások is. Jelenleg a Gál Gábor formációjával jöttem ide, ez az Alice in Wonderland, mivel szerette volna, hogy egy kicsit így tükrözzük az én nevemet is a zenekarral kapcsolatosan, úgyhogy ez egy jazz formáció, jazz standardeket játszunk, illetve olyan dalokat, amik ismertek, de jazz átiratban adjuk elő őket. Nagyon várjuk már a koncertet, nagyon várjuk, hogy felléphessünk. Sok próba nincs mögöttünk, de szerintem az örömzenélésnek pont, hogy ez adja meg az ihletet, hogy akkor jön, ahogy jönnie kell.
3: Hát igazából maguk a klubkoncertek is ugye erről szólnak, főleg itt a Gastro Blues Fesztiválon. Egyébként mi van veled, Aliz? Tanítványaid vannak-e? Hány formációd van?
2: Jelenleg körülbelül 5 formációban vagyok, így folyamatosan vannak ilyen egy-egy alkalmas formációk, meg van, hogy így szólóba megyek. Úgyhogy nagyon vegyes a felhozatal. Tanítványaim vannak, nagyon szeretem őket, imádok tanítani, ez az egyik kedvenc hobbim. Úgyhogy nagyon sokat tanultam egyébként a tanításból. Bevallom, hogy szerintem ez teljesen igaz, hogy tanítva ismeri meg az ember a szakmát, vagy bizonyos rejtelmeit így, amit csinálni szeretne. Szerintem ez alatt az egy év alatt fejlődtem a legtöbbet, így ének szempontjából, mert tényleg így heti szinten, napi szinten, órák után folyamatosan ugyanazt és ugyanazt mondom, és én is megértem azt, hogy hogyan is kell, mit is kell csinálni valójában, és az, hogy ennyiszer elmondom, én is tudatosítom már magamba, és nem az van, hogy jó, tudom, hogy kéne, de a színpadon már ott átmegy egy ilyen ösztönös dologba, és én nagyon élvezem, hogy már az ösztönösség is egy tudatosságból alapszik, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem.
3: Merre? Hol élsz? Merre vetett a világ téged?
2: Hát most itt vagyok Pakson, de Budapesten is élek. Oda-vissza megyek minden héten. Főleg az egyetem miatt hétköznapot fent voltam. Most itt nyáron azért jócskán itt leszek Pakson, de azért szerencsére nagyon sok koncertem lesz, úgyhogy mindenhova is megyek majd országba. Illetve most a saját dalaimon is nagyon sokat dolgozok. Igyekszem így minél hamarabb kiadni őket, úgyhogy a háttérben ez is zajlik.
3: Talán esetleg már egy lemezre való is összejött?
2: Hát most már egy ilyen jó 10 dal van, amit az elmúlt egy évben írtam, és hát nagyon színes a paletta, nagyon színes dolgokról szól, és nagyon szeretem egyébként, most egy új zenekarral álltunk össze, akik hát a sajátomnak mondhatom. A többek között Tenki Dani is benne van, úgyhogy vannak paksi vonatkozások még, meg majd lehet, hogy az Ulbert Feri is, de ez még nem biztos, úgyhogy ezt inkább ne is rakjuk fel. De igen, most így ezeken dolgozunk, aztán meglátjuk, hogy mikorra lesz belőle bármi.
0: Heti körkép.

0: heti körkép.
1: Évtizedek óta szervez nyári napközis tábort az atomerőmű SS sakszakosztálya utánpótláskorú fiatalok számára a Cseresznyéskert erdei iskolában. Molnár Béra távolvezető, nemzetközi sakmester, FIDE tréner, Pálfi Katalin kolléganőnknek elmondta, délelőttönként foglalkoznak oktatás keretében a sakkal, főként előadások, illetve feladványfejtések szerepelnek a programban. Délután versenyeznek, este pedig sporttal töltik az időt.
2: 35 éve, hogy tábort rendezünk ebben a nyári időpontban, és hát kicsit szerencsénk is volt most, hogy a kánikulát követő hétbe tudtunk jönni, ez azért a sakban egy fontos szempont, hogy meglegyenek a napi programhoz a megfelelő körülmények. Nagyon szeretjük az erdei iskolát, ugye csodálatos a környezet itt a sportfoglalkozások mellett, a tematikus oktatás mellett. Délután két lehetőség van, egy kicsit gyalogtúrázni, biciklitúrázni. Mozgunk a gyerekekkel, tehát a délutáni program az főként abból áll, hogy a szokás is nyári élményeket megerősítsük, meg egy kicsit a közösségnek az életét megpróbáljuk megpezsíteni. A gyerekek nagyrészt a környezetünkből érkeznek, például járnak át nappali tartózkodásra Szekszádról, illetve Dunajvárosból is gyerekek. Javarészt azért a paksi gyerekek és néhány olyan, aki messzebbről jön, akik a szakmai programokban egyébként részt vesznek, és ez a egyhetes nyári foglalkozás, ez az intenzívebb forma, ez nekik egyébként is ajánlott, és ugye egy jó előkészítés a szezon előtti versenyekre, ami majd fontos világversenyek, amik következnek itt az ősszel, azokra ez egy kiváló felkészülést jelent.
3: Mekkora korosztálytől áll fel a tábor lakóknak a létszáma?
2: Hagyományosan három csoportot szoktunk szervezni, és a 8 év alatti, 10 év alatti és 12 év alatti, ugye a sakban azért az életkor az nem annyira döntő dolog, tehát inkább az, hogy valaki mekkora rutinnal rendelkezik, illetve ugye a nemzetközi értékszám alapján a tudása az hova sorolható, de nagyjából ezt a három korosztályt szoktuk megcélozni, a legnagyobb korcsoportban ott már konkrét versenyzők vannak, vannak itt országos bajnokok is, akik korosztályos versenyeken már kiválóan teljesítettek. Ez az egy hét, ez erről szól, hogy egy kicsit a évi munka mellett, itt egy kicsit próbáljunk a nyárban együtt eltöltött idővel szép élményt adni a gyerekeknek, úgyhogy lazábbak a programok, mint ami egyébként szokott lenni. Délelőttönként van főként oktatás, tehát ott előadók és feladványfejtés van, délutánonként pedig egy kicsi verseny, és amikor már picit a nap kezd lebukni, nincs akkor a meleg, akkor elindulunk, és akkor megvalósítjuk a napi mozgásprogramokat.
1: A 10 éves Orbán Kis Donát a Fejér megyei Szárról érkezett, és már igen komoly eredményeket tudhat magáénak. Gyermeki őszinteséggel nyilatkozott Pálfi Katalin kolléganőnknek.
4: 7 éves koromban kezdtem el sakkozni, azért választottam ezt, mert apa is sakkozott, meg a bátyám is.
3: Tehát akkor ennek hagyománya van a családban. Mit szeretsz a sakkba?
4: Hogy jöttek a sikerek. Az első versenyemet 7-ből 7-tel megnyertem, 8 évesen. A második verseny, de abban már nem lettem első, csak második.
3: De hát gondolom ezen felbuzdulva, azt mondtad, hogy te sakkozó akarsz lenni. Mik a céljaid egyébként a sakkal? Tehát, hogy mit szeretnél elérni vele?
4: Még nem vagyok benne biztos. Mondjuk egy mesteri cím.
3: Na, az nagyon jól hangzik. Gondolom, ahhoz azért nagyon-nagyon sokat kell majd sakkozni, gyakorolni, tanulni. Most itt a táborban, mesélj nekem, hogy érzed magad, mit csináltatok eddig, mi az, ami a legjobban tetszik?
4: Jó a tábor, Tasi bácsi órái egy kicsit szárazak. Béla bácsi órái nekem jobban tetszenek, mert lazábbak egy kicsit, meg nem csak feladványokat oldunk meg, hanem partikat is nézünk.
3: Voltál-e már itt Pakson Cseresznyésben?
4: Igen, tavaly voltam. Tavaly is itt a táborban.
3: Tehát akkor te már visszajáró vagy ide a paksi táborban.
4: Én nekem ez már a második táborom.
3: Milyen bajnokságban szerepelsz?
4: Hát a Diák Olimpián indultam, és ott országos 11. hely jött össze. Fejér megyében, a Vár megyében második lettem, 6 ponttal a 7-ből. Tehát azért ott is elég jól jött. Voltam már pár Diák Olimpián, lett egy 11. helyezett Vármegyéből, és egy 6. helyezett Vármegyéből.
3: Hát ehhez szívből gratulálok.
0: Heti körkép.
1: Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt egy órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek!
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig itt a Paks FM-en.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Meghatározták az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékét, írja az MTI. Az építőipari rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint óránként. A közlekedési és beruházási miniszter erről szóló rendelete pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. A jogszabály szerint a szabályozás az építőipari ágazati körülményeket és a gazdasági környezet előnytelen változásait tartja szem előtt. A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Megemlékezést tartott a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulóján Paksváros önkormányzata szerdán este a paksi Pákolic István városi könyvtárnál az egykori paksi zsinagóga mögötti téren. A megemlékezésen beszédet mondott Barnabás István alpolgármester, aki kiemelte, a múlt tragédiáinak felidézésével nem csak az áldozatok előtt tisztelegnek, hanem azért is közös felelősséget kell vállalni, hogy a történelem legsötétebb fejezetei soha ne ismétlődhessenek meg. A megemlékezésen közreműködött Teszter Nelli zongora művész. Az összejövetel végén az emlékezés köveit helyezték el a résztvevők a holokauszt emléktábla alatt. Az ünnepség után a pécsi zsidó hitközség rabbia, dr. Kuruc Ákos az emlékezés fontosságáról beszélt rádiónknak.
2: Nehéz emlékezni. Április közepétől július első hetéig, hát közel 3 hónapig tart egy időszak, amikor annak megfelelően, hogy mikor deportálták a zsidókat, kerül sor az megemlékezésekre. Ugye Kárpátalján kezdődött április 16-án, és akkor innen indul a holokauszt magyarországi emléknap, és ez egy hivatalos emléknap. Május, június, július első hetében vannak a különböző helyeken. Ugye ez így nehéz. Igazából az ember akkor érzi át, hogyha ő is érintett, hogy nekem is azóta, amióta gyerekem van, azóta nehéz ez igazán. Én mindig próbálok valamilyen pozitívumot is megtalálni. Ez így furcsán hangzik, de a 20. században, 21. század elején volt egy kiváló brit birodalmi főrabbia, Jonathan Sacks. Ő azt mondta, hogy úgy kell emlékezni a holokausztra, hogy zsidó gyerekeket kell vállalni, és zsidó szellemben és a hagyományos értékeket átadva nevelni kell őket. Szóval, hogy azért lehet találni olyan gondolatot, ami azért úgy helyre billenti az ember lelki világát, vagy úgy valami pozitív érzést is ad.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Évtizedek óta szervez nyári napközistábort az atomerőmű SL sakszakosztálya, utánpótláskorú fiatalok számára a Cseresznyéskert erdei iskolában. Molnár Béla táborvezető, nemzetközi sakkmester, FIDE tréner rádiónknak elmondta, délelőttönként foglalkoznak oktatás keretében a sakkal, főként előadások, illetve feladványfejtések szerepelnek a programban. Délután versenyeznek, este pedig sporttal töltik az időt.
3: 35 éve, hogy tábort rendezünk ebben a nyári időpontban, és hát kicsit szerencsénk is volt most, hogy a kánikulát követő hétbe tudtunk jönni. Ez azért a sakkban egy fontos szempont, hogy meglegyenek a napi programhoz a megfelelő körülmények. Nagyon szeretjük az erdei iskolát, ugye csodálatos a környezet itt a sportfoglalkozások mellett, a tematikus oktatás mellett. Délután két lehetőség van, egy kicsit gyalogtúrázni, biciklitúrázni. Mozgunk a gyerekekkel, tehát a délutáni program az főként abból áll, hogy a szokás is nyári élményeket megerősítsük, meg egy kicsit a közösségnek az életét megpróbáljuk megpezsdíteni. A gyerekek nagyrészt a környezetünkből érkeznek, például járnak át nappali tartózkodásra Szekszárdról, illetve Dunajvárosból is gyerekek. Javarészt azért a paksi gyerekek és néhány olyan, aki messzebbről jön, akik a szakmai programokban egyébként részt vesznek. Az intenzívebb forma ez nekik egyébként is ajánlott, egy jó előkészítés a szezon előtti versenyekre, fontos világversenyek, amik következnek itt az ősszel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Rock FM.
1: Ha elhiszed, ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de

0: baby!
1: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Get ready. Here we go! Mindjárt folytatjuk.

0: Paks FM. Összekötött.
1: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsor dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szombaton. Az adóhivatal megjegyezte, az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Július 1-e és 9-e között naponta átlagosan csak nem 359 ezer vám árunyilatkozat érkezett a NAV rendszerébe, ezen belül a legforgalmasabb napon több mint 437 ezer árunyilatkozatot nyújtottak be. Az átállásra a NAV, a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Azt írták, az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt, a rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Sikeresen lezajlott a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló éves fizikai védelmi gyakorlata. A gyakorlatban a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai is nagy mértékben vállaltak szerepet, tájékoztatott az Országos Atomenergia Hivatal. A radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú non-profit Kft. Július 2-án tartotta meg a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló éves fizikai védelmi gyakorlatát az Országos Atomenergia Hivatal, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság felügyelete mellett. Az évente megtartott komplex gyakorlat során az RHK Kft. Tesztelte a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló fizikai védelmi rendszereinek és eljárásainak működő képességét. A létesítmény személyzete és a területi rendvédelmi szervek képviselői a telephelyet célzó támadásokat hárítottak el. A végrehajtást az OAH, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai ellenőrizték, és a gyakorlatot elsődleges értékelésük alapján eredményesnek ítélték. Az RHK Kft. Jelentést készít a gyakorlat tapasztalatairól, kitérve a megfigyelők és résztvevők észrevételeire és az esetleges fejlesztésekre a magasabb szintű védettség biztosítása érdekében. A hatóságok a jelentés alapján döntenek a gyakorlat végrehajtásának elfogadásáról, és szükség szerint javító intézkedéseket rendelnek el. Megemlékezést tartott a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulóján Paksváros önkormányzata szerdán este a Paksi Pákolic István városi könyvtárnál az egykori paksi zsinagóga mögötti téren. A megemlékezésen beszédet mondott Barnabás István alpolgármester, aki kiemelte, a múlt tragédiáinak felidézésével nem csak az áldozatok előtt tisztelegnek, hanem azért is közös felelősséget kell vállalni, hogy a történelem legsötétebb fejezete is soha ne ismétlődhessenek meg. A megemlékezésen közreműködött Tester Nelli zongora művész. Az összejövetel végén az emlékezés köveit helyezték el a résztvevők a holokauszt emléktábla alatt. Az ünnepség után a pécsi zsidó hitközség rabbia, dr. Kuruc Ákos az emlékezés fontosságáról beszélt rádiónknak.
3: Nehéz emlékezni. Április közepétől július első hetéig, hát közel 3 hónapig tart egy időszak, amikor annak megfelelően, hogy mikor deportálták a zsidókat, kerül sor az megemlékezésekre. Ugye Kárpátalján kezdődött április 16-án, és akkor innen indul a holokauszt magyarországi emléknap, és ez egy hivatalos emléknap. Május, június, július első hetében vannak a különböző helyeken. Ugye ez így nehéz. Igazából az ember akkor érzi át, hogyha ő is érintett, hogy nekem is azóta, amióta gyerekem van, azóta nehéz ez igazán. Én mindig próbálok valamilyen pozitívumot is megtalálni. Ez így furcsán hangzik, de a 20. század 21. század elején volt egy kiváló brit birodalmi főrabbia, Jonathan Sacks. Ő azt mondta, hogy úgy kell emlékezni a holokausztra, hogy zsidó gyerekeket kell vállalni, és zsidó szellemben, és a hagyományos értékeket átadva nevelni kell őket. Szóval, hogy azért lehet találni olyan gondolatot, ami azért úgy helyre billenti az ember lelki világát, vagy úgy valami pozitív érzést is ad.
2: Megtelt a Dunaparti vízi színpad a Cotton Club Singers péntek esti Hofi koncertjén. A májusi városnapján elmaradt előadást pótló zenei eseményen a legendás humorista Hofi Géza születésének 90. évfordulójára emlékeztek. A Cotton Club Singers 5-tagú vokálcsapata a Cotton Club Band kíséretében hozta el a művész legnépszerűbb dalainak és paródiáinak átiratait. A koncert különlegessége volt, hogy a modern technikának köszönhetően az este folyamán többször maga Hofi Géza is megszólalt és hozzáénekelt a produkcióhoz. A rendezvényt a Csengely Dénes Kulturális Központ szervezte.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: FM.
1: Paks FM.
2: What's up, it's Halsey.
3: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
0: Paks FM.
1: Paks FM.
0: Összeköt.
1: Összeköt.

0: Paks FM. Összeköt.
1: Mondom, ne játsz a tűzzel, ha egyszer felébred.

0: Paks FM. Paks FM.
1: Elhoztuk neked a legnagyobb slágereket.
2: Hi, this is Angus Young from AC/DC, and you are listening to our new single, Shot in the Dark.
1: Készen állsz?

Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, meg még élek azzal.